egyébként John Williams Csillagok háborúja szvittje hangzott el. Williams minden idők egyik leghíresebb filmzeneszerzője, aki 1932-ben született New Yorkban, aztán Los Angelesbe költözött a családjával. Mario Castelnuovo Tedescótól tanulta a komponálás fortéjait, aztán visszatért a Juilliard Egyetem kötelékébe New Yorkba, és a Rosina Levin tanította zongorázni. A család mindig szoros kapcsolatban állt a zenével, az apja jazzdobos volt az 1930-as években.

Az 1982-ben született Caroline Shaw az Observatórium című zeneműve hangzott el a nagy-britanniai ifjúsági zenekar előadásában, vezényelt Dalia Staszewska. A hangversenyen ezután a Bolygók Suite hangzott el, Gustav Holst legismertebb műve.

Gustav Holst Bolygók szvittjét hallottuk, a Farnham ifjúsági kórus és a nagybritanniai ifjúsági zenekar előadásában. Holst egyébként mielőtt komponálni kezdett, volt orgonista, kórusvezető és kiváló harsona játékos, egy különleges egyéniség. Most pedig hallgassuk meg a ráadást.

Anthony Newley Jól érzem magam című zeneművét hallottuk a londoni Royal Albert Hall hangversenyterméből. Ez volt a ráadás a jó hangulatú koncerten, ahol gondolom mindenki nagyon jól érezte magát a remek zenék hallatán. Edward Elgar muzsikája következik, az Én Mol szonátát halljuk.

Elgar Amos szonátája hangzott el Hannah Chang és Jonathan Vore előadásában. A zeneszerző még pszichiátriai kísérletekben is részt vett, ugyanis egy elmegyógyintézet igazgatója bevonta őt a munkába, mondván, hogy a nemes zene jótékony hatással van az idegrendszerre. Most Strauss egyik dala következik, Gyermekemnek.

Richard Strauss Gyermekemnek című dalát Katarina Konrádi énekelte Erich Schneider zongora kíséretével. Nem tudom, mennyire szeretnek önök utazni, gondolom sokak nagyszerű elfoglaltsága és kikapcsolódása ez. A szignál után képzeletbeli utazást teszünk a Feröer-szigetekre. Tartsanak velünk, 4 óra van.

képzeletbeli utazása Feröer szigetekre. Ez egy zenekari kép, különleges, ritkán hallható darab. Na de ki a zeneszerző? Carl Nielsen, a dán mester. Amit hallunk majd, az egy álomszerű belső utazást idéz. Tehát nem egyszerűen tájleírás, hanem inkább hangulatfestő zenei vízió, amelyben a természet, a tenger és az északi magány egyszerre szólal meg. Nielsen ebben a kompozícióban nem konkrét történetet mond el, hanem érzéseket, benyomásokat és távoli képeket idéz. A zene hol nyugodtan ring, mintha egy hajós csendesen siklanna az Atlanti-óceánon, néha pedig vihar is kitör.

Carl Nielsen kompozíciója hangzott el, képzeletbeli utazás a Feröer-szigetekre, a Balti-tengeri ifjúsági filharmonikus zenekar játszott, vezényelt Christian Järvi. A darabban érezhető valami népzenei ihletettség. Most Maurice Ravel D-dur úgynevezett balkezes zongora versenyét halljuk.

Maurice Ravel balkezes zongora versenyét François-Xavier Poiset szólójával hallottuk. A mű megírására a zeneszerzőt Paul Wittgenstein osztrák származású amerikai zongorista kérte fel, aki még az első világháborúban veszítette el a jobb karját. Most svájci népzene szól a notturnóban.

Svájci népzenét hallottunk Peter Bridge átdolgozásában. Mozarttól következik a Prágai szimfónia. A Mozart kutatás kiderítette, hogy Mozart alig írt szimfóniát a nagy bécsi zongora versenyek éveiben, 1783-86 végéig, a linci szimfóniától a prágaiig egyetlen egyet sem.

Mozart prágai szimfóniáját játszotta az ukrán ifjúsági szimfonikus zenekar. Ezt a művet 1786-ban írta Mozart, decemberben fejezte be, és egy prágai utazás ihlette talán az alkotásra. Prágában is mutatták be. Berlioz dalciklusa következik a nyári éjszakák.

Hector Berlioz Opus 7-es Nyári éjszakák című dalciklusát hallottuk, Maza Bene Sicilia Aranguanasa és Simon Lipper előadásában. Ez a dalciklus egyébként 6 verset tartalmaz, Théophile Gautier költeményeit. Auguste Dubuc kórusműve következik, az Ave Maria.

August de Buch Ave Maria című kórus művét hallottuk. A flamand komponista a brüsszeli konzervatórium büszkesége volt, kiválóan orgonált, és egy másik muzsikussal, Paul Hilsonnal volt jó barátságban, egymást inspirálták a komponálásra. Most hallgassuk meg Johann Sebastian Bach olasz koncertjét.

Bach olasz koncertjét Alim Bejsenbajev játszotta. A Klavír Übung második része 1735-ben a lipcsei húsvéti vásárra jelent meg, és olyan Bach műveket tartalmazott, amelyek két manuálos csembalóra írottak. Ebben található ez a híres olasz koncert is. Buter Hutchenreiter nyitánya következik.

Wouter Hutchenreiter nyitánya hangzott el a Holland Nemzeti Ifjúsági Fúvó zenekar előadásában. Erről a komponistáról annyit tudok, hogy a fia is zeneíróként és karmesterként dolgozott, és elsősorban miséket, kantátákat komponált. Most Schumann kamaraműve következik, az Adagio és Allegro.

Adagio és Allegro, Robert Schumann kamaraművé Danilo Ishizaka és José Gallardo szólaltatta meg. Schumann nagy figyelmet szentelt annak, hogy mindig jelezze a belső szólamok összefüggéseit, ebben is megmutatta Bach imádatát. Imant Ramins kórusműve következik.

Imant Ramins Fúj szél című kórusművét hallottuk az elmúlt percekben. Befejezésül Carnézen opusz 44-es vonós négyesének áhítatos második tételét hallgatjuk meg. Köszönöm, hogy velünk tartottak, búcsúzom Katona Márta és Pap Sándor nevében is. Németh Attila kíván kellemes napot mindenkinek.

0: A Nocturnum műsorát a mediaclick.hu oldalon újra meghallgathatják.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA.
2: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.

0: 6 óra. Híreink következnek.
1: Jó reggelt kívánok! A hírszerkesztő Polyák Adrien vagyok. Hosszú távú és mélyreható hatásai lehetnek, ha az év végéig akadozik a hajóforgalom a Hormuzi szorosnál. Egy elhúzódó konfliktus világszerte hatalmas nélkülözéshez vezethet. Erre hívja fel a figyelmet az ENSZ. A Brent nyersolaj hordonkénti ára ingadozik, ez pedig kihatással lehet az inflációra és a gazdasági növekedésre. A tárgyalások megrekedtek, de az amerikai elnök bizakodó. Közben az Egyesült Államok nemzetközi koalíciót szervez a Hormuzi szoros zavartalan működése érdekében. Az Egyesült Államok 5000 katonát von ki Németországból. A hivatalos indoklás szerint a döntés a Pentagon által elvégzett alapos felülvizsgálat eredménye, melynek kapcsán az amerikai haderő európai elhelyezkedését tekintették át. A csapatkivonást a következő 6-12 hónapban hajtják végre. Az Egyesült Államok a jövő héttől 25%-ra emeli az Európai Unióból származó gépjárművekre kivetett vámokat, közölte az amerikai elnök közösségi oldalán. Donald Trump döntését azzal indokolta, hogy szerinte az EU nem tartja be a közös kereskedelmi megállapodást. Az intézkedés a személy- és tehergépjárművekre is vonatkozik, számolt be a Guardian. Az Egyesült Államok és az Unió között tavaly júliusban jött létre vám megállapodás, amelynek részeként a washingtoni kabinet 15%-os illetékkel sújtotta az uniós termékeket. Ideiglenesen hatályba lépett az Európai Unió és a dél-amerikai közös piac országai közötti szabadkereskedelmi megállapodás. A szabályozás célja a vámok csökkentése, valamint új piacok szerzése. Az Európai Bizottság elnöke üdvözölte az egyezmény érvénybe lépését. Ursula von der Leyen szerint az ideiglenes alkalmazás megmutatja a Mercosur megállapodás előnyeit. A szerződés ellen Európa szerte hónapok óta tiltakoznak a gazdaszervezetek, mert szerintük a megállapodás hátrányosan érinti őket és az európai piacot. A Tisza kormány legfontosabb feladata az ország rendbetétele, az uniós források hazahozatala, a gazdaság beindítása, az állami közszolgáltatások fejlesztése, a nemzet újraegyesítése és az igazságtétel lesz, jelentette ki Magyar Péter a közösségi oldalán. A leendő miniszterelnök ígéretet tett arra, hogy a jövőben átláthatóak lesznek a miniszterek döntései, az összeférhetetlenségi helyzeteket nyilvánosan kezelik, és a szabályok mindenkire, így a kormányfőre is vonatkoznak majd. Egyúttal közölte azt is, hogy miután sógorát, Mellétei Barna Mártont kérte fel igazságügyi miniszternek, ezért húga felfüggeszti bírói tevékenységét. Új független országos környezetvédelmi hatóságot hoz létre a hamarosan megalakuló élő környezetminisztérium, közölte a leendő tárcavezető közösségi oldalán. Gajdos László úgy fogalmazott, a szervezet szakmai alapon folyamatosan ellenőrzi majd a nagy szennyező ipari gyárakat. A hatóság célja, hogy garantálja a jogszabályok betartását és a beruházások biztonságos működését. Végül az várható időjárásról. Napos, gomoly felhős idő várható eső nélkül. Az északkeleti szelet élénk, néhol erős lökések kísérik, főként a keleti ország részben. Napközben 19-25 fok lehet, a nyugati ország részben lesz melegebb. Késő estére 11 és 16 fok közé hűl le a levegő. 6 óra múlt 4 perccel.
0: Híreket hallottak. Műsorajánló. A Kvártett következő műsorában Ottorino Respighi három Botticelli kép című szerzeményéről beszélget Seidl Dénes és három vendége.
2: Valószínűleg lehet, hogy ez a technikai megvalósítás eredménye is, de az, hogy a hangszerelés ilyen ezer színben pompázik, ez egyértelműen Respighi zsenialitása.
0: Kvártett. Délutáni beszélgetés a zenéről. Ma 15 óra 6 perckor a Bartók Rádióban. A rádió hangversenyek adásában az Áron vonós négyes játszik. A Bécsben alapított kamarazenei együttes repertoárján bécsi klasszikusok mellett a kortárs zene is jelen van. Évfordulós műsorukban most Kurtág György 100. születésnapja előtt tisztelegnek. Kurtág és Schubert művek a Dohnányi Ernő Zenei Központból. Ma 17 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Hangfogó.
3: Jó reggelt kívánok! A szerkesztő Csík Gabriella nevében is szeretettel köszöntöm a Bartók Rádió hallgatóit. Tóth Endre vagyok. Május 2-a van, szombat, és az egyre jobb idő is közrejátszott mostani örkény novella választásomban. Ki mit tud? Bárd Elek 38 éves bankpénztáros, nála 10 évvel fiatalabb feleségével, született Ulrich Nóra mozgásművésznővel, valamint két gimnazista fiával egy verőfényes tavaszi délelőttön kisétált az állatkertbe, ahová azonban nem sikerült bejutniuk, mert a kaput óriási tömeg vette körül, azon belül pedig rendőrautók, tűzoltókocsik és mentők akadályozták meg a továbbjutást. A körülállóktól megtudták, hogy a hüllők házából kiszabadult egy 15 méter hosszúságú kobra, mely jelenleg a pénztárfülke előtt tekereg. Bocsánat, mondogatta Bárd Elekné, miközben átfurakodott a sokaságon, és egyenesen odalépett a szörnyetekhez. Halkan és behízelgően dudorászni kezdett, aztán megsimogatta a vérszomjas hüllő fejét, és belépett az állatkert kapuján. A kígyó engedelmesen követte, be a kapun, át a pázsiton, el az oroszlánok és tigrisek zárkái előtt, vissza a saját ketrecébe, melyet a mozgásművésznő gondosan rázárt, majd lassú léptekkel visszasétált övéhez. Hát ezt hogy csináltad? Kérdezte a férje az elámult tömeg közepén. Nekem ez semmi, mondta szerényen Bárdné. Vizsgázott, okleveles kígyó bűvölő is vagyok. És ezt miért nem mondtad meg soha? Kérdezte a férje, Bárd Elek, bankpénztáros. Mert sosem kérdezted, mondta a felesége, és fiait kézen fogva, férje kíséretében elindult a főkapu felé. A lemez újdonságok között találjuk ezen a hétvégén Jean-Marie Leclerc hegedű versenyeit, Adrian Butterfield és a London Handel Players előadásában, Schubert empromptuit Eric Lou játékában, Paul Wranicki műveit a párdubicei cseh kamarafilharmonikusok tolmácsolásában és Max Reger zenekari darabjait a svédországi Jevlei szimfonikus zenekarral. És van még egy új kiadványunk, aminek én nagyon örülök. Ez pedig egy igen kedves barátom, a csodálatos spanyol nagybőgős Uxía Martínez Botana új albuma Mendelssohn X-Files, azaz X-akták címmel, amely Mendelssohn vonós négyesek átiratait tartalmazza, vagyis cselló helyett bőgőt hallhatunk a művekben, ami igazán más dimenziókba helyezi a darabokat, teljesen új szint kapnak. Első zeneművünk azonban Georg Philipp Telemann, D-dur nyitány és zenekari szvittje lesz, TVV jegyzékszáma 55 D-15. A Cefiro barokk zenekart Alfredo Bernardini vezényli.

Elhangzott Georg Philipp Telemann, D-dur nyitánya és zenekari szvittje, TVV 55, D-15. A Cefiro barokk zenekart Alfredo Bernardini vezényelte. Eric Lou Warnernél megjelent Schubert lemezét vesszük elő, amelyről most az Opus 142-es sorozat harmadik darabja következik, a Rosamunde kísérő zenéből jól ismert témával. Ez a B-dur empromptű, amely egyébként egy variáció sorozat.

Franz Schubert opusz 142 numero 3-as B-dur empromptűjét Erik Lou zongorázta. Magyar zenei rovatunkban most Weiner Leó 5. divertimentója következik, opusz 39. A Miskolci Szimfonikus Zenekart Kovács László vezényli.

Kovács László vezényelte a Miskolci Szimfonikus Zenekart, előadásukban Weiner Leo 5. divertimentója csendült fel. A pardubicei cseh kamarafilharmonikus zenekar Marek Stilec vezényletével már a 8. lemezét adta ki a Naxosnál Paul Vranitzky műveivel. A klasszika korának morva mestere Mozart szabadkőműves testvére volt, kifejezetten tehetséges hangszerelő, karakteres komponista. A szóban forgó hanganyagok világpremier felvételek, amelyek közül most az Edward Young, a Bosszú, The Revenge, németül pedig Die Rache című 4 felvonásos tragédiájához írt színpadi kísérőzenéből hallgatunk meg részleteket. Először az első felvonás bevezetőjét, majd a 2. felvonás szinfóniáját hallgatjuk meg. Szóval végül is ez is egy bevezető, nem? Hiszen szinfónia.

Paul Wranicki A bosszú című színpadi kísérő zenéjéből hallgattuk meg az első felvonás bevezetőjét és a második felvonás szinfóniáját. A Pardubicei Cseh Kamarafilharmonikus Zenekart Marek Stilec vezényelte. Antonín Dvořák Opusz 66-os Scherzo kapriccsózója lesz következő zenénk. Az oszlói filharmonikus zenekart Maris Jansons vezényli.

Maris Jansons dirigálta az oszlói filharmonikusokat, előadásukban Antonín Dvorzsák opusz 66-os Scherzo capricciosóját hallgattuk meg. Kórus muzsikával folytatjuk adásunkat. Szokolai Sándor Ave Mariáját a Nyíregyházi Kántémusz kórus és promuzika leánykar adja elő Szabó Dénes vezényletével.

A Szabó Dénes vezette nyíregyházi Kántémusz kórus és promuzika leánykar előadásában csendült fel Szokolai Sándor Ave Maria című kórusműve. Adrian Butterfield hegedű művész a London Handel Players társaságában rögzített néhányat Jean-Marie Leclerc hegedű versenyei közül. A múlt héten kezdtük el megismerni ezt az albumot, és most folytatjuk az Opus 7 numero 1-es D-moll koncertóval.

0: Jean-Marie Leclerc opusz 7 numero 1-es D-moll hegedű versenyének szólóját Adrian Butterfield játszotta. Közre működött a London Handel Players együttese.
1: Műsorajánló. A rádió hangversenyek adásában az Áron vonós négyes játszik. A Bécsben alapított kamarazenei együttes repertoárián bécsi klasszikusok mellett a kortárs zene is jelen van. Évfordulós műsorukban most Kurták György 100. születésnapja előtt tisztelegnek. Kurtág és Schubert művek a Dohnányi Ernő Zenei Központból. Ma 17 órakor a Bartók Rádióban. Ma este Pjotr Csajkovszki Anyegin című operáját hallgathatják meg 3 felvonásban. A romantikus antihőst az ukrán bariton Jurij Szamoljov, Puskin szerelmes fiatal hősnőjét pedig a litván szoprán Asmik Grigorian énekli. A karmester az orosz Timur Zangiev. Élőben kapcsoljuk a New Yorki Metropolitan Opera házat. Ma 19 órakor a Bartók Rádióban.
2: Magyar hagyományok a felvidéken.
3: Érdemes itt maradni, érdemes a tánccal foglalkozni, és érdemes magyarul gondolkozni, magyarul beszélni, és ráadásul magyarul énekelni.
2: Barangolások a Kárpát-medence kulturális értékei nyomában.
4: Mi nekünk feladatunk, hogy már az irodalmi jelenét ápoljuk.
2: Partitúra, összhangzat van. Kassa, vasárnap 15 óra 10 perckor az M5 műsorán.
1: Műsorajánlót hallottak. Hangfogó.
0: Jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm azokat a hallgatóinkat is, akik csak mostanában kapcsolták be a rádiót és tekertek a Bartók adóra. Tóth Endrét hallják. Zeneszerzőnő rovatunk következik. Margaret Bonds 1913 és 1972 között élt. Az amerikai zenetörténet egyik úttörő alakja volt. Zeneszerző, zongoraművész és tanár, aki az afroamerikai zenei hagyományokat emelte be a klasszikus koncertéletbe. Szoros kapcsolatban állt a költő Langston Hughes-szal, és a műveiben gyakran

gyakran a spirituálék hangját szólaltatta meg új személyes formában. Troubled Water című zongora darabja is egy ilyen különleges ötvözet. A Wade in the Water spirituálé dallamából indul ki, amelyet virtuóz, szinte improvizatív textúrákba ágyaz. A mű megidézi a gospel érzelmi erejét és a romantikus zongora irodalom gazdag hangzásvilágát. Ebből a zongora műből készült egy cselló zongora változat is. Ezt hallgatjuk meg most Aaron Zelkovics és Christina Wright Ivanova előadásában.

Margaret Bonds Troubled Water című művét Aaron Zelkovich játszotta Gordon Kahn, Christina Wright Ivanova zongorán. Wolfgang Amadeus Mozart 36. C-dur szimfóniájával folytatjuk adásunkat, köhögy jegyzékszáma 425. A Danish Chamber Orchestrát Fischer Ádám vezényli.

Wolfgang Amadeus Mozart 36. C-dur szimfóniája hangzott el, köhül jegyzékszáma 425. A Danish Chamber Orchestra, azaz a dán kamarazenekar élén Fischer Ádám állt. Eric Lou lemezét vesszük elő ismét. Franz Schubert empromptűi közül most az Opus 142 numero 4-es F-moll hangnemű mű következik.

Franz Schubert opus 142 numero 4-es F-moll empromptűjét Erik Lou zongorázta. Lehár Ferenc a Vígözvegy című operettjének nyitánya következik. A Berlini Rádió szimfonikus zenekarát Mihály Jurovszky vezényli.

Mikhail Jurovszki dirigálta a Berlini Rádió szimfonikus zenekarát. Előadásukban Lehár Ferenc operettjének, a Vígözvegynek a nyitánya hangzott el. A következő lemez újdonság az egyik kedvencem az elmúlt időszakból. Még 2025 őszén jelent meg Mendelssohn X-Files, azaz Mendelssohn X-akták címmel a Fuga Libera kiadónál, és bevallom, egyik kedves barátom projektje ez. A zseniális nagybőgős Ushia Martínez Botana nem ismeretlen a magyar közönség előtt, különösen ha korábban jártak a Kapos Festen. Emlékeim szerint 2019-ben játszott ott, én ott ismerkedtem meg vele, illetve egy ideje néhány koncerten erősíti a Budapesti Fesztivál zenekar bőgő szólamát is. Ennyit a magyar vonatkozásokról. Egyébként kiváló szólista, de játszik az Oxfordi Filharmonikusoknál is, tanít Berlinben a Barenboim Zeit Akadémián és Barcelonában is. A Mendelssohn X-akták egy igazán különleges vállalkozás, hiszen itt Ushia a nagybőgőt helyezi a vonós négyes középpontjába a cselló szólama helyett. Ez a merész csere persze nem pusztán hangszínbeli érdekesség, hanem teljesen új perspektívát nyit Felix Mendelssohn kamara zenéjére. A lemez első darabja az Opus 44 numero 3-as S-dur vonós négyes lassú tétele. Mendelssohn életének egyik legboldogabb időszakához kötődik ez a muzsika. A komponista ekkoriban házasodott meg, majd megszületett első gyermeke is, ami a zene hangulatában is érezhető. A tétel melegséget, intimitást és gyengétséget sugároz. Sergej Osztrovszki és Alexander Kagan hegedül, Noémi Bialobroda brácsázik, Ushia Martínez Botana bőgőzik.

Félix Mendelssohn Bartholdy, opusz 44, numero 3-as S-dur vonós négyesének a harmadik adagio tétele hangzott el. Sergei Ostrovszky és Alexander Kagan hegedült, Noémi Bialobroda brácsázott, Uschia Martínez Botana nagybőgőzött. Claude Debussy, Suite Bergamasque című műve következik, Kocsis Zoltán zongorázik.

Claude Debussy Bergamask szvittjét Kocsis Zoltán zongorázta. Műsorunk végén ugyancsak lemezújdonságról, a Jaime Martin vezette Jevlei Szimfonikus Zenekar CD-jéről csendül fel Max Reger Opus 125-ös romantikus szvittje Joseph von Eichendorff költeményei nyomán. Tételei a következők: Notturno, Scherzo és Finale.

0: Max Reger opusz 125-ös romantikus szvitje hangzott el Joseph von Eichendorff költeményei nyomán. A Jevlei szimfonikus zenekart Jaime Martín vezényelte. Ezzel véget ért a hangfogó mai adása. A szerkesztő Csík Gabriella nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. További szép zenékben gazdag pihentető hétvégét kíván a műsorvezető Tóth Endre. Tartsanak velünk holnap reggel is.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Ma este Pjotr Csajkovszki Anyegin című operáját hallgathatják meg három felvonásban. A romantikus antihőst az ukrán bariton Jurij Szamoljov, Puskin szerelmes fiatal hősnőjét pedig a litván szoprán Asmik Grigorian énekli. A karmester az orosz Timur Zangiev. Élőben kapcsoljuk a New Yorki Metropolitan Opera házat. Ma 19 órakor a Bartók Rádióban.
2: A Magyar Film Hete a közmédia csatornáin.
1: Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Federico Colli olasz zongorista május 10-én Budapesten. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarának olasz estjén Riccardo Frizza vezényel, és Respighi nevezetes Róma trilógiája által megelevenedik előttünk az Örökváros. Martucci első zongora versenyét Federico Colli szólaltatja meg. Találkozzunk május 10-én a Műpában. mrme.jegy.hu.
4: Évszázados zenei időutazás a Concerto Budapesttel május 14-én a Műpában. Az éteri hangzású modern kórusműtől Beethoven monumentális 9. szimfóniájáig emelkedett hangulatú alkotások szerepelnek a műsorban a Keller András vezette szimfonikus zenekar előadásában. Jegyek még válthatók.

0: Ismerje meg a Magyar Rádió művészeti együtteseinek új évadát. Rönök Kepuszon, Láng Dorottya, Pasztircsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fejérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
1: Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Kilenc óra, 30 perc. Musica sacra. Egyházzene.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat a szerkesztő Miklósi András nevében is, a mikrofonnál Kecskés Barbara. Egyházzenei összeállításunk elején Dietrich Buxtehude kantátája szól. Ma diadalmaskodik Isten fia. A koncertó vokálejélén René Jakobs vezényel.

ma diadalmaskodik Isten fia. Dietrich Buxtehude kantátáját hallhatták a koncertó vokála élén René Jacobs vezényelt. A folytatásban Johann Sebastian Bach 108-as kantátája szól húsvét utáni negyedik vasárnapra. Előadja Robin Blaze kontratenor, James Gilchrist tenor, Dominic Werner basszus, a Bach Kollégium Japán ének- és kamarazenekar élén Suzuki Masaki vezényelt.

0: Es ist euch gut, dass ich hingehe. Jobb nektek az, hogy én elmegyek. Johann Sebastian Bach 108-as kantátáját hallhatták húsvét utáni negyedik vasárnapra. Előadta Robin Blaise kontratenor, James Gilchrist tenor, Dominic Werner basszus, a Bach Kollégium japán ének és kamara zenekar élén Suzuki Masaki vezényelt. Kedves hallgatóink, egyházzenei összeállításunk végén a szerkesztő Miklósi András nevében is megköszönöm figyelmüket. További jó rádiózást kívánok. Kecskés Barbarát hallották.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tíz óra. Súgójuk. A Bartók Rádió kulturális ajánlóműsora.

0: A jövő század regénye, Jókai és a science fiction.
1: Jókai Mór a jövő század regényében ugye a saját korából, a saját problémáiból, az őt körülvevő világ történéseiből elképzelve írt meg egy jövőt a 20. század második felére, ami nekünk már a múltunk.
0: Képzőművészet, népművészet és újrahasznosítás a Szentendrei skanzenben.
2: Az egésznek az üzete, hogy a paraszti tárgyak generációra, hosszú-hosszú évtizedekre készülnek, szemben a fogyasztói társadalomnak a gyárts, használj, dobj el elvével. Tehát a paraszt nem ismerte a szemét fogalmát.
0: Vaknyugat. Színházi bemutató Szombathelyen.
3: Az aktualitását számomra az adja, hogy ez az a megosztottság és ez az ellenségeskedés, ami mindennapossá vált az életünkbe. Ez egy testvérháborúról szól. Engem ez érdekelt, ez a testvérháború, és az, hogy van-e, lehetséges-e bármiféle feloldozás, és ezzel még ma is, most is bizonyos értelemben szkeptikus vagyok, vagyis inkább a kérdést hagynám a levegőben lógva, hogy képesek vagyunk-e megbékélni.
0: A mai súgójukban körülnézünk még Szentendrén a Vissza a jövőbe kiállításon, és sétálunk Strobl Alajos szobrai között is. Uzsali Bence vagyok, tartsanak velem! A jövő század regénye címmel nyílt új kiállítás az Országos Széchenyi Könyvtárban, a fővárosban. Jókai Mór az 1870-es évek első felében írta meg az 1952 és 2000 között játszódó első magyar szkifiként is emlegetett regényét, amelynek utopisztikus, szarkasztikus, szövevényes története adta az ihletet a kiállítás alapgondolatához, a Jókai által elképzelt magyar valóság és a 20. század második felének valóságos történelme párhuzamos megjelenítéséhez. A június végéig látható tárlat Jókai Mór fiktív világának bemutatása mellett modern műalkotásokat és tágabb képzettársításokat is felvonultat. A kiállítás célja, hogy rámutasson Jókai elfeledett írásának, a jövő század regényének létezhet modern, izgalmas olvasata, amely a mai ember mindennapjaira is reflektál. Kádár Dóra az egyik kurátorral, Sulics Fruzsinával beszélgetett.
4: Rendkívüli ez a kiállítás abból a szempontból, hogy nem csak a múltat, idézőjelben csak a múltat mutatja meg, hanem a múltban elképzelt jövőt.
1: Jókai Mór a jövő század regényében ugye a saját korából, a saját problémáiból, az őt körülvevő világ történéseiből elképzelve írt meg egy jövőt a 20. század második felére, ami nekünk már a múltunk. Viszont azok a kérdésfelvetések és azok a témák, amikből Jókai kiindul, azok még mindig a mindennapi valóság jelentik, és olyan hosszú távú történelmi folyamatokat fogott meg Jókai, amik mind a mai napig zajlanak, zajlani is fognak, és ezt nagyon különleges érzékenységgel tette.
4: De mégis, ha egy mondatban fogalmaznánk meg a lényegét, mi volt az, ami vonzotta Jókait, hiszen ő nem jövőbelátóként, nem úgymond jósként vázolta a 20. századot, hanem tudományos ismeretekkel?
1: Elsősorban a kiábrándultság volt, ami őt erre a regény megírására indította, hogy a napi politikából való kiábrándultság, írja is egy levélben. Tehát őt igazából nem pozitív dolgok sarkalták erre, hanem pont azt, hogy a mindennapi negatívumok sarkalták ennek a regénynek a megírására. Ugyanakkor nagyon széles tájékozottsága volt mindenféle természettudományos és technikai ismeret terén, és mégis tudott írni egy olyan regényt, amiben egy ilyen technikai eszköz az, ami elhoz egy pozitív utópiát, bár azt meg kell jegyezni, hogy nagyon szatirikus felhangú ez a regény. Tehát, hogy pont ebből a kiábrándultságból adódóan.
4: A jövő század regénye, amely tehát Jókainak úgymond az első science fiction írása volt, az 1870-es években jelent meg a Hon című folyóiratban, és a kézirata töredékesen maradt fenn, és éppen az elmúlt időszaknak a híre, hogy a Petőfi Irodalmi Múzeum és a Széchenyi Könyvtár együttműködésével az online térben olvashatjuk.
1: Igen, itt a kiállító térben is van egy oldal ebből a kéziratból. Jókai hagyatékának van egy olyan tulajdonsága, hogy elég szétszórtan létezik, ugye nagyon kis darabokban adták el a családtagok. Ez az egyik. A másik ugye, ami ebből a kéziratból ismerünk, azok nyomdai szedő példányok, tehát van, amit nyomdásztól vásárolt a könyvtár, tehát hogy ez a töredezettségnek az oka.
4: Tulajdonképpen akkor tehát ezen a kiállításon nagyon értékes, érdekes és csak ritkán látható eredeti dokumentumokat mutatnak meg. Miket például?
1: Elég széles spektrumon, ugye jövőről való gondolkodásról van szó, így a kódexektől indulunk egészen, ugye a jelenések könyve biblia formájában, egy apokalipszis kommentár formájában, de annál jóval régebbi tárgyak is vannak a kiállításban, őslény maradványok. Ugye ezek Jókainak az egész az Északi Pólusig című művéhez kapcsolódnak, ugye egy másik science fiction zsánerbe sorolható mű az életműben, tehát a legrégebbi tárgyak azok őslény maradványok. Ezek a konkrét állatok, amiket leírt Jókai ebben a regényben, ezeknek a maradványai láthatóak. Tehát mamutfog, egy őslénynek a csigolyái, egy kakukktojás van, egy ungaroszaurusz, hogy legyen valami magyarországi lelet is a tárlóban.
4: Kiállítás maga három térre tagolódik, de milyen tematika alapján?
1: Az első tematikai egységben próbáljuk a regényt elhelyezni a science fictionök között, próbáljuk elhelyezni a magyar irodalomban, magában a szerző életművében, erről szól az első terem. A második teremben a fikció és a valóság oldaláról megfogni, ezek a fogalmak egymás nélkül nem létezhetnek, tehát egy kicsit a regény cselekménye, abból kiemelten a repülés tematikája jelenik meg, az utolsó teremben pedig a kivonulás témája, hiszen a regény végső megoldás egy új társadalom felépítésére a kivonulás, egy új, a természettel harmóniában élő társadalom megteremtésére. És ugye ezt a kivonulás tematikát úgy próbáljuk vizsgálni, hogy a valós 20. században ez a kivonulás, ez hogyan jöhetett létre, és itt művészi attitűdöket veszünk sorra.
4: Tehát, hogy kortárs művészek, alkotók milyen válaszokat adnak ezekre a kérdésekre?
1: Ott elsősorban 20. századi művészetről van szó, de több kortárs művésznek az alkotása is látható a kiállító terekben, több helyen is. Várnai Gyula, Trifusz Péter, Gyémánt László, Klimó Károly alkotásai láthatók itt a kiállításon.
4: Jókai Mornál az ember ősi vágya, a repülés, ez a toposz, hogyan jelenik meg?
1: Itt Jókainál a repülés mindent megoldó elem lesz a regényben, hiszen feltalálnak egy olyan anyagból, az ihorból készült repülőgépet, ami kvázi ilyen legyőzhetetlen hadsereget teremt. Ez a repülés, ez így lesz a regény központi eleme.
4: A mellettünk lévő tárlóban például Ludwig Ede csapkodószárnyú emelőhúzó légcsavarokkal szerelt helikopter modelljét nézhetjük meg, amely persze kicsinyített változat, de tulajdonképpen az első magyar tervezésű helikopter.
1: Igen, itt azt szerettük volna ezzel megmutatni, hogy ugye Jókai korában még nagyon elterjedt elképzelés volt az, hogy a repülés majd csapkodószárnyú repülőgéppel fog megvalósulni. Az egyik iránya a léghajó volt, ugye itt ennek a kormányozhatóságát kellett megoldani, de a másik irány az volt, hogy próbáltak ilyen mindenféle csapkodószárnyú szerkezeteket tervezni, úgy hívják, hogy ornitopter. Ez amúgy egy díjat nyert elképzelés volt, azt gondolták, hogy ez működhet is, de végül nem épült meg ez a helikopter. És amúgy Jókainak a regényében, a jövő század regényében is egy csapkodószárnyú repülőgép szerepel.
4: A regény ugye 1952-től 2000-ig öleli fel az évtizedeket.
1: Igen, de azért próbáltunk arra figyelni a kiállításban, hogy ne legyen Jókai egy ilyen vátesz szerepbe sorolva. Ugye az első világháború idején, háború legeslegelén, amikor még ugye nagyok voltak a várakozások, így tekintettek Jókaira, mivel nagyon jól látott egyes történelmi folyamatokat, vagy nagyon jól látta, hogy egyes technikai dolgok merre fognak kifutni, például ugye a hírközlés forradalmára azért elég jól ráérzett Jókai. Azért vannak olyan elemek, ahol próbáljuk összehasonlítani a valós 20. századot Jókai korával, de próbáljunk ettől ezért tartózkodni, hogy őt egy ilyen váltás szerepbe helyezzük.
4: Melyik az a tabló vagy tárló, amit még megmutatna, ami valami miatt igazán különleges?
1: Próbáltunk minden főbb karakternek egy-egy sarkot szentelni itt a kiállításban, és ugye a regénynek az antagonistája, a gonosz szereplője, a Sasza asszony Alexandra cárnő Nihil országnak az uralkodója. Több olyan grafikai érkezett a Petőfi Irodalmi Múzeumból, ami a jövő század regényének a 100. évfordulójára készült, és nagyon érdekes Kondor Bélának a Cárnő halála című munkája, és ezen ugye látszik ez a csapkodó szárnyú repülőgép. Ugye Kondor művészetének nagyon fontos eleme a zuhanás, ugye itt ez éppen ugye úgy hal meg ez a cárnő, hogy kizuhan a repülőgépből, szóval ez abszolút beleilleszkedik Kondor művészetébe ez a rajz, de a regénynek pedig egy tökéletes illusztrációja.
4: És van olyan tárgy vagy relikvia, amely a Jókai hagyatékból került most ide.
1: A kiállításban a Jókai Mór könyvtárából válogattunk köteteket, amik forrásul szolgálhattak a jövő század regényéhez, illetve két személyes tárgya van a kiállításban. Az egyik az ő japán kardja, másik pedig a halálos ágya mellől származó fecskendő, ami azért került a kiállításba, mert Mikszát úgy írt erről a regényről, hogy a Jókai betegen kezdte el írni ezt a regényt, és hát csak azért lehet ez a regény ilyen, mert hogy lázas volt, amikor ezt kitalálta, annyira hihetetlennek és újszerűnek számított ez a regény akkor.

0: Elpusztíthatatlan tárgyak. A Szentendrei skanzenbe látogatók megtekinthetik, hogy egy elhasználódott tárgy milyen formában válhat újra hasznossá, sőt, akár a művészeti kifejezés eszközévé is. A tárlat fő üzenete, hogy minden tárgy tovább élhet. Egy elkopott kaszapenge késként folytatja az életét, egy használati eszköz új funkciót és új jelentést kap. A türelemüvegek pedig már-már művészi alkotásként bizonyítják a tárgyak kreatív újraértelmezésének hagyományát. Veresemese Gyöngyvér Sári Zsolttal, a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum főigazgató helyettesével járta be a kiállítást.
1: A skanzen esetében megszokhattuk, hogy nem csak népi tárgyakat látunk, hanem tovább gondolt tárgyakat, amelyeknek azonban a népi kultúra az alapja. Így jött létre ez a kiállítás is.
2: Azt gondolom, hogy a Szabadtéri Néprajzi Múzeum mindig holisztikusan gondolkodott arról a kultúráról, aminek a bemutatása alapfeladata és célkitűzésünk is, hogy a hagyományos magyar paraszti műveltség különböző elemeit a ma embere számára hasznosítható és értelmezhető módon mutassuk be. 2025-ben indítottuk el a Zöld Skanzen című tematikus programsorozatot, aminek az alapfókuszában az a tudás áll, amit paraszti életformából a 21. században a fenntarthatóság, az ökológikus szemlélet, a jó létben élő társadalom újrahasználhat, újrahasznosíthat. Tehát nem egy olyan gondolatmenetet szerettünk volna közvetíteni, hogy repüljünk vissza 200 évet az időbe és éljünk úgy, hanem hogy nézzük meg, hogy mik azok az elemek, amik a ma ember számára újrahasznosíthatóak. Az idén pedig egy olyan kiállítást nyitottunk, ami a képzőművészet és a néprajz határán mozog. Azt a tárgyalkotó gyakorlatot gondoltuk végig, ami a hagyományos paraszti társadalom tárgyalkotó gyakorlata és a fogyasztói társadalom tárgyhasználati gyakorlata között feszül, amiben a múzeum létezik, hiszen a múzeumba kerülő tárgyak a mindennapi használatból emelődnek ki, hozunk létre egy egészen új kontextust, és azt vettem észre, hogy igazából nagyon hasonló ehhez a gyakorlathoz az, amit a képzőművészek csinálnak, amikor is az eredeti néprajzi tárgyat, vagy az eredeti mindennapi használati tárgyat az eredeti közegükből, vagy a szemétből kiemelik, és beépítik a saját tárgyalkotó folyamatukba. Tehát azt vizsgáljuk, hogy a magyar képzőművészetnek milyen az eredeti tárgy felhasználási gyakorlata, alapvetően az asszamblázs és az asszamblázs körül megjelenő egyéb műfaji elemek segítségével, és nem egy művészettörténeti, nem egy kronológikus tárlat, hanem egy etnográfiai megközelítésű tárlatról van szó.
1: Nem gondolnánk azt, hogy egy ilyen tárlat éppen Kassák Lajossal kezdődhet.
2: Igazából fizikai térben Kassák Lajossal kezdődik, hiszen az asszamblázs műfajának az előzménye a kollázs és a montázs. A magyar kollázs és montázs kialakulásának a kezdetén ott van Kassák Lajos, azt gondolom, hogy Kassák munkássága ebből a szempontból is úttörő volt, hiszen a magyar képzőművészek kezett azt a fajta holisztikus szemléletet, aminek vissza kell köszönnie az eredeti tárgyhasználati gyakorlatban. Ő tökéletesen elindította az 1920-as években, és aztán rögtön a két Kassák kollázs mellett ott van egy Vajda Lajos kollázs, ami azt gondolom, hogy a kiállítás egyik legszebb darabja, és igazi etnográfiai kuriózum, hiszen Vajda, ez Párizsban készíti, de közben egy ilyen nagyon a magyar kultúrára fókuszáló kollást készít, amiben egy Madonna szobor a gyermekkel, egy pártás női alak, ilyen nagyon erős, rikító, piros, cinóber háttérből tekint ránk, és igazából ezzel indítjuk a kiállítást, de igazából a kiállítás kiinduló pontja tér majd, hogy nem közepén elhelyezkedő néprajzi tárgyakból készült kollázs, amikre részben úgy tekintünk, mint referenciatárgyak, és igazából azt vizsgáltuk, hogy az a hagyományos paraszti tárgykészítő gyakorlat, ami generációknak készül, évek, évtizedek hosszú során használnak egyes tárgyakat, és ezen hosszú életút során hogyan alakul át a tárgyak jelentése, vagy éppen a tárgyak használata, hiszen van a kiállításban, és talán az egyik kedvencem, ami ennek az egésznek az összefoglalója, egy kés, ami igazából eredetileg kasza volt. És addig használta, addig koptatta a gazdája évtizedeken keresztül, amíg igazából egy fűvágó késé nem alakult. Vagy itt van egy nagyon szép kászli, aminek az felülső lapja már a polgárosodó, parasztpolgári életvilágot reprezentálja. Ez a Sárközből származik, ami a magyar népművészet egyik nagyon különleges régiója, de aztán a 20. század elején a polgárosodás hatására egy jómódú család nem tette meg, hogy nem használ a szobában polgári hatású bútort. Viszont az a család, aki ez a bútor volt, nem volt elég tehetős, de ő is meg akarta mutatni, ezért ezt a előről modern polgárinak tűnő bútort két korábbi festett ládából állítatta össze a helyi asztalossal. Hát, hogy az egésznek az üzete, hogy a paraszti tárgyak generációra hosszú-hosszú évtizedekre készülnek, szemben a fogyasztói társadalomnak a gyárts, használj, dobjel elvével. Tehát a paraszt nem ismerte a szemét fogalmát.
1: Néhány szürreálisnak mondható alkotás is van a kiállításban, de önmagában a néprajzi tárgyakból készült együttes is szürreális, hiszen azt látjuk, hogy mi minden kerül be a néprajzi gyűjteményekben, hogyan kerül be egy rajzfilm figura például. Mit keres itt?
2: Igazából ezzel a néprajzi tárgy asszamblázsal az volt a célunk, hogy a gyűjteményünk sokszínűségére is reflektáljunk, és ugye ez a Fiona szobor, egyrészt maga a Fiona története, a Shrek meséje nagyon sokrétűen amúgy visszavezethető népmesei vonalakra és történetekre, de ami miatt ez igazából most itt a kiállításban szerepel az, hogy ez Kalotaszegen lett megvásárolva egy alapvetően népművészeti terméket árusító bódéban, ahol a magyar és nem magyar turisták szembesülnek a mai Kalotaszeggel is. Tehát azt gondolom, hogy ennek is van egy nagyon erős üzenete, hogy ez így került be a kiállításba.
1: A kompozíciókból látjuk, hogy a művész fantáziája határtalan, és azért kevés olyan tárgy van, amely direktben azt mutatja be, hogy milyen volt a paraszti kultúrának az újrahasznosítása. Például azok a vágódeszkák, amelyeket össze-vissza foltoztak, vagy például a dróttal összetartott cserépkorsó, tehát ezek igazából reflektálnak az egykori kultúrára, a többi már önmagában művészet, vagy kritika, lásd Péreli Zsuzsának az alkotását, amely igazán társadalom kritika.
2: Igen, nagyon fontos, hogy ez a képzőművészeti gyakorlat, amivel itt találkozunk, és ugye 1926-tól indulunk Kassák Maszkos Önarckép című kollázsával, és eljutunk 2026-ig, hiszen olyan tárgy is van, amit erre a kiállításra készítettek a fiatal művészek, tehát nagyjából egy 100 év képzőművészeti gyakorlatában, arra is nagyon büszkék vagyunk, hogy több élő 90 fölötti magyar képzőművész alkotása van a kiállításban, és igazából mindegyik egyfajta reflexió. Reflexió arra a Marcel Duchampi gondolatra, hogy nem az alkotás a művészet legfontosabb feladata, hanem a kiválasztás. Tehát az, hogy a művész hétköznapi tárgyakban meglátja a művészet lehetőségét, és kiemeli, és egy új kontextust ad. És sokszor találkozunk azokkal a gondolatokkal, képzőművészeti kiállításokon is, hogy úristen, ez már művészet, én is tudnék ilyet csinálni. De alapvetően mégiscsak arról van szó, hogy nem én csináltam, nem nekem jutott eszembe, ennél egy sokkal fontosabb aktus az, hogy kiválasztásra kerül. És ez kicsit olyan, mint a múzeumba kerülő műtárgy, hogy én kurátorként eldöntöm egy használati tárgyról, hogy gyűjteménybe kerül, és ezáltal magát az élettörténetét is átalakítom, az örökké valóságnak akarjuk, hogy a szolgálatába álljon, és a kiállításban igazából a fenntarthatóság kérdése nem csak abban merül ki, hogy régi tárgyakat használnak a képzőművészek, hanem egy olyan fenntartható társadalom gondolatára is reflektálnak, amiben az emlékezet, az egyéni és a családi, a közösségi emlékezet mellett reflektálnak az anyaghasználatra, reflektálnak a természeti környezetre, körülöttünk lévő világra, a saját múltunkra. Igazából egy-egy tárgyon keresztül számtalan gondolatot tudnak megfogalmazni a művészeink.

0: Kevés olyan kulturálisan és várostörténetileg is fontos pont van Budapesten, ahol ne találkoznánk Strobl Alajos szobraival. Zala György és Fadrusz János kortársának alkotásai nélkül ma már elképzelhetetlen lenne a főváros, de Strobl kezenyomát viseli Dobó István szobra Egerben, vagy Széchenyi István alakja Nagycenken és Szegeden. Születésének 170. halálának 100. évfordulója alkalmából Képmás szobrokkal címmel nyílt szabadtéri kiállítás a budavári Palota negyedben, ahol 15 jelentős alkotáson keresztül kísérhetjük végig a művész pályáját. A kiállításról és a 19.-20. század fordulójának szobrászatáról Borovi Dániel művészettörténésszel beszélgetett Murvai Dénes.
1: Mi igaz abból a legendából, hogy Strobl Alajos egyszer talpig páncélban korcsolyázott a Városliget jegén?
2: A páncél és a korcsolyázás egyaránt igaz, hogy ez a két dolog egyszerre megtörtént, ez nem teljesen bizonyos. Azt tudjuk, hogy Strobl számára a múltba révedés, a múlt megélése, ez egy nagyon fontos dolog, nem csak a művészetében, hanem a hétköznapjaiban is. Nagyon sokszor rendez például jelmezes mulatságokat, és ebben a környezetben ő is nagyon gyakran és szívesen ölt jelmezt, legyen ez akár egy udvari bolond, egy bíboros, és a korcsolyázás is igaz, ugyanis ő is tagja a korcsolya egyletnek, amely ekkoriban a Városligeti tójegét használja leggyakrabban, és nem csak korcsolyáznak itt, hanem itt is rendeznek különböző mai szóval élve performanszokat, vagy jelmezes ünnepélyeket, amelyeknek gyakran középkori vagy történelmi témája van.
3: Ön Strobl Lajos életének szakavatottja, Strobl kutató. Beszéljünk kicsit arról, hogy ki volt ő, miért számít a magyar szobrászat egyik legfontosabb alakjának.
2: Fontos tudni ehhez, hogy a szobrászat egy kicsit más funkcióval bír a 19. században. Főleg a század második felében, legalábbis ha Magyarországot nézzük, akkor a szobrászatnak kiemelt jelentősége van az emlékezet kultúrában, ugyanis a valamilyen közel vagy távolabbi múltbeli történelmi szeméről való megemlékezésnek az egyik legfontosabb gesztusa az emlékműállítás, és az emlékmű a város szövetében is nagyon fontos jelentőséggel bír. A századforduló, vagy a 19. század végén úgy tekintenek ezekre, mint egy városnak a legfontosabb látványosságaira. Budapest egy kicsit későn kapcsolódik ebbe bele, hiszen a szobrászati kultúra az gyakorlatilag a 19. század első felében alakul ki, tehát elég nagy hátránnyal indul a többi európai nagyvároshoz, fővároshoz képest. Egészen a 19. század második feléig nincsen Magyarországon szobrászati felsőoktatás. A legnépszerűbb a leendő szobrászok körében Bécs, illetve München, és majd csak az 1870-es években nyílik meg az első olyan intézmény, amely felsőfokú művészeti képzést biztosít, ez a Mintarajztanoda, ez alakul aztán képzőművészeti főiskolává a 20. század elején, úgy, hogy kiágazik ebből egy úgynevezett szobrászmesteriskola, amelynek Strobl lesz a vezetője, aki egyébként maga is külföldön tanul, mert Magyarországon erre még nincsen lehetősége. Liptó felvidékről származik. Nagyon hamar kiderül, hogy művészi pályára fog menni. 4 évet végez a Lőcsei gimnáziumban, de a tanárai azt javasolják az apjának, hogy inkább valamilyen iparos mesterséget keres, mert a rajz tehetsége, a mintázó készsége az már nagyon hamar kiderül a család számára, és egy vasgyárban kezd el különböző ornamenseket, dekorációt, plasztikákat készíteni. És a család ezt látva úgy dönt, hogy érdemes lenne Bécsben folytatni a művészeti tanulmányait, és így kerül aztán az osztrák fővárosba, és ott a Kunstgewerbe Schule, tehát az iparművészeti iskolának a hallgatója lesz, és itt tanul mintázást, szobrászatot, és innen átmegy a Bécsi Akadémiára, tehát ez a legfelsőfokú művészeti képzést adó intézmény gyakorlatilag az egész monarchiában, és innen tér aztán haza Budapestre 1881-ben. Ezek az évek azért is fontosak, mert nagyjából ekkor egy egész generáció jelentkezik, amely eleget tud tenni ennek a nagyon felfokozott igénynek, hogy a fővárost különböző plasztikákkal, emlékművekkel, épületdíszítő szobrokkal díszítsék. A korszakban a szobrászati hierarchiának a csúcsán egyértelműen a köztéri emlékmű áll. Strobl gyakorlatilag abban a körben van, amely ezeket a nagyszabású monumentális alkotásokat készítik, és egyébként ő is épület díszítő plasztikával indít, miután Budapestre költözik.
3: Említsük meg azokat a jól ismert műveit, amelyek valószínűleg minden budapesti ismer, látott már, csak talán nem kötötte a nevét hozzá.
4: Az első jelentősebb alkotásai az Operaház homlokzati fülkéibe készült üdőszobrok, amelyek egyike Liszt Ferencet, a másik pedig Erkelt jeleníti meg, és ezen kívül pedig allegorikus dekoratív plasztikák kapnak helyet a homlokzatnak a többi részén, illetve egy javarészt a múlt zeneszerzőit felsorakoztató egész alakos szobor galéria kap helyet az épületnek a terasz mellvédjén.
3: Az operaházi munkája után ívelt az ő karrierje felfelé.
4: Az első jelentős köztéri sikere az az Arany János emlékmű a Múzeumkertben, és azért is érdekes az aranypályázat, mert ez az első alkalom, ahol úgymond összecsap a korszaknak a két nagy magyar szobrász egyénisége, Strobl Alajos és Zala György, de ez a vetélkedés tulajdonképpen az elkövetkező évtizedekben meghatározó lesz a két szobrász között, de ő készíti például Semmelweis Ignác emlékművét is, amit 1906-ban avatnak fel. Az ő alkotása a Szent István Lovas szobor is a Budai Várban, a Szentháromság tér mellett, de ugye a legközismertebb az a Mátyás kútja.
3: Ezt Magyar Trevik útnak is nevezik. Mitől lett ennyire népszerű ez az alkotás?
4: Haussmann Alajos, amikor a királyi palota bővítését tervezi, egy olyan problémával szembesül, hogy az új főútvonal, ami a Szentgyörgy térről vezet a palota udvarára, gyakorlatilag belefut a királyi kápolnának a hátsó falába, és ezt a falszakat szeretné valamilyen reprezentatív plasztikai díszsel ellátni, és így születik meg az ötlet Stroblal közösen, hogy ide egy Mátyás tematikájú kútcsoport kerüljön, ami ugye kapcsolódik a Budai Várnak a történetéhez is, hiszen ugye Mátyás az egyike az a uralkodóknak, akik a legtöbbet tettek azért, hogy a középkorban a palota kiépülhessen.
3: Beszéljünk kicsit a kiállításról. Két szabadtéri helyszínen várja a látogatókat a tárlat. Hogyan kapcsolódik még Strobl Alajos munkássága a helyhez?
4: Az egyik a Várkert bazárnak a rámpája, a másik pedig a királyi lovarda körüli terület. A Várkert bazár rámpáján indul a kiállítás, tehát ide kerültek a pályakezdéssel, a tanulóévekkel, a családdal, az első budapesti munkákkal kapcsolatos tablók, és ez azért is egy fontos helyszín Strobl számára, mert néhány évig itt működött szobrászként is, hogy amikor ő Budapestre kerül 1881-ben, akkor először a mai régi zeneakadémia épületében kap műtermet. Ez azért is történik így, mert ugye az első jelentős munkája Liszt Ferenc szobrának a megmintázása, és Lisztnek Pesten ugyancsak a zeneakadémia épületében van lakása. De ez egy ideiglenes műterem, és hamar tovább költözik, és a második budapesti műterme az a Várkert bazárban van, és Strobl itt dolgozik egészen 1889-ig, amikor is megépül az Epres kertben a szobrászmester iskola épülete. Egyrészt lesz az oktatás helyszíne, másrészt az ő személyes műterme.
3: A Palota negyedben a két helyszín talán két alkotói korszakát mutatja be. Milyen alkotásaival találkozhat az érdeklődő most a tárlaton?
4: Igyekeztünk viszonylag átfogó képet bemutatni Strobl művészetéről, ami meglehetősen nehéz. Most dolgozunk Strobl életmű katalógusán is, tehát most szembesülünk azzal, hogy milyen aktív volt egész élete során, tehát egy 50 évet átívelő pályáról van szó, és most úgy látjuk, hogy több mint 400 alkotást készített el ez alatt az 50 év alatt, úgyhogy gyakorlatilag egy keresztmetszetet igyekeztünk bemutatni, olyan módon, hogy megjelenjenek olyan alkotások, amiket esetleg ismer a látogató, de nem feltétlenül. Állt még össze a fejében, hogy ezek ugyanannak a szobrásznak a munkái.
3: Archív fotókat, családi felvételeket is bemutatnak a kiállításon. Milyen kép rajzolódik ki általuk Stroblról?
4: Nagyon változatos, mert ugye, ami nekünk művészettörténészeknek a legizgalmasabb, azok nyilván az alkotás pillanatai, vagy azok a fotók, amelyek egy-egy szobornak, emlékműnek a készítését mutatják, és nagyon ritka az, amikor ilyen jól dokumentálva áll előttünk, hogy hogyan lesz az ötletből egy monumentális köztéri emlékmű, de nagyon sok fotót láttunk a család hétközben, hétköznapjairól és a tanítványokról, az állatokról, akik ott élnek együtt velük az Epreskertben. Különleges, hogy több ezres nagyságrendben találhatóak meg felvételek, amelyeket egyrészt profi fotósok készítettek, de nagyon sokan fotóztak is a családban, ugye ez ma egy elég általános mondatnak hangzik, de a századfordulón még meglehetősen ritka hobbi a fényképezés, úgyhogy nekünk művészettörténészeknek nagyon nagy szerencse az, hogy itt Stroblnak a bátyja hivatásos fényképész volt, a bátyának a felesége ugyancsak fotós volt, a felesége amatőrként fotózott, és javarészt sztereóképeket csinált, úgyhogy gyakorlatilag a munka és a magánélet szinte valamennyi pillanatát megörökítik ezek a felvételek.
5: Mondhatjuk azt Stroblról, hogy egy korabeli sztárművész volt?
4: Abszolút igen, ugye gyakorlatilag a nagy megbízásoknak a nagy részét ezt vagy ő, vagy Zala kapja meg, de ugye nem is csak ezekről van szó, hanem arról is, hogy Stroblról egy nagyon jelentős portrészobrász, tehát gyakorlatilag a korszaknak az összes jelentős művészét, politikusát, gondolkodóját, iparmágnását lemintázza, így aztán gyakorlatilag ennek a korszaknak, tehát a dualizmus korának egy nagyon

0: Vissza a jövőbe, vissza Szentendrére. A szentendrei képtár új kiállítása ugyanis arra hív minket, hogy gondoljuk végig, milyen jövőt képzeltek el 100 évvel ezelőtt Szentendrén. Hogyan változtatta meg a városi látképet az új városháza, vagy a 100 éve megalakult művésztelep, miként bukkant elő egy különleges rózsafaj egy villaépítkezés során, és ki volt Szentendre fotósa a 20-as években. Veresemese Gyöngyvér Szilágyi Zsófia Júlia kurátorral beszélgetett.
1: Most egy olyan 100 éves évfordulót ünneplünk, ami nagyon meghatározó a mai Szentendrét tekintve, tehát 1926-ban alakult meg a Szentendrei Művésztelep, aztán 28-ban ugye a Szentendrei Festők Társasága, és 29-ben foglalták el azt a helyet, ahol azóta is laknak, és azóta is folyamatosan festők élhetnek és alkothatnak. Viszont, mivel lesz egy kiállítás, ugye, ami májusban nyílik a Művészetmalomban, egy egész malmot betöltő nagyszabású tárlat. Mi kimondottan annak az időszaknak a történetébe adunk bepillantást, amikor ez a művésztelep megalakult, és ennek a mondjuk évtizednek szentelünk itt teret. Nyilvánvalóan csak ilyen pillanatfelvételeket lehet látni, tehát ez nem egy kronológikus, nem egy teljes áttekintést nyújtó kiállítás, hanem arra vállalkozunk, hogy egy kicsit visszahozzuk azt a hangulatot, azt az időszakot, azokat a törekvéseket, azokat az eseményeket, olyan szereplőket, akik akkor meghatározták a várost, akik akkor járkáltak az utcán. Szóval, hogy el lehessen képzelni, hogy milyen városba érkeztek a festők 1926-ban.
2: Nem mondanám, hogy tárgygazdag, mert hogy nem is ez volt a cél, ön is említette, hogy csak bepillantunk. Viszont mégis vannak emblematikus tárgyak, naplórészletek, kapunk a kornak a társadalmi életéből is egy pici ízelítőt.
1: Az volt az én koncepcióm, hogy tulajdonképpen ilyen mikrotörténeti szempontból közelítsünk, egy-egy kiemelt esemény, vagy egy-egy szereplő kapcsán beszéljünk Szentendréről. Ezt a másfél évtizedet, amiről itt azért nagyjából szó van, tényleg olyan apró eseményeken keresztül mutatom be, amik nem is feltétlenül emblematikusak, de mindenféleképpen beszédesek. És azt remélem, hogy ehhez egy kicsit könnyebben tudnak kapcsolódni azok, akiknek akár leszármazottaik élnek itt, akiknek akár valamilyen módon erről van emlékük, vagy valamilyen módon a történetben involválódtak. Szóval, hogy én azt gondolom, hogy itt a szentendrei közönség az, amelyik igazi csemegéket találhat.
2: Az első tekintetem, amikor bejöttem a kiállításba, és nem kezdtem el olvasgatni például, az a nagy masni volt. Vajon miért kapott olyan fontos szerepet? És ez most csak egy dolog, amit kiemeltem.
1: Igen, ugye alapvetően itt a fényképekre akartuk helyezni a hangsúlyt, mert a tárgyak kapcsán azért hiány van, akár a gyűjteményt tekintve, akár így a városi emlékezetet tekintve. Nehéz megmozdítani az embereket, hogy a családi gyerekeket, vagy egyáltalán, hogy tudatosodjon bennük, hogy ami számukra esetleg már ilyen ócska limlom, vagy nem feltétlenül tudják a történetét, vagy már nincs közvetlen kötődésük hozzá, az egy múzeum számára, vagy egy kutató számára fontos relikvia is lehet. Tehát tárgyakban elég rosszul álltunk, és alapvetően fotókkal akartuk ezt a kiállítást megoldani, és ezt a korszakot bemutatni, viszont azért mégis a kutatás során egy-egy család, vagy egy-egy mondjuk így lokálpatrióta, aki tényleg régi szentendrei, és őrzi a családja történetét, náluk sok kincsre bukkantunk. A masni a szentendrei legényegyletnek a masnia, egy ilyen jubileumi 25 éves masni. Az a blokk a szentendrei egyesületekről szól, amik ebben az időszakban alakultak, és igyekeztünk azért minden egyes témához tárgyakat, vagy valami kézzelfogható relikviát is bemutatni, hogy ne csak fotók meg dokumentumok legyenek a kiállításban.
2: A középső terem elsősorban a képzőművészeti.
1: Ez a tér két térrészre oszlik. A kisebb térrészben az alapító nyolcaknak az alakját idézzük fel. Azokról beszélünk, akik 1926-ban idejöttek és megalakították ezt a művésztelepet, és aztán igazából a 28-as Szentendrei Festők Társaságának tagjai. Őket ábrázolja egy ilyen tablófotó, és az ő fiatalkori önarcképeiket láthatjuk itt, sajnos kettő kivételével, de azért 6 szereplőtől sikerült viszonylag fiatalkori képet bemutatnunk, úgyhogy ők képviselik azt, amihez a kiállítás kapcsolódik, hogy itt egy olyan fontos esemény történt, ami máig hatóan meghatározta Szentendrének a kulturális életét. És a teremnek a másik felében olyan alkotóktól választottam szintén ezekből a 20-as évekből festményeket, akik később váltak szentendrei festőké, akiknek a neve alapvetően összeforrott Szentendrével. Van, akinek csak rövid ideig, mint például Cimra Gyulának, de mondjuk Barcsai Jenő, vagy Ilosvai Varga István, vagy Modok Mária, vagy Szóbel Béla, ugye ők olyan fontos festők, akik ekkor még nem voltak szentendrei festők, és kicsit azt mutatja be ez a tér, hogy a szentendrei festészet mégis honnan, milyen inspirációkból jön. Tehát van itt Nagybányára utalás, vannak ugye a külföldi, alapvetően párizsi inspirációk, vannak ugye a hagyományos, a képzőművészeti főiskoláról érkezett akadémikusabb festmények is, amik jelzik, hogy nyilvánvalóan ez is egy kiindulási pont volt, tehát ez inkább csak egy felidézése annak, hogy a 20-as években hol tartottak azok, akik aztán szorosan és nyilvánvalóan az alapító nyolcak művésztelepi megalakulásának hatására is Szentendrére érkeztek, és a szentendrei festészetnek fontos képviselői lettek.
2: A harmadik terem megint a pillanatképeké, a kor meghatározó személyiségei. Itt már látjuk a hagyatékokból előkerült naplókat, és néhány tárgyat még.
1: Talán itt szembesül leginkább a látogató azzal, hogy nem egy elbeszélést láthat, hanem 10 szereplőt emeltem ki, akiknek a társadalmi státusza, az életkora, a vallása, a nemzetisége, a szentendrei közéletben, vagy egyáltalán a szentendrei életben betöltött szerepe teljesen más, teljesen heterogén ez a csapat. Van itt 2 kisgyerek, akiknek ugye a jövője lesz érdekes és tanúságos. Vannak, akik már idősen érkeztek ebbe a csarnokba, mint Deim Xavér Ferenc Molnár például, vagy Möller István, aki ugye egy nagyon fontos és emlékvédelemben nagyon meghatározó építész volt, és hát a legkiemeltebb ugye Starzsinszky László, a polgármester, aki tulajdonképpen fölkarolta ezt a kezdeményezést, és a festők mellé állt, és ő tette lehetővé, hogy ide jöjjenek a városba, és támogatta őket, tehát az ő alakja kiemelten szerepel a kiállításban. Ugye még azt nem is mondtam, hogy különböző neműek, ami azért nem olyan egyértelmű, hogyha visszatekintünk a 20-as évekre, mint ahogy például az egyesületeknél a katolikus polgári kör megalakulásánál ugye szépen le van írva a szabályzatban, hogy csak férfiak vehetnek részt, vagy a hirdetmény, ami a díszközgyűlésre szólítja fel a lakosságot, külön ki van emelve, hogy a hölgyek is megjelenhetnek, tehát fontosnak tartottam azt is, hogy ebben a tablóban hölgyek is szerepeljenek, úgyhogy egy László Magda nevezetű akkor kislány, illetve egy Simai Petronella, szerb családból származó gépíró, írnok, városi tisztviselő is szerepel a tablóban. Ami meglepetés volt, hogy pár napló is tudatosodott bennünk, bár az egyik tényleg olyan, amiről azt mondhatnám, hogy előkerült, Weber Oszkárnak a naplója, aki egy különös figura, az 1910-es években valószínűleg akkor érkezett Szentendrére, akkor már mint vegetáriánus, egyébként könyvkereskedő, papírkereskedő, lapkiadó, nyomdász ember volt, és az ő 30-as évekbeli naplóját egy ilyen internetes kutakodás során találtam meg, és szerencsére a tulajdonos kölcsön is adta a kiállításra, de szerepel itt Herman Lipótnak a naplója is, akit a Szentendrei Festők Társasága felkért ugye elnöknek, korrektornak, tanárnak, hogy a nyári szabadiskolában legyen az ő tanáruk, és ő egész életében naplót vezetett, és nagyon jól, nagyon pontosan lehet követni az ő naplójából a Szentendrei Festők Társaságának a megalakulását. És akit szeretnék talán kiemelni, az Weisz József fotográfus. Rengeteg fotója van, és ahogy így elkezdtük gyűjteni az ő munkásságához kapcsolódó fényképeket, kiderült, hogy azért viszonylag sokat tudtunk már azonosítani, mert gondos fotográfusként úgy tűnik, hogy lepecsételte mindig azokat a fotókat, amiket készített, és ő tényleg a 10-es évek második felében alapított itt fotós műhelyt, és kísérte végig a szentendrei társasági életet, a társadalmi változásokat, viszont az ő alakja nagyon nem ismert, úgyhogy most sikerült legalább a születési és halálának a dátumát, illetve család is valamennyire megtalálni, de például fotót pont róla nem találtunk, tehát ő az egyetlen, aki ilyen módon nem szerepel az alszképcsarnokban, csak egy ilyen fantom videóval idézzük meg az ő alakját. A lánya és a felesége Bergen-Belsenben halt meg, ő maga túlélte a holokausztot, és Izraelben élt tovább a fiával együtt. Ennyit tudtunk meg róla, de ilyen módon valamennyire már kirajzolódik az ő fotográfusi tevékenysége.

0: Martin McDonagh fekete komédiáját állította színpadra a szombathelyi Vörös Sándor Színház Szikszai Rémusz rendezésében. A Vaknyugat egy sötét humorú, groteszk dráma, amely az ír vidéki élet kilátástalanságát és az emberi kapcsolatok torzulását mutatja be. A történet két testvér küzdelme köré épül, akik egy eldugott ír kisvárosban élnek, egymással egy fedél alatt, de állandó civakodásban. A tér és az idő persze, mint minden irodalmi műben, tágabban is értelmezhető. A történet bárhol játszódhat, akár a mai Magyarországon is. Gergó Judit összeállítása következik.
1: A Vaknyugat egyszerre nevettet és megráz. McDonagh kegyetlen iróniával, mégis mély emberismerettel ábrázolja hőseit, és azt a vágyat, hogy valahogy mégis jobbak legyünk, ha már emberek vagyunk. Nyers és őszinte, mégis humorral él. És épp ez az ellentmondás teszi olyan színházivá. Nevetünk ott, ahol talán sírni kéne. Az ír szerző darabját a szombathelyi Vörös Sándor Színház állította most színpadra. A rendezőnek, Szikszai Rémusznak ez már a negyedik McDonagh rendezése.
2: Nagyon szerettem a humorát, nagyon szerettem azt, ahogy a lélek elbánik, vagy ahogy lelki folyamatokat ábrázolja. Nagyon közel áll hozzám az a fajta gondolkodásmód, ami az övé. Ő követője minden olyan angol drámairodalmi hagyománynak, ami értékes, és közben egy új szín volt a 90-es években. Megújítani volt képes ezt a fajta drámairodalmat, és nagyon szeretem, hogy a feketét keveri a fénnyel. Tehát nekem olyan, mint a Toledo viharban című festmény, az El Greco. Nagyon erős színekkel dolgozik, nagyon sok sötéttel, és akkor ott valahol dereng a világosság, ami a lényeg. Ezért is szeretem nagyon, ez minden darabjára igaz.
1: Egy kamaraszínpadi darabról van szó, mégis én azt gondolom, hogy az utóbbi évtizedekben viszonylag sűrűn színpadra állították Magyarországon. Én legutóbb például nagyjából egy 8-10 éve láttam Gotár Péter rendezésében. Hogyan esett a választás most erre a műre, és vajon van-e különbség abban a korban és a mostani korban előadott mű között?
2: Valóban az történik, hogy ez egy már-már ilyen klasszicizáló dolog, mert nagyon jó darabokat ír a Martin McDonagh, és majd minden darabját játsszák Magyarországon rendszeresen. Az aktualitását számomra az adja, hogy ez az a megosztottság és ez az ellenségeskedés, ami minden napossá vált az életünkbe. Ez egy testvérháborúról szól. Engem ez érdekelt, ez a testvérháború, és az, hogy van-e, lehetséges-e bármiféle feloldozás, és ezzel még ma is, most is bizonyos értelemben szkeptikus vagyok, vagyis inkább a kérdést hagynám a levegőben lógva, hogy képesek vagyunk-e megbékélni, hogy képesek vagyunk-e egymással együtt élni, anélkül, hogy azonnal anyáznánk, gyűlölködnénk, undorítóbbnál undorítóbb dolgokat vágnánk egymás fejéhez, és hogy ezt a világot hagyjuk, ezt a gyűlölködő világot akarjuk átörökíteni a gyerekeinkre, vagy valami egészen mást. Természetesen a gyűlölködés megszűnése alatt nem azt értem, hogy hirtelen bocsássunk meg mindenért azoknak is, akik megbocsáthatatlan csináltak velünk szembe, de mégis egy másik attitűdöt, egy másik gondolkodási módot kéne találnunk valahogy közösen. Tehát ugye én erről akartam beszélni. Alapjáraton azért mondom ezt, hogy az, ahogy megváltozik körülöttünk egyik másodpercről a másikra a világ, az nem jelenti azt. Tehát számomra, amikor ezt megtaláltam, ezt a darabot, akkor is ezt jelentette, hogy képesek vagyunk-e megbocsátani, megbékélni, és normálisan élni egymással.
3: Akkor se nyúlnék a baromarcú gázrezsóthó a fizetni érte, te zsugori köré!
4: Se én gázrezsómhó! Vagytán teperkátok ki érte a 300 fontot! Te tűtötted fő a gázzal?
5: Nem, hanem kicsoda?
4: Én! A tulajdon pénzemből, vagy talán te pénzed volt?
1: Domokos Zsolt és Némedi Árpád a két testvér megformálója. Olyan fajta szimbiózisban szerepelnek a színpadon, és nyilván ez a fajta ellentét, ez éppen olyan összekötő elem a műben, mint ahogyan Úrú és Húrú itt áll előttünk. Ki ez a két testvér, Zsolt?
6: Hát két árva jóformán, akik apa és anya híján nevelkednek, nem részesültek valószínűleg komoly szeretetben, nevelésben és törődésben. Két eléggé elvadult férfi ember, akik nem nagyon tudják egymás iránt a szeretetüket és az érzéseiket és a gondolatokat kimutatni, hanem másképp szeretik egymást, és így tengetik napjaikat a elvadult ír vidéken, és keverednek különböző kalandokba és eseményekbe a hozzájuk betérő emberek által.
1: Mit jelent az, hogy másként szeretik egymást, Árpád? Hiszen itt gyilkosságról van szó, kitagadásról van szó, nem igazán az jön le a nézőnek, hogy itt ez egy szeretetteljes testvéri kapcsolat.
7: Próbálok úgy válaszolni, hogy egy picit válaszoljak az első kérdésre, és szerintem ez két gyerek igazából. Valahol ott maradtak 15 év alatt. Valószínűleg korán meghalhatott az anyjuk, és igazából az apjukkal élték le nagyjából az életüket. Na most ezt képzelje hozzá még nagyjából egy ilyesmi apát, ez a két testvér, ez azért az úgy elég kemény lehet. A gyerekkori frusztrációkból fakad ez a úgymond különös szeretet, mert igazából azért van, ez talán majd a végén fog kiderülni, csak hogy ők nem nagyon tudják csak így szeretni egymást.
1: Mi a megoldás az ő életükre? Van egyáltalán megoldás?
6: Ez maga a kérdés, és ezt azt hiszem nem mi válaszoljuk meg, ez a nézőre vár ez a kérdés, hogy mi lesz ezzel a két emberrel. Szerintem van halovány remény arra, hogy valami változhat az ő életükben. Megmaradnak-e így egész életükben, ez is elképzelhető, vagy sikerül esetleg szintet lépniük és megugraniuk ezt a helyzetet, aztán valahova fejlődni ebből? Ez a kérdés itt.
1: Ez egy ír kisvárosban játszódik, de térben és időben gyakorlatilag bárhova elhelyezhető. Leginkább nekem az jutott eszembe, hogy egy borsodi kisfalu.
2: Bizonyos értelemben igen, tehát hogy a McDonald's szándékosan egy olyan részt választ, ezt a bizonyos Nyugat-Írországot, amiben a szegénység és az emberek nyomorúsága az visszahat arra, ahogyan ők élnek. Ilyen értelemben viszont univerzális, mert sajnos sehol nem sikerül felszámolni ezt a fajta szegénységet, bár vannak országok, ahol ez jobban megy. De ez csak egy táptalaj, tehát nem feltétlenül szükséges hozzá egy olyan közeg, amiben ez jobban látszik, inkább erről szól. Miközben tele vannak szívvel, meg emberséggel, meg szeretettel, csak nem tudják kifejezni. Nagyon nehéz kifejezni valószínűleg a szeretetet, hogyha az ember elnyomja az apja. Ha úgy nő fel kiskorától kezdve, hogy valaki veri, ahogy a kicsi lányt ebbe az édesanyjával együtt, stb. Tehát nyilván inkább csak annyi, hogy ebben a közegben jobban látszik, tehát világosabb ez a kontraszt a között, hogy nem vagyunk képesek kifejezni az érzelmeinket, amelyekkel telítődve vagyunk, és akkor helyette van az, hogy ez saját magunk ellen fordul, és a gyűlöletbe, meg a másik lenézésébe, vagy a másik abuzálásába fejezzük ki. De hogy mondjam, én nem akartam elhozni Írországból, mert nem kell, tehát hogy a gondolatnak kell aktuálisnak lenni, nem kell ennél beljebb menni, de valóban az van, hogy tök mindegy, hogy Galway, vagy Connemara, vagy Borsod, vagy nem tudom, Romániába is jártam egy-két helyen, ahol létminimum alatt élnek az emberek, vagy szegénységbe élnek, és másképp fejeződik ki mindaz, ami bennük van, de erről nem ők tehetnek semmi szín alatt.
1: Gyilkosságok, öngyilkosságok, alkoholizmus, el is hangzik egy olyan mondat, de én ezt most nem tudom pontosan idézni, hogy Krisztus is elfordította a fejét erről a városról. Hogy hangzik ez pontosan?
2: Kú, megfogott. Úgy látszik, hogy a jó Istennek nem terjed ki az illetősége erre a környékre, de erre a városra biztosan nem. Azt hiszem, így hangzik, de nem vennék mérget rá, hogy egészen pontosan így van. Igen. Az illetékesség van, hogy nincs az Istennek illetékessége ezen a környéken jelen pillanatban.
1: Szikszai Rémusszal is beszéltünk arról, hogy térben és időben abszolút nem csak Írországhoz kötődik. A mai Magyarországon mit jelent ez?
7: Anélkül, hogy ez a darab olvasva vagy alapjában, bár szerintem így előadva, megrendezve sem politizál szándékosan, valószínűleg mégis megteszi pont emiatt. Ránk most nyilván nagyon jellemző ez a fajta megosztottság, miközben elfelejtettünk egymásnak a testvérei lenni, mi magyar emberek. És majd talán eszünkbe jut ez is. Kicsit nyitva van hagyva ez a kérdés, de pont azért, hogy keressük rá közösen meg a választ.
6: Hogy megtörhet-e ennek a gyűlölködésnek, széthúzásnak, gyilkosságnak, a egymás bántásának a köre? Meg lehet ezt törni, és lehet ebből tovább fejlődni, avagy sem?

A mai súgójukban találkoztunk Jókaival, mint science fiction szerzővel, megnéztük a modern művészet és a néprajz kapcsolódásait a szentendrei skanzenben, Strobl Alajos munkásságával ismerkedtünk a Budai Várban, körülnéztünk a 100 évvel ezelőtti Szentendrén, és belehallgattunk a szombathelyi Vaknyugat előadásba. A hosszú hétvége számtalan lehetőséget kínál a feltöltődésre, éljenek vele!

0: Tegnapi műsorunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A Magyar Rádió Énekkarának 75. jubileuma alkalmából kamaraformációkban is bemutatkoznak a művészek. A műsorban 5 évszázad zenei örökségéből hallhat ízelítőt a közönség, a reneszánsz madrigáloktól egészen a kortárs alkotásokig. Várjuk Önt is a kamaraének koncertre május 5-én a Dohnányi Ernő Zenei Központban. mrme.jegy.hu.
2: Világhírű vendégművészek a MÁV Szimfonikus Zenekar új évadában. A 2026-27-es hangversenybérletek már elérhetők a mavzenekar.hu oldalon. Válogassanak gazdag kínálatunkból. Ünnepeljük együtt a klasszikus zene sokszínűségét május 10-én este 6 órakor az Open Day ingyenes koncerten a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében. Vezényel Farkas Róbert. Éljék át a zene örömét a MÁV szimfonikusokkal.
3: Tavaszi rádiókabaré felvételek a Thália téli kertben. Kiváló színészek, ismert humoristák és 3 óra felhőtlen szórakozás. Május 4-én a házigazda Orosz György. Sztárvendégek ifjabb Jászai László és Füzi Gábor. Közreműködik Aradi Tibor, Bach Szilvia, Maksa Zoltán, Nádas György, Vida Péter és sokan mások. Vegye meg jegyét már most, hogy ne maradjon le a rádiókabaré tavaszi bemutatóiról. Jegyek és bővebb információ a www.jegymester.hu oldalon, valamint a Thália Színház jegypénztárában.
0: Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 11 óra.
4: Köszöntöm Mesterek órája című műsorunk hallgatóit, a szerkesztő Otmár Dávid és a hangmérnök Pap Sándor nevében is. Bolla Milán vagyok. Mai összeállításunkban Maria João Pires zongorázik. Először hallgassuk Mozart Ez-dur zongora versenyét. Köhű jegyzékszáma 449. Közreműködik a Bécsi Félharmonikus Zenekar. Vezényel Claudio Abbado. A felvétel Bécsben, a Musikverein aranytermében készült 1995. januárjában.

Wolfgang Amadeus Mozart 449-es köhüjegyzékszámú Es-dur zongora versenyét hallottuk. Előadta Maria João Pires és a Bécsi Filharmonikus Zenekar, vezényelt Claudio Abbado. Maria João Pires előadásában hallgassuk most Beethoven opus 110-es Es-dur szonátáját. A felvétel a franciaországi Grisi-Szűnben, a Rózsák királynője templomban készült 1975. decemberében.

Beethoven opusz 110-es Ázdúr szonátáját hallottuk. Kedves hallgatóink, mai Mesterek órája műsorunkban Maria João Pires zongorázik. A folytatásban Chopin nocturnöket hallunk előadásában, a felvételek Münchenben a Zeneművészeti Főiskolán készültek 1995. januárjában. Hallgassuk az opusz 9-es sorozatból a második Ezdur nocturnt, az opusz 15-ös sorozatból szintén a második Fizdur nocturnt, és az opusz 27-es sorozat második darabját a Desdur nocturnt.

0: Három nocturnt hallottunk Chopintől. Az opusz 9-es numero 2-es Esdurt, az opusz 15-ös numero 2-es Fizdurt, és az opusz 27-es numero 2-es Desdurt. Kedves hallgatóink, mai Mesterek órája a műsorunkban Mária João Pires zongorázott. A szerkesztő Ottmár Dávid és a hangmérnök Papp Sándor nevében is köszönöm a figyelmüket. Adásunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. További jó rádiózást és jó hétvégét kívánok. Bolle Milánt hallották.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Műsorajánló. A Kvártett következő műsorában Ottorino Respighi három Botticelli kép című szerzeményéről beszélget Seidl Dénes és három vendége.
2: Valószínűleg lehet, hogy ez a technikai megvalósítás eredménye is, de az, hogy a hangszerelés ilyen ezer színben pompázik, ez egyértelműen Respighi zsenialitása.
1: Kvártett. Délutáni beszélgetés a zenéről. Ma 15 óra 6 perckor. A Bartók Rádióban. A rádió hangversenyek adásában az Áron vonós négyes játszik. A Bécsben alapított kamarazenei együttes repertoárján bécsi klasszikusok mellett a kortárs zene is jelen van. Évfordulós műsorukban most Kurtág György 100. születésnapja előtt tisztelegnek. Kurtág és Schubert művek a Doknányi Ernő Zenei Központból. Ma 17 órakor a Bartók Rádióban.
3: A mosoly, ami végig kísér egy életen át. A szív, ami feltétel nélkül szeret. Most őket köszöntjük, az édesanyákat és nagymamákat. Tematikus műsorok anyák napján, május 3-án egész nap a közmédia csatornáin.
1: A lemezelő következő adásában az orosz-magyar Szergej Malov hegedűművész mutatja meg legkedvesebb felvételeit.
4: És ez annyira sokkal több, mint csak egy szép hegedű.
5: De hegedű.
4: Mert tudunk, hogy ez a Mozart saját hegedűje volt.
1: Lemezelő. Nem csak gyűjtőknek. Vasárnap 16 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 12 óra. Híreink következnek.
6: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A szerkesztő Poják Adrien nevében is köszöntöm Önöket, Gál Andrea vagyok. Egy hét múlva, május 9-én tartja alakuló ülését a rendszerváltó országgyűlés. A választáson három párt szerzett mandátumot, a Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője lesz az új országgyűlésben. A héten véglegessé vált a leendő Tisza kormány névsora is. Az országgyűlés alakuló ülése május 9-én 10 órakor kezdődik. A miniszterelnöki eskütétel után elhangzik a himnusz, a székely és az európai himnusz is. Az eseményt kivetítőkön közvetítik a Kossuth téren, ahol délután rendszerváltó ünnepet tartanak, melynek keretében a zászló felvonás után Magyar Péter szól a megjelentekhez. A lefulladt gazdasági növekedés beindítását nevezte a működő Magyarország felépítése egyik legfontosabb pillérének a Tisza kormány leendő gazdasági és energetikai minisztere Facebook oldalán közzétett videójában. Kapitány István azt mondta, azonnal leállítják és felülvizsgálják az indokolatlan, túlárazott kifizetéseket, ezzel párhuzamosan kialakítják a közpénzek hatékony felhasználását biztosító kereteket is. A leendő miniszter arról is beszélt, felülvizsgálják a vendégmunkások jogi szabályozását, június 1-től pedig felfüggesztik a vendégmunkások behozatalát. A magyar kormány nem hajtja végre az Európai Unió Bíróságának a magyar gyermekvédelmi törvényre vonatkozó ítéletét. Ez áll a még hivatalban lévő miniszterelnök Sulyog Tamás államfőnekhöz írt levelében. Orbán Viktor a döntés politikai, jogi és alkotmányos aggályokkal indokolta. A bíróság ítélete mind a tagállami szuverenitás, mind az alkotmányos identitás súlyos sérelmét veti fel, olvasható Orbán Viktor levelében. Az uniós bíróság ítélete szerint a pedofil bűnelkövetőkkel szembeni szigorú fellépésről, valamint a gyermekek védelméről szóló törvény sérti Magyarország uniós tagságából eredő kötelezettségeit. Egyre aggasztóbb az aszály Magyarországon, hetek óta nem esett az eső, a talaj felső rétege már teljesen száraz az ország nagy részén. A helyzet várhatóan gyorsan romlik, majd a következő napokban emelkedik a hőmérséklet, és jelentős csapadék sem várható. A MAGOSZ főtitkára az M1-en arról beszélt, ez főként a most vetett kukorica és napraforgó kelésénél okozhat gondot. Cseh Tibor András elmondta, az elmúlt évtizedben volt az öt legszárazabb és az öt legmelegebb év is. A legnagyobb problémát a légköri aszály okozza. A szakember szerint a legfontosabb lépés, hogy a Tisza vízszintjét megemeljék, és csak utána lehet beszélni öntözésről és a vizet a talajba programról. Sűrítik a hajójáratokat Fonyod és Badacsony között a hosszú hétvégén. A menetrend szerinti hajók ma és holnap óránként indulnak. Emellett sétahajókkal is várják az utasokat. A Szántódi Komp pedig már este 9 óráig szállítja a járműveket. A jegyeket online is meg lehet váltani. Napos gomoly felhős idő várható, az északkeleti szelet néhol erős lökések kísérik. Napközben 19-25 fok lehet, a nyugati ország részben lesz melegebb. Késő estére 11 és 16 fok közé hűl le a levegő. Vasárnaptól ennél is melegebbre készülhetünk.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok. Augusztus 23-áig a Magyar Nemzeti Galériában.
7: A Magyar Rádió énekkarának 75. jubileuma alkalmából kamaraformációkban is bemutatkoznak a művészek. A műsorban 5 évszázad zenei örökségéből hallhat ízelítőt a közönség, a reneszánsz madrigáloktól egészen a kortárs alkotásokig. Várjuk Önt is a kamaraének koncertre május 5-én a Dohnányi Ernő Zenei Központban. mrme.jegy.hu
1: Reklámot hallottak.

0: színe java. A legjobb filmzenék.
1: A mai rendhagyó színe javában a 125 éves magyar film előtt tisztelegve hallhatnak történeti áttekintést. Három részes sorozatunk utolsó fejezetéhez érkeztünk. Köszönti a hallgatót a műsor kezdetén Fellegi Lénárt. A legutóbbi epizódban a magyar hangos film előtörténetéig jutottunk Kuruc Mártonnal, a Nemzeti Filmintézet Filmarchívum szenior elemzőjével. Innen megyünk tovább.
2: 1931-ben vagyunk, amikor a Hunnia filmgyár megpróbálja az egyetlen műtermét átépíteni, annak érdekében, hogy hangos filmfelvételekre is alkalmas legyen, és elkezdik magánpénzből készíteni a Kék Bálvány című filmet. A rendező Lázár Lajos egy hatalmas nagy hibát követ el, hiszen követi azt a tendenciát, ami a 20-as évek magyar filmgyártását jellemezte, hogy megpróbálnak minden történetet valami nyugat-európai vagy amerikai millióbe helyezni annak érdekében, hogy eltereljék a figyelmet arról, hogy ez egy magyar film, hiszen a magyar események senkit nem érdekelnek. Sokkal inkább Amerika a divatos, Nyugat-Európa, Franciaország vagy Anglia, ezek a misztikus történetek tartják lázban a világot, és ezért olyan filmeket készítenék Budapesten is, amelyek Amerikát idézik meg. Na hát itt követi el a nagy hibát, hiszen a hangos filmeket nem fogják tudni úgy exportálni külföldre, mint a néma filmeket, hiszen véget ér egy internacionális műfaj a film történetében. Itt már súlyosan nemzeti sajátosságokról van szó, minden film a maga anyanyelvén születik meg, és azon a területen lesz életképes. Ott viszont nagyon életképes lesz, hiszen ugyanez visszafele is igaz, hogy a magyar közönség megpróbálja ugyan lefordítani a maga nyelvére a különböző amerikai és külföldi filmeket, azonban a közönségnek egy része nem is tud írni, olvasni, ezért a nagy nehezen kópiába benyomott feliratokat el se tudják olvasni, arról pedig, hogy angolul vagy németül megértse az egyszerű ember a különböző filmeken elhangzó dialógusokat, arról nincs is szó. Ezért a magyar film iránt van a legnagyobb érdeklődés, és a magyar film, amely egy teljesen tetszhalott állapotba került a 20-as években, hirtelen elképesztő erőre kap, a magyar állam is beszáll a filmeknek a finanszírozásába, aminek a vége az lesz, hogy exponenciálisan nő az évente elkészített filmeknek a száma, és hihetetlen módon felélénkül a magyar filmgyártás. De visszatérve a Kék Bálványra, tehát azt a hibát elköveti a rendező, hogy továbbra is amerikai témát próbál meg feldolgozni, ennél idétlenebb helyzetet viszont nem tudott előteremteni, hiszen egy magyarul beszélő filmben amerikai történetet próbálnak meg előadni, önmaga paródiájává válik ez a film, hatalmas nagyot bukik, ráadásul a női főszereplő választáson sem volt egy szerencsés helyzet, ezért Lázár Lajos tulajdonképpen egy hatalmas nagy bukást idéz elő a filmmel, amelyet viszont egy olyan alkotás követ majd, ami nagyon jó csillagzat alatt születik meg, és hatalmas nagy máig tartó siker lesz, ez a Hippolita lakály, aminek a rendezője Berlinből érkezik, egy fiatal ember, Székely István, aki már ismeri a filmkészítés csínyát, bínyát, ráadásul egy fiatal emberről van szó, akinek vannak elképzelései és jó ötletei a filmkészítését illetően, és belevág a Hippolita lakályba, amit valamilyen kabaré színpadon lát először, beleszeret a történetbe, és elhatározza, hogy ebből készít filmet. Ennek is már nagyon komoly zenei vonatkozása van. Eizemann Mihály az akkori időszak egyik nagy, feltörekvő tehetsége lesz, aki a zeneszámokat készíti ehhez a filmhez. Egészen pontosan a Pá kis aranyom pá és a Köszönöm, hogy imádott című számot, amit eredetileg nem is ehhez a történethez írt, hanem egy másik színdarabhoz, amelynek Nem tudok én zsidó nélkül élni volt a címe. Ez egy nyári operett volt, ez 1930-as évben, ha jól emlékszem. És ugye, ha ma hallgatjuk ezt a felvételt, akkor nyilvánvaló a szövege alapján, hogy egy búcsúról van szó. Köszönöm, hogy imádott, tehát két szerelmes elbúcsúzik. Igen ám, de a filmben nem egy búcsúról van szó, hanem egy udvarlási folyamatról van szó. Ez azonban senkit nem zavar, nem tűnik föl, hogy a dal az eredetileg nem is ehhez a filmhez íródott.

magának a Hippolytnak a felvételénél van egy másik nagyon érdekes filmtörténeti momentum. A Páki Saranyon Pá című szerzeményről van szó, amit Erdélyi Mici énekel és táncol a filmbeli lokál jelenetben, amit a filmgyárnak a akkor álló egyes műtermében vettek fel. Az operatőrök, általában az egész filmes szakma, a műterem népe nagyon nehezen fogadta el, hogy egy új kollégát kell köszönteniük, és ez a hangmérnök lesz, aki állandóan a mikrofonjaival ott fog kellemetlenkedni, ahol csak tud. Úgyhogy kifejezett közutálatnak örvendett a hangstáb, a hangmérnök és a mikrofonosok, és csak hosszú idők elmúltával fogadták őket be a műtermi munkások. Ezekről Lór Ferenc rengeteg történetet mesélt, hogy ez milyen nehezen zajlott. Minden esetre ez a film egy ékes példája és bizonyítéka annak, hogy ez a harc, ez ádáz volt és nagyon kemény, hiszen ez a Páki Saranyon Pá, ez hosszas alkudozások eredményeképpen készült el olyanná, amilyen aztán végül lett. Ha emlékeznek a kedves hallgatók a film jelenetére, akkor egy közeliből indul a felvétel, ahol Erdélyi Mici egy félközeliben énekel, és elkezd táncolni, majd egyre hátrébb megy a kamera, egészen hátra megy föl a világító híd felé, irányába, és ahogy éppen távolodik, úgy viszi magával természetesen a mikrofont, hiszen mikrofon nem lehetett volna a díszletben, ezért el is tűnik Erdélyi Mici hangja ezen a felvételen, egyre halkabban halljuk. Ezt viszont Lór Ferenc nem tudta elmagyarázni Ejben István operatőrnek, hogy ez egy tragédiához fog vezetni. Kénytelen volt ezzel a kompromisszummal együtt élni, viszont ezt úgy próbálta megoldani, amikor már megfelelően távol van a kamera, illetve a mikrofon a felvételtől, akkor egy férfi kórust hív be a díszletbe, akik teljes hangerejükkel elkezdenek énekelni és folytatni a dalt, hogy a tánc számmal be tudjon fejeződni, úgyhogy tulajdonképpen ez egy nagyon érdekes háttértörténet ennek a felvételnek, ami egyébként az egyik első filmsláger, ha úgy vesszük.

A 30-as években nem készül olyan magyar film szinte, amiben ne lenne egy kötelező jellegű éneklés, vagy valamilyen táncszám. Igazából nagy zenés filmek is készülnek, nem olyan sok, mint mondjuk a Néma film idején, tehát komplett operettek is vannak, de nem olyan nagy mennyiségben. Ez egy új korszak, amiben a színészeknek ennek a kihívásnak meg kellett felelniük, hogy tudnak-e énekelni, vagy nem tudnak. Nagyon sok olyan színész volt, akinek a hangja nem volt alkalmas éneklésre, viszont ugyanakkor nagyon sok olyan színészt avatott, aki kifejezetten énekes színésznő lett, vagy énekes sztár lett. Ilyen volt például Karádi Katalin a 30-as évek legvégén tűnt föl, és aztán egészen a 40-es évek közepéig, végéig az egyik leghíresebb ilyen énekes színésznőnk lett. Nagyon sok ilyen zenés énekes sztárt avatott ez a korszak, akik rendszeres szereplői voltak aztán a Magyar Rádió műsorainak, és hát a későbbiekben ugye volt egy olyan időszak a háború alatt, amikor kívánság hangversenyeken is énekelni kellett a színészeknek. Az éneklő színészek korszaka volt ez a második világháború alatti időszak, amikor rádióban, kívánság hangversenyeken, zenés színpadokon a közönség megőrült ezekért az énekes színésznőkért, gyűjtötte a képeslapjaikat, igazi sztárkultusz alakult ki, és az ő nevükkel lehetett különböző szerzeményeket, kottákat népszerűsíteni. Mindenkinek megvolt a saját maga száma, amit ő énekelt rendszerint, és ez visszatérő eleme volt az ő műsoraiknak. Ilyen volt például Rácz Vali, vagy Nagy Kovács Ilona, Kelly Anna, akik igazi nagy énekes sztárok voltak, és őket rendszeresen lehetett látni filmekben is. A nagyjáték filmek mellett rengeteg rövid film is készült, mégpedig zenés rövid film. Olyan rövid film is készült, ami kifejezetten egy zeneszám köré épült. Ilyen volt például a Cigarettafüst, vagy Karádi Katalinnak azok a számai, amelyek szorosan kötődnek össze a II. Világháború történelmével. Ezek a bizonyos frontra írt katonarádiók számára sugárzott különböző dalok, a Viszontlátásra hadnagyúr, a Trábori levelező lap, a Jó éj, drága kis hadnagyom, a Jóska válasza, a Panni üzenet a frontra, rengeteg ilyen felvétel készült, és nagyon sok színésszel készült. Még Bulla Elma is énekelt ilyen számot, vagy Mezei Mária például, Rácz Vali, Kismanyinak is volt ilyen száma, amit a repertoáriára fölvett, és hát ezekről mondom, kis rövid játékfilmek készültek, ezek tulajdonképpen a videoklipnek valamilyen formában az ősei. Ugyanakkor a 30-as évek annak is korszaka volt, hogy megjelentek az első olyan zenekarok, akik ismerté váltak a könnyű zenei életben, a korábbi gyakorlattal eltérően, hiszen a 10-20-as években nem volt ilyen, hogy könnyű zenei zenekar. Tulajdonképpen ezek az első magyar zenekarok, jazz zenekarok, későbbiekben aztán big bandek, ezek tulajdonképpen 100 évvel ezelőtt születtek meg, és az egyik első és legnépszerűbb ezek közül az úgynevezett cseppi zenekar volt, ami egészen kivét népszerűségnek örvendett a háború alatti években és a háború utáni években is, hiszen Orlai Cseppi itt maradt Magyarországon, és tulajdonképpen élete végéig egy nagyon híres színfoltja volt a budapesti éjszakai életnek és a szórakoztatóiparnak.

A második világháború után egy olyan időszak következett a magyar filmgyártásban és a magyar kulturális életben, amikor az emberek elképesztő optimizmussal néztek a jövőbe. Először is rájuk szakadt a moziban az a hihetetlen mennyiségű amerikai filmtermés, ami addig nem juthatott el 1941 után, hiszen akkor lépett Magyarország hadba, és az Egyesült Államoktól már akkor nem vásároltak filmeket, tehát Fred Asternek és az amerikai revű iparnak a nagy termékei csak 45-ben kerültek be a magyar mozikba. Hatalmas nagy szenzációnak számított ez ilyen igazi nagy big bandeket, nagy filmeket látni, játékfilmeket is, rövid filmeket is a magyar mozikban, valósággal megőrültek érte az emberek. Ugye ez az az időszak, amikor Zsüti, vagyis G. Dénes György elkészíti az első ilyen nagy amerikai film, szólós láger fordításait, ami hát a sajátos módján próbálta megértelmezni a magyar közönség számára. Csikari Csikből például Csíkszedők dala lett, és Amado Mio Halálos méreg, és ilyen számok, rengeteg olyan szerzemény, amiről nem is gondolnánk, hogy nem magyar szerzői vannak, annyira a pesti flaszter népköltészetévé vált. Ez az időszak azonban csak 3 évig tartott, ezt követte az 50-es éveknek a kommunista ideológiája, amiben már nem fért ez be. De egy picit még időzzünk ennél a 3 évnél, mert ez nagyon fontos 3 év volt. 1945-ben magához tér a magyar filmgyártás, elkezdik készíteni Bródy Sándornak a Tanítónőjét, ez lesz a felszabadult Magyarország első nagyjátékfilmje, amit Keleti Márton rendez, de Gertler Viktor egy másik stúdióban neki lát egy másik film elkészítéséhez, aminek a címe Hazugság nélkül lesz. Ez román-magyar koprodukcióban készül 2 nyelven, és Fényes Szabolcs írja hozzá a zenéket. Tulajdonképpen ez a film egy igazi nagyszabású revű film lesz, a főszerep egy önjelölt, fiatal, de egyébként nagyon tehetséges énekes, táncos nő, Polly Ági játsza, akinek apukája Temesváron egy harisnyagyáros, ő finanszírozza ennek a filmnek a teljes költségvetését, azonban miután a pengő már nem sokat ér ezekben az időkben, ezért harisnyával fizeti ki a stábot tövek között, Fényes Szabolcsot is, hogy ezeket az elképesztő számokat megírja. A film elég nagy siker lesz, de elsősorban a zene az, ami elvisz ezt a filmet a siker irányába, mert a történet amúgy egy kis didaktikus mese. Még egy ilyen film készül ebben az időben, azonban ez már nem kerül közönség elő, mert a cenzúra betiltja. 1947-ben készül Kerényi Zoltán, aki a Hunia vágója volt, film készítésre adja a fejét, és Békefi Istvánnak egy történetét viszi filmre. Ez lesz a Könnyű múzsa, ami tulajdonképpen egy sláger születéséről szól, egy sláger verseny, egy könnyű zenei kiadó vállalat által rendezett főslágerének a megszületéséről szól. Bródy Tamás írta a filmnek a zenei betétjeit, Sárdi János játszotta a főszerepet, azonban amikor ez már bekerült volna a mozi forgalmazásba, addigra a két munkáspárt egyesült és úgy döntöttek, hogy ezt a könnyűvérű, teljesen tingli-tangli filmmesét már nem engedheti egy szovjet mintára fejlődő vonalas szocialista ország a moziai vásznára, ezért betiltották ezt a filmet. Az ezt követő években egészen Sztálin haláláig a magyar filmekben nem nagyon hangzanak el táncszámok vagy betétszámok. Ha elhangzik, akkor az leginkább a szovjet előadóknak a rádióban is hallható hanglemezeit idézik. Igazából a könnyű zene, mint elkerülendő, megvetendő, Amerikából be csúszó-mászó zenei stílus, destruktív és hanyatló, teljesen elítélendő zenei műfajnak tekintendő, ezzel szemben a különböző csasztuskák, a különböző népi ihletésű kórusművek és egyebek azok, amelyek a valódi értéket próbálják meg képviselni, azonban ez természetesen nem tudja bevenni a közönség gyomra, nem hiszi el ezeket a meséket, és így válik például Swing Tony, a Dalolva szép az élet című kórus műveket dicsőítő filmnek a negatív figurája, így válik a filmnek a legnépszerűbb alakjává és a legemlékezetesebb figurájává, úgyhogy visszafele sül el a puska, és hát amikor Sztálin örökre lehunja a szemeit, akkor egyre másra születnek az olyan filmek, amelyek a háború előtti modell alapján 1-2 számot beillesztenek
a történetükbe, és ennek eredménye az, hogy újra megszületnek a magyar filmslágerek. Hát például ilyen az Egy Pikoló Világosnak 4 szerzeménye is, amit egy akkor filmen még korábban nem működő zeneszerző Horváth Jenő fog szerezni. Ezek egészen elképesztően klassz szerzemények. Belzebub lányok!

0: ordított a goromba, ördög vigyen a pokolba, legyél boszorkány. A pokol mélye a tanyám, én ittlen üdülök vidáman, repülök a seprő hátán. Társbérlők, figyelem, van hely még idelen, alakó, hogy ha rossz, ha gonosz, hamar ide kerül ám, de hamar ide kerül ám.
1: 56 után egy olyan időszakot él meg a magyar filmtörténet, amikor szükség van a szórakoztató és magas színvonalú filmekre, és akkor rengeteg 57, 58, 59-ben rengeteg ilyen film készül, még egész a 60-as évek elejéig is. Ennek aktív közreműködője Fényes Szabolcs, aki talán az egyetlen olyan zeneszerzője a magyar filmtörténetének, aki a legszélesebb skálán játszott, és végig az időknek az ütőerén tartotta a kezét, és végig megtalálta azt a stílust, ami akkor éppen aktuálisan a legmodernebb. Tehát tulajdonképpen a első filmje mondjuk a 30-as évekből az Oda vagyok magáért egészen el tudott jutni a Táskarádióig, ugye az Illésék Táskarádiójáig, mert ugye azt is ő írta. És hát természetesen musical-szerű számokat is írt, ugye a Fuss, hogy utolérjenek című filmbe, tehát nagyon sok olyan szerzeménynek volt a szerzője, ami igazán nagyon népszerű lett. 56 után vagyunk, amikor a magyar filmekben egyre másra még láthatók ezek az énekesek, ezek az úgynevezett dízőzők, akik elénekelnek különböző számokat, ilyen például Sóta Irén, Én mellettem elaludni nem lehet című száma, ez a Felfelé a lejtőn című film.

Ez aztán annyira finomodik a 60-as évekre, hogy már egy kicsit becsúszik, bekúszik a beat zene időszaka is. Például Kós János egy beat dobos lesz majd a Nem ér a nevem című filmben. Hát a Szerelmes biciklistákban hangzik el talán az egyik első ilyen beat zene, amit az Illésék játszanak. Ez a Táskarádió, aminek a szerzője Fényes Szabolcs. Illésék is feltűnnek későbbi filmekben, Szép lányok, ne sírjatok, ahol már a saját számaikat játsszák, vagy például az Oroszlán ugranin készül című filmben már a 70-es években a saját szerzeményeiket, komplett filmzenét írnak, tehát ők írják a zenét ezekhez a filmekhez, és hát egyre másra gyűrűzik be az újfajta divat, az újfajta zenei stílus, a régi már nem jelenik meg ezekben a filmekben. Érdekes módon kimarad a magyar filmből egy csomó olyan korszak, ami a külföldi, amerikai, elsősorban amerikai filmekben megvan, a bebop például. A jazz is nagyon gyengén képviseli magát sajnos ebben az időszakban, hiszen ez pont arra a korszakra esett, a Rákosi korszakra és a Kádár korszaknak az első éveire, amikor nem volt ez támogatott, hogy ilyen zenei stílus uralkodjon el a filmeken. És hát természetesen a reklámipar, ahol viszont rengeteg névtelen alkotó dolgozik, ezeknek a reklámfilmeknek sajnos nem maradtak fönn dokumentációi, maguk a reklámok elég nagy számban megvannak itt a filmarchívumban, azonban viszonylag kevés olyan reklámunk van, aminek tudjuk a zeneszerzőit, vagy tudjuk az alkotóit azonosítani, de azt látjuk, hogy nagyon magas színvonalú reklámfilmgyártás folyt Magyarországon. Azért ettől függetlenül, hogy a beat korszak kezdetét veszi Magyarországon és hódít a beat zene, ennek ellenére azért elég sok olyan film születik, ami kifejezetten a zenés film kategóriába illeszkedik bele. Ilyen például a Napfény a jégen, ami egy olyan film volt, amelybe sok zenét kellett berakni az alkotók szándéka szerint, és a Magyar Jégrevűnek is szerepelnie kellett. Egy hatalmas nagy színes film volt, kizárólag csak a számok voltak azok, amelyek elvitték, az Nékem csak Budapest kell, és Ha férfi nem volna a földön, és stb. Stb. Ezeket mind-mind megjelentették hanglemezen, úgyhogy ezeknek a slágereknek az utó életéről a rádió gondoskodott, a vásárlók, akik hanglemezen hazavitték, és természetesen a zenekarok, akik ezt játszották, ezeket a szerzeményeket, így váltak ezek igazán nagy országos sikerré. A zenés filmek műfaja ennek ellenére nem volt olyan jelentékeny, mint az Egyesült Államokban, nem született annyi kifejezetten zenés film a magyar filmtörténetben, nem volt már olyan fontos szerepe a filmzenének, mint a két háború közötti időszakban, ezért tulajdonképpen a magyar film egy olyan irányba ment el, amelyben a zenének csak aláfestő, alárendelt szerepet tudott adni. Egészen különleges volt az, amikor például Hernádi Judit a Sohasem mondott elkezdte énekelni Mészáros Márta Örökség című filmjében, de ez is azt bizonyítja, hogy nyugodtan lehetett volna beilleszteni egy-egy slágert egy-egy komolyabb filmbe, hiszen az Örökség nem egy vígjáték, egy komoly dráma, de ennek ellenére Döme Zsolt szerzeménye mégis hihetetlenül magasra röpítette ezt a filmet, úgyhogy az is tudott az Örökségről, aki nem látta, de ismerte nagyon jól ezt a szerzeményt. Sohasem mondott

0: de soha sem mond, hogy nincs tovább.
1: Talán a rendszerváltás utáni időszakban az első és legnagyobb ilyen filmzenés produkció volt a Csini Baba, ami viszont úgy tudott létrejönni, hogy visszanyúlt a régmúlt időbe, a 60-as évekre, az 50-es évek végére, és egyfajta ilyen retro filmként jött létre. Vagy volt például a rendszerváltás körül egy ilyen film, ami Moziklip címet visel. Tulajdonképpen ennek nem volt története, hanem ez is különböző videoklippeknek az egyvelege volt. És hát elérkeztünk egészen a jelenkorig, amikor talán a legutolsó ilyen nagy siker volt a Hogyan tudnék élni nélkül, ami szintén a nosztalgia szeleit fogta a vitorlájába, és ennek eredményeként lett a magyar filmtörténet egyik legnézettebb filmje a rendszerváltás utáni időszakban.
2: Azon gondolkoztam, hogy az utolsó részben, hogyha csak és kizárólag mondjuk rajzfilmek zenéit vagy betétjeit játszanánk, akkor azzal is egy teljes műsort ki lehetne tölteni.
1: Így van, a Pannonia Filmstúdió egy nagyon jó húzás volt a kommunizmus éveiben, hiszen létrehoztak egy olyan intézményt, ahol elképesztő tehetséges emberek ontották magukból a rajzfilmeket, és ugyanabban az épületben folytak a szinkronok. És hát ezekhez a játékfilmekhez fantasztikus zenészek, fantasztikus zeneszámokat írtak, úgyhogy például Deák Tamás, aki hirtelen eszembe jut, az egy múlt időszak egyik halottja, aki hihetetlen életművet hagyott hátra. Ő is és a társai is rengeteg olyan szerzeménnyel járultak hozzá a magyar animáció filmnek a reputációjához, ami tényleg elképzelhetetlen lett volna ilyen méretű ismertsége a rajzfilmeknek, hogyha nincsenek ilyen fantasztikus zene kíséreteik.
3: Kuruc Mártont, a Nemzeti Filmintézet Filmarchívum szenior elemzőjét hallottuk, ő segített bennünket a film történeti áttekintésben. Az immáron 125 éves magyar film előtt tisztelegve hallhatták a rendhagyó színejava műsorunkban három részes sorozatunk utolsó epizódját. Köszönöm a figyelmüket összeállításunk végén, pár taktussal búcsúzom, amit bizony

0: és külföldi hangversenyek felvételeiből.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a szerkesztők Bolla Milán és Ottmár Dávid nevében is. A mikrofonnál ifjabb Bazsinka József. Hangverseny összeállításunk első felében a MÁT szaxofonkvártett koncertjét hallgathatják meg, melyet a MÜPA és az ECHO, vagyis az Európai Hangversenytermek Szervezete által közösen szervezett Rising Stars program keretében adtak a MÜPA Fesztivál Színházában 2025. november 16-án. Az együttes tagjai Daniel Ferreira szoprán-szaxofon, Katarina Gomez alt-szaxofon, Pedro Silva tenor-szaxofon, valamint Mafalda Oliveira bariton-szaxofon. A MÁT szaxofon kvartett koncertjének nyitányaként Hildegard von Bingen O Virtus Sapientiae című darabja hangzik el. A középkori ének átiratát Daniel Ferreira készítette.

Hildegard von Bingen O Virtus Sapientiae című alkotását a MÁT szaxofonkvartett szólaltatta meg egy tagjuk Daniel Ferreira hangszerelésében. Most következzen Lili Boulanger finom hangulatú nocturne-je ugyancsak Daniel Ferreira átiratában.

Lili Boulanger nocturnje után a MÁD szaxofonkvártett Lili Boulanger Cortège című darabjával folytatja hangversenyét, az átdolgozó továbbra is Daniel Ferreira.

A Mált Saxofon Kvartett Boulanger rövid, játékos darabja után Henriette Bosmans vonós négyese csendül fel ezúttal Adrian Tully hangszerelésében.

Henriette Bosmans szaxofonkvártetre átültetett vonós négyese után a MÁT szaxofonkvártet George Gershwin Rhapsody in Blue, magyarul Kék Rapszódia című művét játsza Johann van der Linden hangszerelésében.

A MÁD szaxofonkvártet játszotta George Gershwin Kék Rapszódia című művét. Ezt követően pedig Paul McCartney egyik legismertebb dala szólal meg, a Blackbird, melynek átdolgozását Camille Jansen készítette.

Paul McCartney Blackbird című dala után a Mát Saxofon Quartett újra Gershwin zenéjét játsza, ezúttal Nina Simone ándolgozásában és szövegével, Camille Jansen hangszerelésével. A dal címe Porgy, I is your woman now.

George Gershwin Porgy, I Is Your Woman Now című dala után kortárs mű következik Alexandra Vrebalov, az ECHO, vagyis az Európai Hangversenytermek Szervezete felkérésére írt kompozíciójának, a Four Faces, Four Wings, magyarul négy arc, négy szárny magyarországi bemutatója. A MÁT szaxofonkvartett játszik.

Alexandra Vrebalov Four Faces, Four Wings, azaz Négy arc, négy szárny című művének magyarországi bemutatóján készült felvételét hallották a MÁT szaxofonkvartett előadásában. A mű az ECHO, vagyis az Európai Hangversenytermek szervezete felkérésére készült. A MÁT szaxofonkvartett ráadásként a tavaszi szél vizet áraszt feldolgozásával búcsúzik.

0: A tavaszi szél vizet áraszt népdal feldolgozását a MÁD szaxofonkvártett játszotta ráadásként a MIPA és az ECHO, vagyis az Európai Hangversenytermek Szervezete Rising Stars programjának keretében adott hangversenyük befejezéseként. A felvétel a MIPA Fesztivál Színházában készült 2025. november 16-án. A hangmérnök Kakstetter Péter, a zenei rendező Macz László, a szerkesztő Bolla Milán volt.
1: Koncert a Bartók Rádióban.
0: Hangverseny összeállításunk második felében a Lozánni Kamara zenekar koncertjét hallgathatják meg, melyet Renaud Capuçon karmesteri irányításával adtak a Lozánni Beaulieu Színházban 2026. január 7-én. Az est szólistája Francesco Piemontesi zongora művész volt. Előadásukban elsőként hallgassák meg Ludwig van Beethoven 1806-ban elkészült 4. G-dur zongora versenyét.

Beethoven G-dur zongora versenyét Francesco Piemontesi és a Renaud Capuçon vezette lozánni kamara zenekar adta elő. Ráadásként a szólista Brahms S-dur intermezzóját játszott.

Brahms Ezdúr intermezzója Francesco Piemontesi előadásában hangzott el. Az est második felében Mozart Haffner szerenádja csendül fel a lozanni kamarazenekar tolmácsolásában. A karmester továbbra is Renaud Capuçon.

0: Mozart Haffner szerenádját a lozánni kamarazenekar adta elő Renaud Capuçon vezetésével. Ezzel zárult a lozánni hangversenyük, melyet a Beaulieu Színházban adtak 2026. január 7-én a zongora művész Francesco Piemontesi közreműködésével. Hangverseny összeállításunk végén a szerkesztők Bolla Milán és Ottmár Dávid nevében is köszönöm figyelmüket, ifján Bazsinka Józsefet hallották.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 15 óra. Híreink következnek.
2: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A szerkesztő Naményi Krisztina nevében is köszöntöm Önöket, Gál Andrea vagyok. Egy hét múlva tartja alakuló ülését az országgyűlés. A választáson 3 párt szerzett mandátumot. A Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője lesz az új országgyűlésben. A héten véglegessé vált a leendő Tisza kormány névsora is. Az alakuló ülés jövő szombaton 10 órakor kezdődik. A miniszterelnöki eskütétel után elhangzik a himnusz, a széke és az európai himnusz is. Az eseményt kivetítőkön közvetítik a Kossuth téren, ahol délután rendszerváltó ünnepet tartanak. Radnai Márka, Tisza párt alelnöke, az emberséges és működő Magyarországért felelős kormánybiztos lesz. A Tisza kormány egyúttal létrehozza a Működő és Emberséges Magyarország intézetet. Rost Andrea, Kossuth Díjas operaénekes pedig zenekultúráért felelős kormánybiztosként azért dolgozik majd, hogy a magyar zene múltja, jelene és jövője méltó figyelmet, támogatást és megbecsülést kapjon. A gazdasági növekedés beindítása a működő Magyarország felépítésének egyik legfontosabb pillére, jelentette ki a Tisza kormány leendő gazdasági és energetikai minisztere. Kapitány István Facebook oldalán közzétett videójában közölte, kiemelten foglalkoznak a korrupció kérdésével, a hazai kis- és középvállalkozásokat segítő új gazdaságfejlesztési eszközöket alakítanak ki. Jelentős 280 milliárd forintos uniós forrásvesztéssel járhat több vasútfejlesztési tender visszavonása. Ezt írta a Tisza kormány leendő közlekedési és beruházási minisztere Facebook oldalán. Vitézi Dávid jelezte, ezeket a már korábban uniós forrásokat elnyert beruházásokat a következő 3 évben kellene megvalósítani, de egy visszavont építési tender után nulláról kellene kezdeni. Ide tartozik a Debrecen-Nyíregyháza vasúti fejlesztés, a budapesti körvasút Népliget állomására és a ferencvárosi szakasz átépítésére vonatkozó tender. Újabb vasvármegyei település lehet érintett az aszbeszt botrányban. Táplán-Szentkereszten is felmerült, hogy szennyezett kőzúzalékot használtak több útnál is. Az önkormányzat vizsgálatot kezdeményezett. A leköszönő és az alakuló új kormány országos felmérést és gyorsított kár-elhárítást rendelt el. Eddig ezen kívül még 3 település, Szombathely, Bozsok és Kőszeg érintett az ügyben. A szennyezett kőzúzalék Ausztriából érkezett hazánkba. Színes programokkal várja a látogatókat a hosszú hétvégén a Győri Xanthus János állatkert. Az állatbemutatók mellett különleges látványetetésekkel, elefánttréninggel, állatsimogatóval, valamint pingvin sétával is készülnek. Az állatkert sétahajóval is megközelíthető a győri belvárosból. Az áprilisi csapadékhiány egyre komolyabb gondot okozhat a mezőgazdaságban. Az ország nagy részén a havi csapadékmennyiség a 10 mm-t sem érte el. Ez elsősorban a tavaszi vetésű kapás növényeket érinti, de veszélyben lehet az őszi vetés is, mert áztató eső nélkül gyengébb lehet a fejlődés és a termelés kiesése is készülni kell. Marad a koranyárias idő, holnap zavartalan napsütésre készülhetünk, csapadék továbbra sem várható. Hajnalban 1-9, holnap napközben 20 és 25 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Világhírű vendégművészek a MÁV Szimfonikus Zenekar új évadában. A 2026-27-es hangversenybérletek már elérhetők a mavzenekar.hu oldalon. Válogassanak gazdag kínálatunkból. Ünnepeljük együtt a klasszikus zene sokszínűségét május 10-én este 6 órakor az Open Day ingyenes koncerten a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében. Vezényel Farkas Róbert. Éljék át a zene örömét a MÁV szimfonikusokkal.
4: Federico Colli olasz zongorista május 10-én Budapesten. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarának olasz estjén Riccardo Frizza vezényel és Respighi nevezetes Róma trilógiája által megelevenedik előttünk az Örökváros. Martucci első zongora versenyét Federico Colli szólaltatja meg. Találkozzunk május 10-én a Műpában. mrme.jegy.hu.
5: Tavaszi rádiókabaré felvételek a Thália téli kertben. Kiváló színészek, ismert humoristák és 3 óra felhőtlen szórakozás. Május 4-én a házigazda Orosz György. Sztárvendégek ifjabb Jászai László és Füzi Gábor. Közreműködik Aradi Tibor, Bach Szilvia, Maksa Zoltán, Nádas György, Vida Péter és sokan mások. Vegye meg jegyét már most, hogy ne maradjon le a rádiókabaré tavaszi bemutatóiról. Jegyek és bővebb információ a www.jegymester.hu oldalon, valamint a Thália Színház jegypénztárában.

0: Ismerje meg a Magyar Rádió művészeti együtteseinek új évadát. Rönő Kepuszon, Láng Dorottya, Pasztírcsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
1: Reklámot hallottak. Kvartett. Egy zenemű, több előadás. A házigazda Szejdl Dénes.

0: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a szerkesztő Boda Eszter és a hangmérnök Molnár Endre nevében is. Szegyüdi Dénes vagyok, és köszöntöm itt a stúdióban a meghívott vendégeinket. Elsőként Fehér Ildikó művészettörténészt.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat.
0: Itt van még Antal Mátyás karmester.
2: Jó napot kívánok, és én is hasonlóképpen köszöntöm a hallgatókat.
0: És Simon Dávid Fuvola művész.
3: Jó napot kívánok, én is mindenkit köszöntök.
0: A mai kvártetben Respighi három Botticelli kép című művével fogunk foglalkozni. Fogunk beszélni Botticelliről, fogunk beszélni Respighiről. De az első kérdés Fehér Ildikóhoz szól. Mit jelent a művészettörténészeknek, vagy az emberiségnek Botticelli?
1: Botticelli különösen kimagasló figurája a 15. századi itáliai művészetnek. Én azt gondolom, hogy aki keveset foglalkozik képzőművészettel, művészettörténettel, akkor is ismeri Botticelli nevét, mert annyira emblematikus alkotója ennek a korszaknak, különösen azok a képek, amelyekkel ugye ma mi foglalkozni fogunk, tehát a tavasz allegóriája és a Vénusz születése, hogy a nagy közönség számára szinte ezek a festmények képviselik a reneszánsz művészetet.
0: Hogyha megpróbáljuk valahogyan rangsorolni, vagy elhelyezni a fejünkben, akkor hol helyezkedik el Botticelli mondjuk a zene történetben? Tudjuk azt mondani, hogy a legfontosabb, vagy a legnépszerűbb zeneszerzők, Beethoven például, vagy Mozart a maga korszakában, aztán később mondjuk a Mahler, vagy így mehetünk tovább Bartók Béláig. Tehát vannak ezek a nagy hegycsúcsok. A művészettörténetben Botticelli hegycsúcsnak számít?
1: Nagyon nehéz erre válaszolni, tehát hogyha a reneszánsz nagy alakjait nézzük, akkor mindenképpen ugye Leonardo, Michelangelo, Raffaello szokott lenni az a három név, ami mindenkinek az eszébe jut. Hogy Botticelli most előttük, közöttük hol helyezkedik el, nehéz ezt megmondani, ki hogy áll hozzá, de én azt gondolom, hogy mindenképpen ennek a névsornak talán a következő alkotója lehet. Tehát egy különösen fontos alak, talán nem volt olyan nagy iskolája, nagy hatása, mint Michelangelo-nak. Talán nem volt olyan nagyon sok követője, de a népszerűségét illetően, különösen a 20.-21. században, a szép női alakjainak köszönhetően, illetve az, hogy kvázi könnyen megközelíthető. Tehát egyszerűen a szépség, a szép női figurák, a lágy harmóniák kapcsán, aki nem foglalkozik sokat mitológiával, vagy bibliatörténettel, azt is megfogja ezeknek a képeknek a hangulata. Könnyebben értelmezhetőek például, mint Michelangelo-nak a bonyolultabb falképei. Talán emiatt is lehet mondani, hogy egy kifejezetten népszerű alkotó.
0: És akkor térjünk át Respighire, hogyha már Botticelliről is beszéltünk. Respighi mondható hegycsúcsnak? Antal Mátyást kérdezem.
2: Respighi egy varázslat. Én úgy érzem, hogy egészen egyéni helyet foglal el a 20. század első évtizedeinek zenei alkotói világában. Ugye egyértelműen őt impressionista zeneszerzőnek, Debussy, Ravel követőjének, társának szokták tartani, de ehhez képest valami más is. Valami meseszerűség, valami olyan önfeledt derű hatja át, ami most így előttem a képernyőkön nézem a Botticelli festményeket, és éppen a tavasz van előttünk, hogy valahogy az az érzésem, hogy ez a két dolog teljesen adekvált egymás számára.
0: Dávid, egy zenekari zenész számára mit jelent Respighi?
3: Nagyon nagy bajban vagyok, teljesen őszinte leszek. Szóval amikor a Zeneakadémián beültem konzisként a kakasülőre, és hallgattam Respighit, én nem tudtam el mit kezdeni. Ez mi? Nem, ahogy mondod, hogy impressionista, egyszerűen nem, tehát konkrétan nem tudtam megállapítani, hogy melyik kor, hogy hova kössem, sehova nem tudom tenni. Mondjuk a Róma kútjai gyönyörű, csodaszép zene, nyilván az egyik legismertebb darab. Ezt a darabot egyébként nem ismertem, de nagyon örülök neki, hogy most megismerhettem. Őszinte vagyok, nem tudok igazából Respighivel mit kezdeni, de ez az én hibám, vagy hogy mondjam, lehet, hogy én vagyok kevéssé érett hozzá, de majd lehet, hogy később jobban megszeretem, de rengeteg érdekes dolog van benne, mint hogyha nem állna teljesen nekem össze. Sokszor van egy-egy fantasztikus ötlet, és aztán jön egy újabb varázslat, de valahogy nem áll nekem sokszor össze a kép. sokszor meg igen, de én nem tartom őt igazán nagy mesternek, hogyha őszinte lehetek. Ahogy mondjuk én nem értek hozzá, de Botticelliért mondjuk rajongok. De valószínűleg könnyebben is befogadható, mint Respighi. Tehát egy nem Denisnek, nem Respighit ajánlanám elsőre hallgatásra.
0: Tényleg? Hát pedig mondjuk a Róma fenyőit. Hát én azt receptre írnám. Ez annyira könnyen befogadható, annyira jó. Hát lehet, hogy csak azért, mert van benne egy gyönyörű szép trombita szóló ott a második tételben, amit kintről kell játszani. Olyan gyönyörű dalama van, bent vonószőnyeget játszik a zenekar, és kívülről pedig távolról szól. Hát meg a negyedik, aztán negyedik tétel, ami egy óriási fokozás, és a végén tényleg azt érzi az ember, hogy szétreped a plafon a Zeneakadémián, hogyha mondjuk éppen ott hallja. Szóval azért gyönyörű dolgok vannak Respighibe, nem?
2: Érdekes, hogy pont a Róma fenyői befejező részét említetted, ami az a fajta hatalmas fokozás, ami a Róma fenyői végében van, ami a Templomablakok című ciklus utolsó tételében is, és ebben a Trittico Botticelliánónak is a végén ez a hatalmas emelkedés, ez jellegzetessége Respighinek, és képzeljétek el, hogy a Róma fenyői befejezése Mussolini kedvenc zenéje volt. Szóval valósággal eufórikus csodálattal hallgatta, ugye meg hát tudjuk, hogy a vége az a római légiósok a vonulása volt, és hát tulajdonképpen abban, ha akarom, van egy erős militáris tartalom is, és ez a maga az egész szín, az egész atmoszféra Mussolini teljesen elvarázsolta.
0: Hát erről csak azért kezdtünk el beszélni, mert azt is meg kell említeni, csak így nagy vonalakban az elején, és még egy pillanatra a zenész kollégákhoz fordulok, hogy talán Respighi életművében belül ez a Három Botticelli kép című alkotás hol helyezkedik el? Mert itt említettük a Róma sorozatot, mondtad az ablakokat is, mit gondoltok?
2: Nehéz ebben sorrendet találni, egy kicsit az az érzésem, és ebben talán a Dávidhoz csatlakozom, hogy van Respighiben egy olyan, egy úgynevezett csereszabatos muzsika. Tehát, hogy az egyik műből kiveszel egy elemet, és átteszed a másikba, az simán belepasszol. Vannak ilyen zeneszerzők, például a Handelnél mindig azt érzem, hogy egy dicsőítő tétel bármelyik oratóriumban ott lehet, ez ugyanez Bachra nem jellemző. Tehát, hogy egy János Passió tétel nem tehető át a Máté Passióba, mert a dramaturgiája egészen más. De a Respighinél például a Róma kutyai eleje, és ennek a Botticelli triptihonnak a legeleje hajszára egyforma, egytőről fakad, valahogy kicsit olyan, mint egy pezsgős dugót kihúzod, és mondjuk nem hűtőből vetted elő a pezsgőt, és akkor abban a pillanatban úgy kipukkan az egész zene. Tehát, hogy egyszer csak teljes vértezetben jelen van a muzsika, nincs bevezető, hanem egyszerűen ott vagy in medias res, ahogy mondani szokták.
0: Maradjunk ennél a felcserélhetőségnél. Botticellire ez jellemző lehet? Most nyilván egy kicsit provokatív a kérdés. Mennyire fontos ez a három kép az ő élettörténetében?
1: A felcserélhetőség alatt érti a képeket, vagy a figurákat, a motivumokat a képeken?
2: Talán a stílusbeliséget talán, nem?
0: És én konkrétan egyébként a figurákra is gondoltam.
1: Botticelli pályáján van egy nagyon szép ív. Tehát a korai munkái azok még erősen a mester Filippo Lippi hatását mutatják, és a nő alakoknak, a képeknek a kompozíciója is ezt mutatja. Akkor vannak ugye az érettebb képei, mint ezek a művek, amiről most beszélünk a 80-as években. És ő tulajdonképpen, tehát ő 1510-ben hal meg, de az 1490-es évek után már nem igazán fest. Vagy csak nagyon keveset, mert volt ott egy Savonarola nevű prédikátor, aki nagyon erősen befolyásolta az ő festészetét. Kevés művet festett, egy 3-4-et az életének utolsó 10 évében, és az rendkívül drámai, rendkívül szigorú, tragikus, hogyha mondhatom így, és éppen emiatt ezek az alakok, vagy azok a figurák, akik ezeken a képen szerepelnek, nem fölcserélhetőek ezekkel az alakokkal, akiket a 70-es, 80-as években készített, mert teljesen más világról, másféle megközelítésről, a világ másféle szemléletéről szólnak. Tehát a mitológiai képei egyfajta nyugodt, kiegyensúlyozott világról szólnak, míg a Savonarola hatása alatt készült képek pedig a világ végéről, a drámáról, a halálról egészen mást mutatnak. Másrészt pedig a képeken belül sem lehet kvázi a figurákat csak úgy felcserélni. Rendkívül kiosztott kompozíció, megszerkesztett egyensúly van ezeken a képeken. Tehát azt gondolom, hogy anélkül, hogy nem változna meg teljesen egy-egy festménynek a tartalma, nem lehetne ehhez csak úgy hozzányúlni.
3: Kérdezhetek egyet, hogy nekem ezek a vörös hajú hölgyek, hát nagyon tetszenek, nagyon-nagyon szépek, de nagyon hasonlítanak is egyébként nekem. Aztán lehet, hogy az én szemem az nem elég jó lát ehhez, de meglehetősen nagy hasonlóságot vélek felfedezni egyébként köztük.
1: Ez nem véletlen, tehát abban az időben, amikor Botticelli készítette ezeket a képeket, tehát az 1480-as években, Firenzében élt egy fiatal hölgy, úgy hívták, hogy Simonetta Vespucci. Ő volt a kornak a szépség ideája, egy hosszúhajú, szőke, fiatal hölgy, aki 14 évesen már szerelmes verseket kapott, és őt tartották a kor legszebb hölgyének, és a Vespucci családba tartozott, tehát ugye az a család, akinek ugye egy tagjáról ugye elnevezték Amerikát. Na most Simonetta Vespucci, azt hiszem 16 évesen férhez adták, és 18 évesen már meg is halt tüdőbajban. Azonban nem csak, hogy úgy mondjam, a férj számára volt nagyon kedves, de valószínűleg a Medici család tagjai is, Giuliano de Medici-nek is nagyon tetszett a hölgy, sőt, van, aki azt mondja, hogy Botticelli is halálosan szerelmes volt ebbe a fiatal hölgybe. Ezt pontosan nem tudhatjuk már, hiszen nehéz ezeket a dolgokat úgy fölidézni, hogy mi történt annak idején, de tény az, hogy ha ma valaki Firenzébe jár, és megkeresi az Ogni Santi templomot, akkor ott egy kápolnába vannak ők eltemetve. Tehát Simonetta Vespucci sírja mellett van, Botticelli sírja is, mert hogy azt kérte, hogy Simonetta mellett nyugodhasson. Tehát Simonetta, ő vált a kor szépség ideájává, és nem csak Botticelli is a szép fiatal nő típusát róla alkotta meg, de mások is ebben az időben. Tehát, ahogy említetted, nem csak Botticelli képén tűnik föl ez a kicsit hosszúkás arcú, hosszú hajú, elegáns nő alak, hanem más kortárs festők munkáin is találkozunk vele.
0: Beszéljünk akkor konkrétan a festményekről, nézzük az első képet, a tavaszt. Mit látunk itt a képen? Nagyon sok minden történik számomra. Kérek, Ildikó, segíts nekünk, hogy hogyan érdemes befogadni ezt a festményt?
1: Hát, hogyha kezdjük a kép tengelyében álló nőalakkal, akkor ugye tavasz vagy Vénusz istenasszonyként is szokták őt azonosítani. Ez a vörös köpenyben, kék tunikában álló nőalak. Akkor fölötte megjelenik Ámor figurája, aki ugye Vénusz istenasszony fia, bekötött szemmel, és a nyilát a kép bal oldalán álló három grácia felé irányítja. Ugye Ámor szeme ugye azért van bekötve, mert a szerelem vak, tehát ez ezt szimbolizálja. A három grácia ugye a görög mitológiában szerepel, ők a kegyesség, a szépség, a báj istennői, és általában a ragyogó, az öröm, a virágzó melléknevet szokták kapni. És a kép bal oldalán pedig ez a férfi alak, Mercurius, ugye az isteneknek a hírnöke, aki a kaduceuszát tartja a kezében. A kaduceusz az egy olyan bot, ami körül kígyók tekeregnek, és ezzel Vénusz istenasszony kertjéből a felhőket hesegeti el, tehát hogy ez a kert, ez a terület, amit most mi látunk, ez felhőtlen legyen, tehát ez kvázi a boldogságnak is a kertje. Na most ennél egy kicsit talán bonyolultabb a képnek a jobb oldala, ott három alakot láthatunk. A két nőalak közül kezdeném talán a jobb oldalival, aki egy áttetsző lepelben van, ő Cloris nimfa. Ez egy mitológiai történet, amelyet megvan jelenítve, arról szól, hogy Cloris nimfa valahol sétálgatott Szicília erdejében, és meglátta őt Zephyrosz, aki a nyugati szélnek volt az istene. Neki szárnyai is vannak, gyönyörűen a kép festménynek, amit nézünk a felső részén, ott a fák ágai mögött, ott az ő kékes-zöld szárnya áttetszik a falevelek közül. Tehát Zephyrosznak megtetszett a nimfa, elkezdtek beszélgetni, és mondta Zephyrosz, hogy te egy nagyon szép nimfa vagy, gyere, legyél a feleségem. Azonban Chlorisznak nem tetszett ugye ez a szárnyas alak, de hogy leszek, mondta, és el akart menekülni. Azonban Zephyrosz próbálta rábeszélni, hogy menjen hozzá, és azt mondta neki, hogy gyere, legyél a feleségem, és akkor a virágok istennőjévé teszlek. Na, ez már tetszett a nimfának, úgyhogy belement az alkuba, és így tette őt valóban Zephyrosz Flórává, azaz a virágok istennőjévé. Tehát gyakorlatilag ugyanaz a nőalak jelenik meg, mellette felöltözve virágos ruhában, és ő, hogyha megnézitek, akkor a kötényéből virágokat szór a földre, mert hát ugye Flóra istennő az, aki a rómaiak szerint annak idején tavasszal virágokkal szórta tele a mezőt, a kerteket. Na most az is itt az izgalmas és az érdekes, hogy gyakorlatilag Botticelli ugyanazt a nőalakot, tehát a Flórává vált Chloriszt festi meg kétszer egymás után, egymás mellett a képen. Ezért, hogy ők mégis időben eltérő módon jelennek meg, ezt, hogyha megnézitek, a drapériák mutatják, mert ugyan itt fúj a szél ezen a festményen, de a szoknyák, a drapériák, azok nem egy felé lobognak, hanem ellentétesen. Tehát a festő így mutatja nekünk, hogy ez a két pillanat, amit itt látunk, tehát, hogy Zephyrosz megragadja a nimfát, illetve már érett flóraként tavasszal a kötényéből szórja a virágot, ez időben ellentétes, vagy eltérő időben történik.
0: Ez jellemző volt a korra, hogy ezt lehet tudni, hogy a ruháknak a lobogás iránya az az időt jelzi?
1: Előfordul persze, igen. Tehát a festészetben gyakran, sőt, tehát a középkorban különösen eltérő időpontban lévő dolgokkal találkozhatunk egy felületen. De azt valahogy meg kell mutatni, akár a figurák arányában, vagy kicsit hátrébb vannak, vagy jobb oldalt, vagy bal oldalt, tehát hogy eltérően elhelyezve, hogy különböző időpontban történő eseményeket mutat nekünk a festő.
0: Hallgassuk akkor Respighi zenéjét. Elsőként a Luzanni Kamarazenekar játszik. Vezényel Jesús López Cobos.

0: A Luzáni Kamarazenekar játszott, Jesús López Cobos vezényelt. Majd fogunk beszélni az interpretációról is, de hallva itt a Botticelli képnek a mélységét és összetettségét, mit gondoltak erről a zenéről?
1: Hát ez, meg kell mondanom, azok után, amit Ildikó a képekről mesélt, elgondolkoztató ez az összefüggés, illetve az összefüggés keresése. Én mindenképpen ebben a Respighi féle megfogalmazásban két dolgot látok. Az egyik a természetkép, tehát az egy madárcsicsergés, rügyfakadás, ami ilyen nagyon gyors rügyfakadás, tehát mindjárt, ahogy elindul az egész, és tulajdonképpen a táncnak egy ilyen állandó jelenléte, és a tánc esetében pedig valahol egy ilyen arhaizálás. Tehát, hogy ezeknek a középkori táncoknak a saltarello, ugye a páratlan, a passamezzo, páros tánc abból a korból, ugye ezeknek a megjelenítése, és aztán, amit most a legvégén hallottunk, ennek van egy picit ilyen korális karaktere, ami egyszer csak olyan, mint egy képvágás, tehát, hogy a táncosokról egyszer csak oda mentünk, és a csuhásokra is egy kicsit rátekintettünk. Ez, meg kell mondjam, nekem többször volt ilyen érzetem, és hát tudjuk, hogy Rimszkij-Korszakovnál tanult Respighi, ki is ment ugye Oroszországba Rimszkij-Korszakovhoz tanulni, hogy egy kicsit a Muszorszkij kiállítás képeire, az utolsó kijevi nagykapu, ahogy egyszer csak úgy hirtelen megáll a monumentalitás, és akkor egyszer csak úgy megszólalnak azok a templomba, ott fordítva ott, hogy csak úgy betekintünk a templomba, és hallunk egy korált. Ezek a dolgok. Tehát azt mondhatom, hogy a művészet történetei megközelítés után hallva egy kicsit inkább mi külsőségeket hallunk a zenében.
2: Nekem az a problémám, hogy az az érzésem, mint hogyha hallani kéne a képet a Respighinél, nem akarom hallani a képet. Értitek? Szóval nagyon le akarja festeni, nagyon körbe akarja írni, gyönyörű nyelvi leleményességgel mondtad el, hogy mi történik, de igazából ő ugyanezt csinálja, hogy zeneszerzői leleményességgel festi le azt, amit Botticelli nagyon jól lefestett, és nem akarom én kritizálni, ki vagyok én, csak talán pont az, hogy önmagában a zene szerintem akkor jó, hogyha megállja mindentől függetlenül a helyét, hogyha nekem nem kell hozzá valami magyarázat, hogy ez micsoda. És én egy picit azt érzem, hogy ő itt nézi a képet, és na, akkor ezt most zenébe öltöm. De ez nagyon jó, csak...
1: Igen, de akarom, akkor ő tudatosan valamilyen módon programzenét írt, hiszen a címekkel is megfogalmaz egyfajta programot, és hát akár a Róma kútjai, ugye, hogy a Trévi kút, és nem tudom, mindegyiknek van egy konkrét kút, amihez egy történelmi emléket kapcsol.
3: Nem áll nekem jogomban védeni itt a zeneszerzőt, de említetted a táncot, hogy ahogy a táncnak milyen nagy szerepe van itt az ütemek között, vagy a ritmusban. Hát itt a képen is táncok felidéződnek azért, akár a három grácia, hiszen ők egyfajta körtáncot játszanak, vagy a Flóra istenasszony is kapcsolódik ugye a Florália ünnephez, ami tavasszal, április elején egy virágünnep, amit ugye éjszaka tánccal ünnepeltek meg annak idején, meg koszorút készítettek. Itt a tánc az nem egy domináns motívum, így szerintetek a zenében?
1: De olyannyira, hogy azért az az érzésem így, hogy most ez szóba került, az egész Respighi életműben van egy ilyen a tánc apoteózisa, a megközelítés. Szóval nagyon sok darabjában, szóval még a legreligiózusabb darabjaiban is a tánc valahol mindig ott van.
0: Tudjuk azt, hogy Respighi nagyon szerette a régi korok művészetét. Rajongott érte, és én annyira érzem az ő zenéjében, és ebben a tavaszban kifejezetten ezt a szubjektív lelkesedést. Nekem ez a táncos karakter nem feltétlenül programzenét jelent, annak ellenére, hogy kiválóan illik szerintem hozzá tényleg, hanem pont ezt a lelkesedést, hogy én annyira szeretem Botticellit, és ez a kép, én nem ábrázolni akarom, ezzel a zenével ezt a képet nem ábrázolni akarom, hanem az én lelkesedésemet szeretném valahogyan ehhez a képhez csatornázni. De lehet, hogy a bennem lévő Respighi fanatikus mondja ezt.
2: Ja, te egy fanatikus vagy?
0: Nem, egyébként nem. Csak valahogyan nagyon ezt érzem, hogy ismerjük a Madarak sorozatát, ahol régi zeneszerzők stílusában ír különböző madarakról. Ott vannak a régi olasz táncok sorozat. Szóval, hogy ő a régi korok művészetért odáig volt. És hogy lehet ezt egyfajta főhajtásként is értelmezni, nem?
2: Igen, csak pont az arhaizálás, ez szerintem nagyon jó szó, amit a Matyi mondott, hogy pont, hogy nem vonatkoztat el. És ez zavar engem a leginkább, hogy mint hogyha valaminek a lenyomata lenne, és nem önmagától értetődés, önmagában megálló műalkotás lenne, hanem valaminek, ahogy mondod, hogy valamiért lelkesedem, hogy oké, de valaminek a lenyomata. Aztán lehet, hogy tévedek is.
1: Igen, majd... csak van még egy dolog, hogy a hangszerelése egészen varázslatos, és egy olyan alkotó, aki tulajdonképpen akár azt mondhatom, hogy egy középkori festményt egy ilyen teljesen 20. századi színköntösbe tud öltöztetni. Tehát, hogy a madarakban is például az a Rameau, meg nem tudom én, Duckennek, meg nem tudom így kinek az adaptációi, hogy olyan hangszereket választ, ami által valahol mégis több száz évet hirtelen előbbre lép.
2: Igen, csak nincs saját forma nyelve szerintem.
1: Hát azt nem, ezt
2: szerintem
1: ezt
2: a fafazű formanyelve, igen? Mert én azt hiszem, hogy a formanyelve az, hogy folyamatosan váltakozik mindenféle dolog, és ebből áll össze egy valami furcsa egyveleg. De az, hogy milyen respig, ezt nem tudnám megmondani.
1: Szép.
0: Mindig mit gondolsz?
3: Hát ez a múltba fordulás, számomra itt ez a kulcsszó. Mert egy reneszánsz képet nézünk, és ezt nem lehet a múltba fordulás nélkül, azaz az antikvitás ismerete vagy tisztelete nélkül értelmezni. Ugyanúgy, ahogy például, ha figyelembe vesszük, hogy Botticelli, az, hogy éppen mit festett, tehát tartalmilag, az nem az ő invenciója volt, hanem olyan tudósoknak, humanistáknak, jelen esetben valószínűleg Angelo Poliziano volt az a humanista, aki ennek a képnek a koncepcióját közvetítette, aki Ovidiusból indul ki. Tehát Botticelli megfesti a maga figuráit, lehet tudni, hogy antik előképek is befolyásolták egy-egy figurának, formának a gesztusát, a megjelenését, de alapvetően a múlt, az ókora, a mitológia az, ami befolyásolta azt, hogy mit festett le. Tehát tudjuk azt, hogy ugye Medici megrendelésre készült a festmény, ugye hát ennek tényleg könyvtárnyi irodalma van. Egész korábban azt gondoltuk, hogy Lorenzo Di Medici, tehát az Il Magnifico a megrendelő, de nem ő, hanem az ő unokatestvére, Pier Francesco lehetett talán, és valószínűleg egy humanista, tehát ez a bizonyos Poliziano volt az, aki írt egy verset Simonetta halálára. És Ebi Warburg volt egyébként az a művészettörténész, aki ebben foglalkozott, és Simonettával is kapcsolatba hozta a képet. Tehát valószínűleg ez a kép ugyanakkor, hogy a tavaszról is szól, de valamelyest Simonettának is emléket állít. A forrása Poliziánónak pedig Ovidius volt, és az ókori szerzők konkrétan Ovidius szövegét, verseit vette alapul Poliziano. Ő megírta a maga szövegét, és azt festette meg gyakorlatilag Botticelli. Tehát nem szabad itt azt gondolni, hogy hoppá, ő csak egy kivitelező volt, mert nem akárhogyan van ugye ez a kép megfestve, de hogyha például olyan részleteket nézünk, hogy egy-egy nő alakkal éppen mi történik, milyen mozdulat végez, akkor Ovidiusig mehetünk vissza, mint hogy úgy mondjam, egy előkép, egyfajta, tehát a múltnak egy egyénisége, akit tisztel az alkotó. Például, ami fölmerült itt az előbb, ugye egy beszélgetésen, hogy van itt egy olyan részlet, hogy a nő alak Chloris nimfa szájából ugye jön ki ez a fűzér. Hát ez Ovidiusnál szerepel. Idézem, szóltam, az istennő nem késik a válaszadással, s ajkairól a tavasz rúzsa lehellete száll. Flóra vagyok, Chloris voltam, nem tudta latin száj. Tehát hogy lehet ezt megfesteni, hogy valakinek az ajkairól a tavasz rúzsa lehellete száll. Tehát így Botticellinek ugye ez a megoldása, hogy szó szerint ugye szájából jön ki a rózsa füzér a figurának, és ez egyértelműen kvázi ugyanúgy a múltba fordulása, hogy mondjátok, hogy a zeneszerzőit is ez részben inspirálta.
2: Én rajongok egyébként ezért a megoldásért, a magam szintjén, mármint a képzőművészeti megoldásért, de mondjuk egy Ravelnél, amikor archaizál, akkor beemeli a saját szövetébe. Itt az történik, hogy hirtelen kiesünk abból, ami addig volt, és jön egy korál, ami hirtelen nekem idegennek hat, ugye pont itt miközben hallgattuk, mondtad Matyi, hogy milyen szép, valóban csak engem kizökkent az addigi folyamatból. Nekem ez a problémám a Respighivel, hogy olyan darabos, vagy hogy mondjam, különböző kis egységekből áll össze a kép.

0: hinnéd, hogy milyen üppig túlfűtött romantikus a mai szemmel nekünk talán idegen festmények, amiből a Muszorszki micsoda forradalmian újszerű és kirobbanó muzsikát tudott írni. Tehát, hogy mi innen nézve nem nagyon értjük, hogy miért pont azok a képek tettek rá olyan hatást, amilyet tettek. Tehát, hogy ebben talán lehet egy igazság, hogy a Respighi bizonyos értelemben a Botticelli festménynek egy külsőség tartalmát öntötte zenébe. De ettől még számomra rendkívül színes és rendkívül virulás, de például is szóba került ugye az Ovidius szövegek is, hogy abban a Respighi műben, amiről már szó esett, a templomablakokban, ugye azok bibliai szövegidézetek adták a tételek címét, ott még lábjegyzetet is írt alá a Respighi egy adott szöveget, amit elolvasol, és azt mondta, hogy nagyon érdekes, de eszedbe nem jut, hogy a zenei megvalósításnál ezek a mondatok hogyan realizálódhatnak. Tehát miközben előadod, akkor mégiscsak a partitúrának egy képét próbálod megvalósítani, és lehet, hogy ad egy mellékes gondolatot még ez a szöveg, de valamilyen módon azt az élvezetet szólaltatod meg, hogy mit hangszerelt, vagy mit írt le a zeneszerző, jelen esetben Respighi.
1: Szerintem Ildikó mondataink keresztül abszolút értjük azt, hogy igazából egy művészeti kölcsönhatás sorozatnak a végén vagyunk ezzel a darabbal, vagy hát folyamatban vagyunk, és ennek a folyamatnak nagyon fontos eleme az interpretáció. Hogy jöjjön most az Orpheus kamarazenekar felvétele, még mindig az első képnél, az első tételnél vagyunk. Mit gondoltak erről a felvételről? Itt mondjuk a darab elejéről beszéljünk egy
0: annyit kicsit. Hogy mondjak el, ha már ezt a két eleje részt adtuk be, azt az elsőt, azt hiszem, azt Dávid is választotta. Az első nekem azért tetszett, és csak a legeleje tetszett nagyon, mert ez a rettenetes mennyiségű díszítés, előke, ugye kicsit szakmázunk, és 16-od, ez hihetetlen pontosan meg lett tervezve, hogy az előke hogyan kapcsolódik a 16-odokhoz, és a legtöbb előadásnál ez egy picit anarchisztikus. Tehát ott egy ilyen kapkodás van a díszítések körül, meg esetlegesség. De ebben az Orpheus zenekarban, ami a legjobban tetszik, pontosan ez, hogy a természethangok valóban természethangok, és az a fagott szóló, Dávid, amit szintén említettél, az valami hihetetlen, egyszer csak olyan szabadtéri mulatság jelleggel szólal meg, és itt nagyon hallatszanak ezek a egész egyszerűen, akkor azt mondom, hogy itt most népviseletben van az egész falu, vagy az egész település, vagy nem tudom micsoda. Tehát ez nagyon érdekes ebben az előadásban.
2: Szerintem a Lozani zenekarnál itt beszéltük is közben, hogy nagyon jó, hogy indult, tényleg bravúrosak a felütések, de aztán valahogy az egész ellaposodik, főleg tempóban. Azt írtam magamnak, hogy mockós lesz. Szóval, na persze nagyon jó felvétel, de valahogy túl hamar kifut ebből a karakterből. Az Orpheus felvételért meg én egyenesen rajongok, úgyhogy csak szuperlatívuszokba tudok beszélni. Közben megbeszéltük itt, hogy nincs karmester, nem tudom, hogy van-e összefüggés, de hogy ez szerintem egy fantasztikus felvétel, dinamikus, nagyon jól szólnak. Persze van benne apróbb hamisság, meg kis hibák, de az egész nagyon, nagyon élő, és hát majd beszélünk a második tételről, az meg egy műremek, ami ott történt.
0: Így van.
1: De akkor jöjjön most az első tétel eleje, az Orpheus kamarazenekar játszik.

0: az Orpheus Kamara zenekar játszott, és miközben hallgattuk ezt a felvételt, azt láttam, hogy Dávid mosolyog.
1: Megváltozott a véleményem. Az Orpheus Kamara zenekar meggyőzött arról, hogy képes egyben maradni Respighi muzsikája. Tehát az interpretáción ennyi múlik, ahogy a korálnál itt nem zökkenek ki, legalábbis én, mint hallgató, hanem megmarad a zene folyamatosság, a tempó is nagyon sokat számít, ugye, hogy nem lassulnak le, élő marad az egész, friss marad, táncos, így egész más. Ennyit számít egy előadás szerintem.
0: Említetted, Mátyás, a fagott szólót. Tényleg fantasztikus volt, és az jutott eszembe, hogy azért volt ennyire jó ez a fagott szóló, mert nem volt túl játszva. És bocsánat a fagottosoktól, most úgy mondom, hogy nincs itt egy fagottos sem, de nekem sokszor az az érzésem, hogy néha egy fagottos, az főleg a zenekarban túl sokat akar, és hogy nekem annyira tetszett, hogy karakteres volt, pregnáns volt, de közben valahogy nem gondolta túl ezt a táncos karaktert.
2: De lehet, hogy amiatt is, mert nem volt primeren az az érzésed, hogy ez egy fagott, hanem olyan volt, mint egy népi hangszer. Tehát, hogy valamilyen millió sugárzott belőle, és itt mindjárt át lehet csatolni a második tételhez, ami fagott szólóval kezdődik, és hogy az milyen az a fagott szóló, majd erről később beszélünk.
0: Igen, de Dávid említette, hogy mennyire fontos az interpretáció, hogy mennyire nehéz ezt a táncos karaktert jól eltalálni. Mennyi múlik a tempón, a karakteren, az egész millión, ahogy a Mátyás mondta, hogy hogyan fogjuk fel. Neked nem könnyű megfelelni. Tudom, hogy nem igazán tetszett a különböző zenekari változatoknak a megoldása itt az első tétel elején. Mit gondolsz a The St. Paul Chamber Orchestra felvételéről?
1: Kicsit katonás, ezt írtam magamnak, a hangzás se tetszik annyira. Úgy hallgattam a felvételket, egyébként, hogy nem tudtam, hogy ki játszik. Többedik alkalommal így játszom el, hogy ne legyek befolyásolva semmi előítélet által. És szerintem túl sokat ér mikrofon. Azt írtam, hogy 2000-es évek lehet, de 94-es a felvétel. Szerintem túl sokat a térmikrofon, ez már egy nagyon-nagyon profi felvétel, de a szólistáknál nem keverik be eléggé a közelit, és ettől az egész egy nagy visszhangos felvétel, ami eleve picit zavart, de a karakterében is sokkal militánsabbnak éreztem ezt annál, mint amit mondjuk ez a csodálatos kép elénk tár.

0: A The Saint Paul Chamber Orchestra játszott, és itt rögtön a tétel elejét hallottuk. Tényleg van egyfajta katonásság, azt hiszem, hogy szakmailag ezt úgy lehetne jól kifejezni, de javítsatok ki, hogyha nem így van, hogy nagyon kicsi egységekben gondolkoznak. Tehát szinte lehet hallani a negyedeket, ahogyan zakatolnak, és nincsen meg a játékmagnak az a vertikális gondolkodás megjelenítő mi volt, amiből talán érezhetnénk ezt a táncos karaktert.
1: Nem javítunk ki.
0: Köszönöm. Akkor viszont menjünk a második tételre, a második képre. Én egy kicsit bajba vagyok. Mi ennek a képnek a hivatalos címe?
2: Hát a címeket ugye a téma alapján adják legtöbbször, de hát erről is lehetne sokat beszélni. Általában a kép a címét akkor kapja, amikor már nem tudjuk, hogy mi van rajta. Na most visszatérve erre a műve, hát három királyok imádása.
0: Mit látunk itt a képen azért? Ez talán egy fokkal egyszerűbb kompozíció abból a szempontból, hogy értjük a tematikát. Kis Jézus születése, látom a kis Jézust, látom Szűz Máriát, látom Szent Józsefet, de nagyon-nagyon sok az ember. Kik ők?
2: Egy pillanatra nem tudom arra érdemes-e kitérni, hogy mindannyian természetesnek vesszük, hogy három királyok kapcsán erről van szó. Van egy előzmény ennek a képnek, egy nagy tondó, ami Londonban van, egy másik három királyok jelenet, de mivel ez, tehát egy olasz zeneszerzőről beszélünk, és ugye ez a festmény az Uffizi képtárban van, és korábban is ott volt, úgyhogy én azt gondolom, hogy nyilván erről a képről beszélünk most, és nem a londoniról. Tehát valóban sokan vannak a képnek az előterében, a romos épület körül, és ez egy kicsit kisbővíti a három királyok témakörét az epifánia fogalma felé. Ugyanis az epifánia az ünnep, amit január 6-án ünnepel az egyház, ugye, és ez egy görög eredetű szó, azt jelenti, hogy Mária az újszülöttet, a gyermeket mindenkinek, az emberiségnek bemutat. Tehát egyfajta bemutatás. Kvázi nem csak a három királynak, hanem mindenkinek, az emberiségnek, és általában az epifánia képeken ezért fontos az, hogy sokan ott legyenek, hogy ezt az általános tematikát megjelenítse. Azonban itt azért egy kicsit másról is van szó. Tehát, hogyha megnézzük a figurákat, akkor az alakoknak a nagy része az egy konkrét egyéniség. Tehát nem típusokat fest Botticelli, hanem egyéniségeket, konkrét alakokat. Tehát a nagy részüket azonosítani is lehet, név szerint tudjuk, hogy kik. Hogy honnan tudjuk? Hát onnan, hogy van nekünk egy nagyon fontos szerzőnk, Giorgio Vasari, aki az 1550-ben megjelentette ugye a legkiválóbb itáliai építészek, szobrászok és festők életrajza című munkáját, amiben erről a képről is ír. És ő ott megnevezi azt, hogy kik lehetnek ezek az alakok, vagy néhányat közülük, de természetesen nyilván ezt is kritikával kell fogadni. Minden esetre az a király idős alakként megfestve, aki közvetlenül a gyermek Jézus mellett szerepel, ő nagy valószínűséggel az idős Cosimoje Vecchio, tehát a Medici család gazdagságát megalapozó, lényegben kereskedő bankár, és szerepel a képen az ő két fia is az előtérben, középen az alsó részen, nagy vörös palán az ő fia Piero, és mellette pedig világos ruhában Giovanni. Na most az itt az izgalmas és az érdekes, hogy ez a három figura, tehát ez a három alak, ők már nem éltek akkor, amikor ez a kép elkészült. Ugyanis a festmény nagy valószínűséggel valamikor az 1470-75 körüli években készült. A megrendelője egy bizonyos Gaspare di Zanobbi del Lama, aki egyébként saját magát is megfesti a képen, a jobb oldali figura csoportban ősz hajjal, kék köpenyben, világos kék köpenyben is, aki magára mutat. Na most a festményt a megrendelő a saját sírkápolnája számára készítette, ami Firenzében a Santa Maria Novella templomban volt, és ő maga is a pénzváltók céhébe tartozott, ugyanúgy, ahogy a Medici családtagok is a pénzváltók céhébe tartoztak, és hogy miért festette meg ezeket a Medici családtagokat, nagy valószínűséggel azért, mert szeretett volna jóba lenni velük. Tehát ez egy nagyon jó üzleti vállalkozás, vagy befektetés lehetett, hogy a félig riválisok, illetve társak, tehát a céh tagok ott vannak. De nem csak kvázi az elhunyt három alakról van szó, hanem a Medici családban a 70-es években élő tagjai is, Lorenzo, Ilmányi, Fico és Giuliano is szerepelnek a képen, az egyikőjük jobb oldalt fekete hajjal, a másik oldaluk pedig aki az alak, aki bal oldalt áll, karddal az oldalán, és nagyon peckesen, büszkén néz maga elé. És nagy valószínűséggel a képen lévő többi figura, akik ilyen nagyon részletgazdagon egyénileg vannak megfestve, ők is kortársak. Amikor a kép készült, akkor valószínűleg még név szerint ismert kortársak, tehát akiket azonosítani lehetett, de ma már csak ez egy játék lenne a gondolatokkal, hogyha próbálnánk nevet adni a többi figurának.
0: Előrevetítem, intim hangvételű zenét fogunk hallani. Ha nem is intim, de mindenképpen bensőséges. Mennyire indokolt egy ilyen sok szereplős kép alapján egy ilyen bensőséges hangulatú zene? A képből ez érződik?
2: Ha megnézik, próbáljuk elképzelni ezt a térben, ezt a csoportot, és ugye nem sík van, akkor ennek a kompozíciónak a közepén ugye Mária van, és őt félkörívesen lényegében körbeveszi ez a csapat. Mindenki ráfigyel, ő felé fordul, viszont itt csönd van a képen. Nem feltétlenül annyira az intimitásról, inkább a tiszteletről szól számomra ez a kép.
1: De az a nagyon érdekes, hogy a cím maga, az olasz cím, az nem annyira három királyokat jelent, hanem a három varázsló. L'adorazione dei magi, a mágusok, és a napkeleti bölcsek, vagy nem tudom én mi. És pont ez a varázsló cím, vagy a varázslat cím abszolút adekváttá teszi azt a fagot szólót, ahogy elindul. És ráadásul azt az Orpheus kamara zenekaros bevezetőt választottuk ketten is, ha jól tudom, Dáviddal is, amiben az a fagott szóló egyrészt az, hogy egy levegőre játssza azt a hosszú szólót, attól az egész dolog teljesen valami irreális a varázslattá válik. Szóval nincs az az érzésed, hogy ott ül egy fagottos, akinek éppen a második taktus után elfogyott a levegője, és akkor frazíroz, szó sincs erről, hanem itt valami több ezer évről érkező varázslat van abban az egy darab szólóban, és ez valahogy úgy megágyja az egész tételnek a hangulatát, hogy ehhez nem nagyon kell egyéb kommentár.
0: Nem is mondok semmit, jön az Orpheus kamarazenekar felvétele.

0: Az Orpheus Kamara zenekar felvételét hallottuk.
1: Ez a fagott szóló, ugye visszatérve erre, úgy feltehetőleg a fagottos, az az úgynevezett körlégzést alkalmazza, és ettől válik az egész ilyen földön kívülivé, és aztán ahogy utána néztünk össze Dáviddal, hogy az oboa hozzá csatlakozik, az egészen varázslatos, és utána az a mixtúra, hogy a fuvolával kombinálódik, az egy olyan mesteri zenekari hangzás, és egy olyan mesteri előadás, egy olyan magas szintje a zenekari játéknak, amit ritkán hallani.
2: Igen, mert a fuvola nem vibrál, az nagyon örömteli, az összes többi felvételen szétvibrálják a fuvolisták, és annyira szép tényleg, hogy mondtad, mint egy felhang lenne csak a fagottan. Ez csodálatos, tényleg kirázza ide, annyira szép pillanat.
0: Mátyás, te még kérted, hogy a Bournemouth szimfoniattával is mindenképpen hallgassuk meg.
1: Igen, ezt azért, ez nagyon tetszett ez a rész, ez egy belső részlet ennek a második tételnek, mert különböző himnuszok jelennek meg. Elsősorban az a himnusz nagyon érdekes, amelyet Kodá is feldolgozott, szóval meg vagyok győződve, ugyanarról a himnuszról van szó, a Véni Emmanuel című, az Advent ének című kórusműben, ez egy 18. századi francia misekönyvben jelent meg, de maga a himnusz a 14.-15. századból való, ezt Vásári Tamás dirigálja Bournemouth szimfoniáta élén, ez egy 1991-es felvétel, és meggyőződésem, hogy Vásárit inspirálhatta az a hihetetlen erős kapcsolat, amit Kodály Zoltán iránt érzett. Tehát olyan beszédességgel szólaltatja meg ezt a himnuszt, és ami még külön varázslatos ebben, hogy ennek van egy, a dallam során van egy modális változata is. Tehát, hogy nem csak diatonikus, hanem egy bizonyos ponton ennek egy modális variánsa is megszólal.

0: Böhmhoff szimfoniatta előadását hallottuk, Vásári Tamás vezényelt.
1: És itt az utolsó ütemekben hallottuk a lovakat is, hiszen a képnek a bal szélén, hogyha a részletben is, de ugye két ló ott bekukucskál a kép terébe, és az ő hangjuk, mozgásuk az megjelent a zenében is szerintem.
0: Abszolút, ugye úgy néz ki ennek a tételnek a felépítés, hogy van egy fogott szóló, amiről már beszéltünk, aztán ez a Jöjjel Emmanuel himnusz, vagy korál, vagy Gregorián dala. Aztán van egy ilyen, én úgy hívtam magam, hogy ilyen keleties, beütésű átvezetés, és akkor ez utalhat egyszerre talán a bölcsekre és a lovakra is. És aztán jön egy olasz karácsonyi dal, aminek a dalamát ismerjük máshonnan is. Többek között ezt is meg fogjuk hallgatni. Mátyás, te kérted a St. Paul Chamber Orchestra felvételét a tétel második részéből. Miért választottad?
2: Ez nagyon érdekes. Ennél a résznél éreztem leginkább azt, hogy az orosz zene hatása és az, amit Rimszkij-Korszakov iskolájában tanulhatott, ez megjelenik. A hangszerelésben is, meg ez az orgona pont olyan, mint egy ilyen Aszafjev párizslángjai balettzene, egy ilyen hihetetlen feszültség van ebben az orgona pont, valamilyen, nem is tudom, ha jól emlékszem, talán a hárfának a basszusa ad egy ilyen állandó orgona pontot, és akkor van benne egy pont, a ilyen kürt, szordinós hang megszólal, az meg teljesen, mint a Stravinsky tűzmadár. Tehát, hogy itt egész egyszerűen az az érzésem, hogy Respighi valahogy úgy identitást váltott, és úgy hirtelen úgy ezek az orosz élmények, ezek úgy lecsapódtak az ő egész zenekari kultúrájában.

0: The St. Paul Chamber Orchestra előadását hallottuk. Nagyon-nagyon sok minden megjelenik ebben a zenében. Talán azt is lehet mondani, hogy annyira gazdag ez a zene, mondjuk jeleneteiben, mint amennyire gazdag részleteiben a festmény. Ugye ez túlzás, Ildikó?
1: Én az elején ennek az egységnek, amit most meghallgattunk, hallottam az aranyat. Tehát ahogy az Cheng Chilinggel, ugye a három királyok, amit hoznak, ugye az arany, a tömjén és a mirha, tehát ők most itt olyan edényben hozták az aranyat, ami ugye az csörgött, zengett, illetve a ruhákon is a képen nagyon sok arany van, tehát aranylánc, arany ékszerek, és arany van a képnek a legfelső részén is, hiszen az isteni jelenlét az ugye aranysugáron keresztül jelenik meg, azon keresztül valósul meg, és tudni azt, hogy Botticelli konkrétan aranyat is használt. Tehát a technikát illetően, ugye ez a kép, ez tempera, de a csillogó, aranyló dolgokat és az aranysugarat, azt ő konkrétan arannyal festette meg.
0: Ezt gyakorlatban hogyan kell elképzelni, hogy készül egy ilyen aranyfesték?
1: Lehellett finom, nagyon vékony, tehát ilyen aranyfüstnek mondanám, és azt applikálják bele, ecsettel helyezi fel a pigmentekre. Van ennek történelme, vagy története, tehát korábban a gótika idején a tempera alá helyezték, és nagyon hígan használták a temperát, és alóla kicsillant gyakorlatilag ez az aranyló ragyogás. Gentile da Fabriano-nál például ebben találkozunk, de később ez a század végén felé ez megváltozik, ezt a technikát majd már nem használja, Klimt használja majd aztán később is a szecessziós festészet. A reneszánsz korban inkább a pigmentekre, tehát ráhelyezik, és gyakorlatilag így oldják meg azt, hogy az aranyékszerek, az aranykincsek csillogjanak.
0: Annyira itt zeng a fejemben, amit mondtál, Ildikó, hogy csönd van ezen a képen, és milyen érdekes, hogy ezen a második tételen nagyon sok minden történik, de ez a fajta csönd mégis valahogyan hallatszódik. Mátyás, milyen eszközöket használ a zeneszerző? Azért itt a hangszerelés is nagyon különleges, nem a megszokott szimfonikus zenekar szól.
2: Tulajdonképpen az orgona pont, azaz egy harmóniának a makacs ismétlődése, vagy egy harmóniai konstellációnak a makacs ismétlése, az mindig egy feszültségnövelő erővel bír. És tulajdonképpen az is egy ilyen burkolt csöndérzetét kelt. De hát az abszolút csönd az a tétel legeleje. És az igazi szenvedélyes emelkedés ebben soha nincs, hanem a szenvedély mindig valami befolytott feszültséget rejteget.
0: Talán lehet, hogy túlzás, de lehet, hogy ennek az aranycsíknak a megtestesítője a hegedű szól, ami megcsillan a tétel egyik pontján. És tudom azt, hogy a Vásári Tamás által vezényelt felvételen lehet hallgani egy hegedű szólót, ami Dávidnak felkeltette a figyelmét.
3: Igen. Ahogy említettem, úgy hallgattam, hogy nem tudtam, hogy ki játszik. Viszont elkövettem egy hibát, mert annyit láttam, hogy a Tamásnak van egy felvétele benne. És hát amikor ezt a részt hallottam, hogy elkezdett a hegedű játszani, akkor azt hittem egy pillanatra, hogy Kodályt hallgatok. Teljesen úgy szól. Számomra abban a pillanatban világos volt, hogy ez csak a Tamásnak a felvétele lehet. Hát én egy picit meg is könnyeztem. Úgyhogy ezért szerettem volna, hogy benne legyen, mert egy nagyon érdekes pillanat, ahogy tényleg megelevenedik az egész zene abban a pillanatban. És utána egyébként nagyon szép az egész, ahogy lezáródik a fagottal és az óvával. Nem kell, hogy addig meghallgassuk, de a hegedű szóló szerintem az különösen gyönyörű.

0: Bernus szimfoniát játszott, Vásári Tamás vezényelt. Ebben tényleg volt egy kis gémeskút, egy kis kodály érzés.
1: Annyira tényleg elénk tárul egy kép, mintha az Alföldön lennénk, hogy mondott gémeskút, fakanál, parasztlegény és marhák, lovak, nem, tehát egy pillanatra teljesen kizökkenünk abból, ami előtte volt, és teljesen elfelejtődik ez a kép számomra. Egyébként szerintem ez a tétel sokkal jobban elvonatkoztat, attól függetlenül, hogy egyértelműek ezek az utalások, amiket mondtatok, de szerintem önmagában itt a zene sokkal jobban működik a kép nélkül is. Nem érzem azt, hogy a képből született volna meg a zene, sokkal inkább azt, hogy szerintem ez a legjobb tétel, a legtöbb szín van benne, a legtöbb érdekesség.
0: Ugorjunk a harmadik tételre, a harmadik képre, Vénusz születése. Talán ez a legismertebb kép mindhárom közül, de azért menjünk ezen is végig, kérlek Ildikó, hogy vezesd a szemünket.
2: Igen, hát az érdekes például ebben, hogy mindannyian úgy ismerjük ezt a képet, hogy Vénusz születése. Holott itt tulajdonképpen, én azt gondolom, nem annyira a születésről van szó, hanem a megérkezése Ciprus szigetére. Mert ugye Vénusz születéséről két történetet ismerünk. Az egyik, amit legtöbbet ábrázolnak az ikonográfiában, vagy a festészetben, az Hesiodos története, amely azt mondja el, hogy Kronosz sarlójával kasztrálta apját, Uránoszt, és az ő levágott nemi szerve a tengerbe hullott, és amikor ez megtörtént, akkor a habokból kiemelkedett Afrodité, ugye Vénusz istenasszonynak a görög neve, és az afrosz szó az egyébként a habot is jelenti görögül. Majd ezután, hogy kiemelkedett a tengerből, akkor őt a Szelek Ciprus szigetére fújták, és gyakorlatilag ott partot ért. Na most tulajdonképpen, ha megnézzük Botticelli képét, akkor kvázi ez a partaszállásnak a pillanata, és nem annyira a születés, hiszen középen ugye a kép tengelyében látjuk ugye aktként Vénusz istenasszonyt, balra tőle a Szelek allegóriáit, akik ugye őt a partra fújják, és a parton pedig láttunk egy hórát, aki egy rózsaszín köpenyt tart, hogy ugye majd a bájait, amikor partot ér Vénusz istenasszony, akkor betakarja ebben. A hórák, ők a görög mitológiában az évszakok, a napszakok, a ciklikusságnak az istennői, és a harmóniának is a megtestesítői, és hogy itt tavasz hóra várja itt Vénuszt, a ruhának a díszítéséről, a virágokról lehet sejteni. Szokták párba állítani ugye ezt a képet a tavasz allegóriájával, és sokszor a régi kézikönyvekben ez valóban még úgy szerepel, mint egy ciklusnak a két darabja, vagy pár darabja, azonban ez nem valószínű, hogy ez a két kép egy megrendelésre, vagy egy helyre készült, ugyanis a tavasz allegóriája az fára van festve, és hogyha megnézitek, ugye, akkor relatíve sok figura van rajta. Még a Vénusz születése az vászonra van festve, és darabszámra kevesebb alak van rajta, és ebben az időben egy festménynek az értékét általában a hordozó adta meg, és ez, hogy mennyi figura van rajta, mert a fára festett képek azok értékesebbek voltak, és az is növelt az értéket, hogyha minél több alak van. Tehát feltételezhető ez alapján, hogy a tavasz allegóriája az egy városi lakó, a városi palotájába készülhetett a Mediciieknek, még a Vénusz születése az inkább egy vidéki villába, feltehetően a Villa di Castellóba, Firenze közelébe. Tehát hiába mondjuk azt, hogy azonos a nő alak a modell, hiszen itt is Simonetta Vespucci arcvonásai tűnnek fel, de nem mondhatjuk, hogy a kettő az ilyen módon egy sorozatot alkot a két kép.
0: Zeneművek esetén sokszor nehéz megválaszolni azt a kérdést, hogy miből lesznek a slágerek, mitől lesz valami sláger? Képzőművészeti szempontból lehet arra a kérdésre választ adni, hogy miért ez az egyik leghíresebb Botticelli festmény?
2: Én azt gondolom, hogy egyrészt talán a fő oka az lehet, hogy egy szép fiatal női akt szerepel rajta, de mégsem az erotikájával hívja fel magára a figyelmet, hanem kvázi a női szépségnek a megtestesítése vagy megfestése, amiről szó van. Ugye ő van a tengelyben, és viszonylag könnyen érthető. Tehát amiről úgy korábban is szó volt, hogy egy kagylónál egyszerűen az esztétikailag ugye a szépség fogalmát megtestesíti többféle értelemben is. Én azt gondolom, hogy ez annak az oka, hogy rengeteg reprodukcióban nagyon sokféle módon találkozhatunk a képpel.
0: És milyen zenét fogunk hallani?
3: Hát egy nagyon érdekes dolog ez, ugyanis úgy gondolom, hogy Respighi egész egyszerűen magát, ezt a folyamatot írt a zenébe, ahogy ebből a kagylóból kiemelkedik Vénusz, és valamilyen nem létezőből valamilyen valóságossá válik. És ez egy ilyen nagyon hosszan felépített zenekari emelkedés, ami gyakorlatilag az egész tételnek a, hát azt mondhatom, hogy 5-6 odát kitölti, és akkor ehhez képest az óriási emelkedés után van egy valószínűtlenül rövid kóda, ami lezárja a tételt, ami az egy külön téma aztán, hogy tulajdonképpen a két résznek a tempóbeli aránya által jobb-e egy előadás, vagy kevésbé jó, de erről majd esetleg ejtettünk később szót.
0: Ezt hívjuk születészenének?
3: Hát akárhogy így mondod, szerintem igen.
0: És hát Respighire, mint ahogy egyébként mondtuk a Róma fenyői kapcsán is, azért jellemző ez a fajta fokozás.
3: Így van, tehát amit elén említettem, amivel tényleg egy éven belül volt szerencsém találkozni és megismerkedni, a templomablakok ciklus, annak is az utolsó tétele a Szent Gergely pápa dicsőítése, ugye, aki a Gregoriánt megalapozta, és tulajdonképpen ott is egy hatalmas Alleluiába torkolik aztán az egész zene, csak ott aztán ezzel a csúcsponttal fejeződik be a tétel szemben a Botticelli Vénusz születésével, ahol mondtam, hogy utána van egy ilyen nagyon rövid lecsengés.
0: Most én hoztam egy felvételt nektek, szeretném, hogyha meghallgatnánk a Luzanni Kamara zenekar felvételét, és a negatív példából indulunk. Én valahogyan azt érzem, hogy itt is olyan hangsúlyok kerülnek bele az előadásba, ami ezt a folyamatot egy kicsit megakasztja. Tehát van itt egy, szerintem egy nagyon sejtelmes hullámábrázolás a zenében, amiből aztán talán egyre nagyobb hullámok lesznek, és végül megjelenik a kagyló, és benne Vénusz. Valahogy én így képzelem el a zenei eszközöket. És azt érzem, hogy a vonósok szurkálósan játszanak, és a futbolista pedig egy picit szögletesen. Tehát pont ezt a nagyon organikus folyamatot, ezt valahogyan nem érzem annyira. Aztán meghallgatjuk, és maximum vitatkoztok velem.

0: A harmadik tétel elejét hallottuk a Luzerni Kamara zenekar felvételében. Talán itt még a ritmussal is játszottak, hogy talán túlpontozták, ami szerintem ennek a hullámzásnak nem tesz jó. Tehát hegyesek lettek azok a hullámok.
1: Pontosan. Én megnéztem egyébként a metronom számot, 116-ot ír Respighi, és valószínűleg, hogy a körül is lehet ez a felvétel. Viszont mindegyiknél azt kerestem, amit én elképzelek, hogy valami sokkal nyugodtabb, bódultabb állapot, most ébredt föl, még nem tudja, hogy mi van, még félig nyitja ki a szemét. És egyébként én voltam Cipruson, Paphos mellett, és az, hogy most mennyire tényleg tervek, van egy szikla, nem hiszem, ugye itt a képen nem látunk sziklát, most, hogy az mennyire a pénzszerzés, a turizmus része, azt én nem tudom, de elvileg tényleg Paphos mellett volt, legenda szerint, vagy a mitológia szerint, de ahol én a fülettséget igazán érzem, az a szintén az Orpheus kamarazenekarnak a felvétele, ez egy sokkal lassabb, vagy hát egy kicsit lassabb, de ezáltal egy sokkal bódultabb hangulatú felvétel, és hozzám sokkal közelebb áll.
0: Jöjjön akkor az Orpheus kamarazenekar felvétele.

0: Az Orpheus Kamara zenekar felvételét hallottuk. Tényleg ez a füllettség, ez nekem tetszik, hogy nem rohantak sehova. Ildikó, megkérdezhetem, hogy melyik interpretáció áll közelebb a szívedhez? Ugye hallottunk egy kicsit talán fürgébb, gyorsabb, ennek ellenére kicsit katonásabb, szurkálódósabb felvételt, és most pedig egy ilyen nagyon füllett felvételt. Mit gondolsz?
1: Nekem inkább ez a gyorsabb, vagy pattogósabb, vagy fürgébb felvétel, mert hát itt tempóról van szó, tehát itt a szelek kifújják ezt a nőalakot a partra, tehát itt van egy haladás, egyfajta sebesség, még hogyha békés és nyugodt akkor is, de van egy mozgás a képen.
0: A Szent Martin in the Fields kamarazenekar felvétele következik, ugyanezt a részletet fogjuk hallani, és én szeretem, Dávid, hogy te megfogalmazod a kritikádat, és hogy neked nehéz megfelelni, de hogyha jól tudom, akkor ez a felvétel, ez kifejezetten tetszett.
2: Igen, egyébként ez egy picit másabb minőségű felvétel, 70-es évekből. Lehet is hallani rajta, hogy egy régebbi, bár annak nagyon örültem, hogy hasonló korból vannak azért nagyjából a felvételek, és nem az volt, hogy valami nagyon régi felvételt kell összehasonlítani egy modernebb felvétellel, ami jóval jobb minőségű, azért mindig nehéz feladat. Itt egy gyorsabb tempó van, viszont az nekem nagyon tetszett, hogy elképesztő nagy türelemmel és nyugalommal bontakozik ki ez a hatalmas tutti, és a végére akkorát szól, annyira gyönyörűen egyben van az egész. Tényleg, mintha megdicsülne a végére, és én azt éreztem a nagy tutti végén, a nagy forte tutti végén, hogy kvázi itt vége lehetne a darabnak, és aztán az, hogy utána most más történik, az egy másik kérdés, de annyira erőteljesen játsszák a Mariner felvételen, hogy tőlem itt vége lehetne a darabnak.
3: Szerintem az utolsó tétel legnagyobb előadói problémája, hogy az emelkedés utáni az a bizonyos maradék egyhatod, ha túl hamar lezajlik, és ha ugyanabban a tempóban, tehát ugye a zenei értelemben ugyanaz az a motivum, mint a legeleje a tételnek, és ha az egy picit nem lassabb, mint a legeleje, akkor olyan gyorsan fejeződik be a tétel, hogy a közönség úgy egymásra nézegetnek, hogy eljött a tapsolás ideje, vagy sem. Tehát egy kicsit ez nyugodtabb, és hogy ilyen, az utolsó rész tulajdonképpen egy ilyen nagyon erősen feszültség növelő tartalommal fejeződik be, és egy nagyon nagy kivárással, akkor érje el igazán a hatását a tétel és a darab.
0: Erre mindenképpen figyeljünk majd, amikor majd a műsor végén egybe meghallgatjuk az egész darabot, de előtte még azt szeretném megkérdezni tőled, hogy mitől szól ez a zenekar ekkorát? Azért kérdezem, mert egy ensemble zenekart hallunk, tehát nem egy teljes szimfonikus zenekart, nincsenek hármas fák, vagy kettes fák, vagy négyes kürtök, meg ilyenek. Itt azért valamit nagyon ügyesen csináltak a balanszal.
3: Valószínűleg lehet, hogy ez a technikai megvalósítás eredménye is, de az, hogy a hangszerelés ilyen ezer színben pompázik, ez egyértelműen Respighi zsenialitása.

0: A St. Martin in the Fields kamarazenekar előadását hallottuk, Neville Mariner vezényelt. És akkor ezután jön majd az a furcsa lezárás, mint egy kóda, a visszautalás a tétel elejére. Mit gondoltok, mi lehet a szándéka Respighinek? Miért halljuk még azt a tétel végén? Hiszen ez egy frappáns lezárás, főleg ezzel az előadással.
1: Mert egy nő van a képen, egy gyönyörű nő, talán nem illene igazából ez a befejezés szerintem a képhez, magához. Egyébként az Uffizibe voltam, hát nem tudom, 20 éve, és ha jól emlékszem, egy üveg van a kép előtt, mert valaki meg akarta rongálni. Rajongásból talán. Szerintem a lány lezárás ennek szólhat, de javítsatok ki, vagy ti máshogy gondoljátok.
2: Nekem az az érzésem, hogy vissza akarta varázsolni a zenét a varázslatba. Tehát, hogy nem akarta a realitásban hagyni ezt a csodálatos zenét, hanem valahogy úgy, az egész zenét úgy fölterelte az égbe valahova. Most mondanám azt, hogy Vénuszt visszaterelte a kagylóba, de ez így nem stimmelne. Tehát, hogy annyira varázslatosan fejeződik be, hogy ez így csodálatos.
3: Hát, vagy éppen az, hogy megérkezik ugye a történet szerint Vénusz valahova, egy szigetre, és az érkezés az ugyanakkor egy kezdete is valaminek. Tehát nem zárja le úgy határozottan, hanem engedi azt, hogy akár innen majd valamikor egyszer megtörténjen a folytatás.
0: Ez igaz a műsorra is, lezártuk a beszélgetést, de ez valaminek a kezdete, méghozzá annak a kezdete, hogy meghallgassuk a darabot teljes egészében. Mit gondoltok, melyik felvételt hallgassuk meg?
3: Szerintem azt, amelyik a New York-i, és nincsen karmester.
0: Az Orpheus kamarazenekar.
2: Én is pont erre gondoltam, az Orpheus kamarazenekarra.
1: Én is erre gondoltam, nagyon-nagyon határozottan, de erre már ugye tettem is utalást, és azt szeretném kérni a hallgatóktól, hogy a második tételben van egy csodálatos oboaszóló, és ezt mindenképpen figyeljék majd meg, ahogy az oboista elágyítja, és van egy pillanat, amikor annyira halkan szól az oboa, hogy azt hittem, hogy fuvola, és ki kellett keresnem a partitúrába, hogy ez fuvola, átveszi, vagy oboa, annyira csodálatosan lágy. Szerintem az egész felvétel talán azért is, mert nincsen karmester egyébként, nagyon kamara zeneszerű, és nagyon érezhető az, hogy mennyire figyelnek egymásra, mennyire, ahogy átveszi a fagottól az oboa, amit mondtál te is a második tételben, folyamatosan figyelnek egymásra, és együtt lélegeznek, és ettől szerintem nagyon különleges ez a felvétel.
2: Most hirtelen egy dolog még eszembe jutott, hogy tulajdonképpen ez az egész zenekari játék, vagy kamarazenélés olyan, mint a festészet, tehát, hogy van egy oboaszín és van egy fuvolaszín, és a kettő együtt az egy harmadik szint ad. Tehát, hogy nem is tudom, hogy van ez, hogy a sárga és a kék egyenlő zöld, vagy nem tudom, ugye? Igen, tehát, hogy van egy sárgám és egy kékem, és azt összevegyítem, és akkor kapok bele egy gyönyörű zöldet. És talán, hogy itt most ebben a szerencsében részesültünk, hogy egy ilyen képzőművészeti adaptációjú zenét hallgathattunk meg, és erről beszélgettettünk, akkor ez a fajta gondolkodásmód, ez így nagyon passzol ide.
0: Következzen tehát Respighi 3 Botticelli kép című műve, az Orpheus kamarazenekar játszik.

0: Respighi három Botticelli kép című művét hallottuk, az Orpheus kamarazenekar játszott. Elérkeztünk a műsorunk végéhez, záró kérdések következnek, elsőként Fehér Ildikó művészettörténészhez. Azt hallottuk, hogy hogyan működik a három tétel egymás után. Művészettörténész szempontból hogyan működik a három kép egymás mellett?
1: Nem feltétlenül tenném egymás mellé a hármat én magamtól, annak ellenére, hogy ugye jól tudjuk, hogy az Uffizi képtárban ez a három kép egy teremben van elhelyezve, de a Vénusz születés és a tavasz allegóriája van egymás mellett, azért mert általában együtt szoktuk őket ugye emlegetni, és a méretük nem teljesen ugyanaz, centiméterre, de nagyjából hasonló, és ugye két alapvetően mitológiai témáról van szó mind a kettő esetében, míg a három királyok, az pedig ugye hát az egyik legkeresztényebb téma, ami nagyon-nagyon gyakran ábrázolnak a festészet történetében. Úgyhogy számomra itt a jelen esetben ez a zenedarab, ahol ugye középre került a három királyok jelenet, én úgy érzem, hogy ezáltal ez úgy kiemelkedik. Tehát én egy ilyen keretes, kupolás szerkezetben gondolkodom, hogy a két kvázi pogány téma, az hangsúlyt ad, mint egy bevezetés lezárja a csúcs történetet, a legfontosabb jelenetet, a Jézus születése jelenetet, ugye, ami valamilyen módon ugye a kereszténységnek az egyik legfontosabb története, de teszi ezt nem ilyen nagyon elzárólagosan, vagy ilyen nagyon-nagyon szigorúan, mert ugye ott is az antikvitás jelen van, hiszen a három királyok mögött ott van az antik Róm ott a háttérben, tehát ott feltűnik ott is az ókornak a jelenléte, tisztelete, de mégis ugye a téma az egészen más, és egy keresztény téma. Tehát én ebben így gondolkodom, vagy így látom ezt a darabot.
0: Mátyás.
2: Hát ez egészen csodálatos volt, amit az Ildikó mondott, és pontosan azt tetszett nagyon, hogy nekünk alapból egyfajta zenei megközelítésben nem az jutna eszünkbe, hogy a középső tétel a kupolája valaminek, de valóban mégis talán a legdrámaibb, tulajdonképpen egy mély pont, az lehet egy nagyon magas pont is. De egyébként én zenei értelemben úgy érzem, hogy a három tételt illetően Respighi abból a konvencióból indult ki, hogy gyors, lassú, gyors, de a két gyors, a két széle közül, ha az első tételt tette volna végére, mint csattanós, gyors befejezést, attól kicsit közönségesebb lett volna az egész. Tehát, hogy ez a rendkívül piros posgás legeleje, és ez a nagyon emelkedetten gyors, de mégsem gyors befejezés, és közben ez a nagyon drámai második tétel, ez egy hihetetlen érdekes formát ad.
0: David, neked címezve még van egy utolsó kérdésem. Az elmúlt másfél órában sikerült közelebb vinni hozzád Respighit és ezt a szerzeményt?
3: Kérdésed nélkül is azt mondtam volna, hogy igen. Sőt, ezen gondolkoztam közben, hogy hallgattuk az előbb ezt a nagy tuttit, és közben nézem ezt a gyönyörű nőt. A szerelem megérkezik a partra, hogy azt nem mondom, hogy beleszerelmesedtem a darabba, az hazugság lenne, de hogy megérintett, az biztos. Ahogy mondtam, hogy a hallgatás közben mire figyeljenek esetleg a hallgatók, azt még szeretném elmondani, hogy egyébként aki teheti, az annak nagyon ajánlom, hogy menjen el Firenzébe.
0: Köszönjük szépen, és köszönjük a kedves hallgatóknak is a kitartó figyelmet. Remélem, hogy ők is megérintődtek. Fehér Ildikónak, Antal Mátyásnak és Simon Dávidnak köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat. Én a szerkesztő Boda Eszter és a hangmérnök Molnár Endre nevében is búcsúzom. Szegyűd Énest hallották.
4: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Federico Colli olasz zongorista május 10-én Budapesten. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarának olasz estjén Riccardo Frizza vezényel és Respighi nevezetes Róma trilógiája által megelevenedik előttünk az Örökváros. Martucci első zongora versenyét Federico Colli szólaltatja meg. Találkozzunk május 10-én a Műpában. mrme.jegy.hu.
5: Tavaszi rádiókabaré felvételek a Thália téli kertben. Kiváló színészek, ismert humoristák és 3 óra felhőtlen szórakozás. Május 4-én a házigazda Orosz György, sztárvendégek ifjabb Jászai László és Füzi Gábor. közreműködik. Aradi Tibor, Bach Szilvia, Maksa Zoltán, Nádas György, Vida Péter és sokan mások. Vegye meg jegyét már most, hogy ne maradjon le a Rádió Kabaré tavaszi bemutatóiról. Jegyek és bővebb információ a www.jegymester.hu oldalon, valamint a Tália Színház jegypénztárában.
6: Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
7: 17 óra.
6: Rádió hangversenyek.
8: Köszöntöm kedves hallgatóinkat, kedves közönségünket a Doknányi Ernő Zenei Központ Sapszon Ferenc terméből. Évfordulók 2026. Kurták György 100. A művészek Kurták György tiszteletére adják hangversenyüket. Az Áron vonós négyes játszik. Ludwig Müller és Kóbori Barna hegedül, Georg Hamann méhegedűn, Krisztóf Pantillon gordonkán játszik. Közöműködik Szabó Péter, szintén gordonkán. Kurták György 6 Moma Musicó, opusz 44. Invokáció, Futfalsz, Capriccio, In Memoriam Sebők György, Rappel az Azó, Les Adieux. Előadja tehát az Áron vonós négyes, Ludwig Müller és Kóbori Barna hegedűn, Georg Hamann méhegedűn, Krisztóf Pantillon gordonkán.

Elhangzott Kurták György, Hat Mama Muzikú, opusz 44, az Áron vonós négyes előadásában hallották. Kedves hallgatóink, a Sapszon Ferenc teremből hallják hangversenyünket. Hallgassák meg Franz Schubert opusz 163-as C-dur vonós ötösét. Előadja tehát az Áron vonós négyes, Ludwig Müller és Kóbori Barna hegedűn, Georg Hamann méhegedűn, Christoph Pantillon Gordonkán és Szabó Péter szintén Gordonkán.

0: Franz Schubert opusz 163-as C-dur vonós ötösét hallották, előadta Ludwig Müller és Kóbori Barna hegedűn, Georg Hamann mély hegedűn, Krisztóf Pantillon Gordonkán, és Szabó Péter, aki szintén Gordonkán játszott. És ezzel véget ért hangversenyünk. Évfordulók 2026 sorozatunk mai koncertje Kurták György zeneszerző tiszteletére szólt születésének 100. évfordulója alkalmából. Az Árandvonós négyes hangversenyét hallották, a kvartettben Ludwig Müller és Kóbori Barna, hegedűn Georg Hamann mélyhegedűn, Krisztóf Pantillon Gordonkán játszott, közreműködött Szabó Péter Gordonka művész. A felvétel a Dohnányi Ernő Zenei Központ Sapszón Ferenc termében készült 2026. február 19-én. A rádió közvetítés technikai munkatársa Kürti Gergő volt, a hangmérnök Etter Balázs, a zenei rendező Tóth Benedek, a gyártásvezető Ürögi Mária, a zenei szerkesztő Weisz Gábor. Nevükben is köszöni figyelmüket a bemondó Mohai Gábor. Kedves hallgatóink, kedves közönségünk, a viszont hallásra, a viszont látásra.
1: Műsorajánló. Ma este Pjotr Csajkovszki Anyegin című operáját hallgathatják meg három felvonásban. A romantikus antihőst az ukrán bariton Jurij Szamoljov, Puskin szerelmes fiatal hősnőjét pedig a litván szoprán Asmik Grigorian énekli. A karmester az orosz Timur Zangiev. Élőben kapcsoljuk a New Yorki Metropolitan Opera házat. Ma 19 órakor a Bartók Rádióban. A zenei találkozások műsorában Bartók Béla 15 magyar parasztdal, régi táncdalok című művének feldolgozásaiba hallgathatunk bele. Az eredetileg zongorára írt sorozat most klarinét és jazz változatban is megszólal. Közben feltűnnek olyan hangszerek, mint a basszus trombita, cimbalom, fuhun és duda. Zenei találkozások. Eredeti vagy átirat? Vasárnap 17 óra 30 perckor a Bartók Rádióban.
2: A Magyar Film Hete a közmédia csatornáin.
1: Műsorajánlót hallottak. Rádió hangversenyek.
0: Kedves hallgatóink, hallgassák meg az új Concordia fúvós ötös hangversenyét. Orosz Veronika fuvolán, Szélpál Krisztina oboán, Szitka Rudolf klarinéton játszik, Szőke Zoltán kürtön, Kovács Zoltán fagotton. Előadásukban elsőként Franz Danci opusz 56 numeró 2-es G-moll fúvós ötöse hangzik el.

Franz Danzi opusz 56, numeró 2-es, G-moll fúvósötösét hallották. Következik César Franck, Geoffrey Emerson átirata, a Scherzo.

Elhangzott César Franck szkercója Geoffrey Emerson átiratában. Műsorunkban az Új Concordia fúvósötös játszik. Bartók Béla, Kessler Lőrinc átirata, magyar parasztdalok.

Kessler Lőrinc átiratában hallották Bartók Béla magyar parasztdalait. Samuel Barber nyári zenéjét hallgathatják meg.

elhangzott Samuel Barber nyári zene. Georges Bizet Gyermekjátékok című kompozíciója következik, az Opus 22-es, ebből részleteket hallanak Gordon Davis átiratában. Sorrendben induló, bölcsődal és galop.

0: Részleteket hallottak Georges Bizet Opus 22-es Gyermekjátékok című művéből, Gordon Davis átiratában. Induló, bölcsődal és galopp. Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban az Új Concordia fúvós ötös játszott. Orosz Veronika fuvolán, Szélpál Krisztina oboán, Szitka Rudolf klarinéton, Szőke Zoltán kürtön, Kovács Zoltán fagotton. A felvétel a Magyar Rádió márványtermében készült 2003. június 7-én. A hangmérnök Jenei Sándor volt, a zenei rendező Ella Péter, a szerkesztő Weisz Gábor.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Vasárnap este Dobozi Borbála játszik csembalón. A Liszt Ferenc díjas csembaló művész, professzor emeritus, szeptemberben 45 éves pályafutását ünnepelte a BMC-ben. Ebből az alkalomból Bach két versenyműve mellett Georg Anton Benda egy ritkán hallható koncertóját és Joseph Haydn D-dur billentyűs versenyét tűzte műsorára, nagyszerű zenészpartnereket szólítva maga mellé a színpadra. Kamaramuzsika. Vasárnap 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban.
2: A mosoly, ami végig kísér egy életen át. A szív, ami feltétel nélkül szeret. Most őket köszöntjük, az édesanyákat és nagymamákat. Tematikus műsorok anyák napján, május 3-án egész nap a közmédia csatornáin.
1: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 18 óra 55 perc. Híreink következnek.
3: Jó estét kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Naményi Krisztina. A szlovák kormányfő azt ígérte az ukrán elnöknek, hogy támogatni fogja Ukrajna EU csatlakozását. Ezt Volodymyr Zelenszkij közölte azután, hogy telefonon beszélt Robert Ficóval. A szlovák miniszterelnök hangsúlyozta, hogy az ukránok jóváhagyása nélkül semmiféle béke megállapodást nem lehet kötni Oroszországgal. A két vezető kölcsönös látogatásra invitálta egymást Kijevbe, illetve Pozsonyba. Egy egykori illegális bevándorlót nevezett ki püspöknek 14. Leó pápa az Egyesült Államokban, Nyugat-Virginiában. A szalvadori származású férfi eddig segédpüspök volt Washingtonban. 1990-ben, 20 éves korában illegálisan érkezett az Egyesült Államokba. A katolikus egyházfő korábban bírálta Donald Trumpot a bevándorlókhoz való hozzáállása miatt, és arra szólította fel, hogy bánjon velük emberségesen. Idehaza egy hét múlva tartja alakuló ülését az országgyűlés. A választáson három párt szerzett mandátumot, a Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője lesz az új országgyűlésben. A héten véglegessé vált a leendő Tisza kormány névsora is. Vízügyi cselekvési terv összeállítására kérte fel Gajdos Lászlót, a Tisza kormány leendő élő környezetért felelős miniszterét, Magyar Péter. A leendő kormányfő közösségi oldalán hangsúlyozta, a súlyos aszályhelyzet, valamint a folyóvizek és a talajvíz alacsony szintje miatt a természetvédelem és az agrárium területén is azonnali cselekvésre van szükség. Újabb Vas vármegyei település lehet érintett az aszbeszt botrányban. Táplán Szentkereszten is felmerült, hogy szennyezett kőzúzalékot használtak több útnál is. Az önkormányzat vizsgálatot kezdeményezett. A leköszönő és az alakuló új kormány országos felmérést és gyorsított kárelhárítást rendelt el. Eddig ezen kívül még három település, Szombathely, Bozsok és Kőszeg érintett az ügyben, a szennyezett kőzúzalék Ausztriából érkezett. Bot Miklós, a Hagyományok Háza főigazgatója is lemond a Nemzeti Kulturális Alap bizottságában betöltött tagságáról a finanszírozási botrány miatt. A döntést azzal indokolta, hogy a testület nem kapott teljes körű információkat a vitatott támogatási konstrukcióról, a döntéshozatal és a közzététel átláthatósága sérült. A kiemelt kulturális programok ideiglenes kollégiuma körül kirobbant 17 milliárd forintos pénzosztási botrány miatt a héten Bán László, a Szépművészeti Múzeum főigazgatója is lemondott tagságáról. Mesterséges intelligencia segítségével írt darabot mutatnak be kedden és szerdán a Versailles Kastély Királyi Operaházában. A Csillagjós, avagy a Hamis Jövendőlések című mű Molière stílusában íródott, megalkotásához egy olyan generatív eszközt használtak, amelyet a francia drámaíró műveivel tanítottak. Alkotás közben legalább 20 000 párbeszéd zajlott le az algoritmusok és az alkotócsoport között, majd a jelmezeket szintén a robot eszköz segítségével tervezték meg. A rendező szerint ez az első mesterséges intelligenciával létrehozott színdarab. Marad a koranyárias idő, holnap zavartalan napsütésre számíthatunk, csapadék továbbra sem várható. A szél a nyugati tájakon megélénkül, néhol megerősödik. Hajnalban 1 és 9, napközben 20 és 25 fok között alakul a hőmérséklet.
2: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Évszázados zenei időutazás a Concerto Budapesttel május 14-én a Műpában. Az éteri hangzású modern kórusműtől Beethoven monumentális 9. szimfóniájáig emelkedett hangulatú alkotások szerepelnek a műsorban a Keller András vezette szimfonikus zenekar előadásában. Jegyek még válthatók. A Magyar Rádió Énekkarának 75. jubileuma alkalmából kamaraformációkban is bemutatkoznak a művészek. A műsorban 5 évszázad zenei örökségéből hallhat ízelítőt a közönség, a reneszánsz madrigáloktól egészen a kortárs alkotásokig. Várjuk Önt is a kamaraénekkoncertre május 5-én a Dohnányi Ernő Zenei Központban. mrme.jegy.hu Reklámot hallottak. 19 óra. Kapcsoljuk New Yorkot, a Metropolitan Opera házat.

0: We are live at the Metropolitan Opera House in New York City. I'm Deborah Lou Harder. For today's Saturday matinee, we bring you Eugene Onegin, Tchaikovsky's poignant drama about the thrill of love and the heartache of rejection.
1: Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! A New York-i Metropolitan Opera Házból közvetítjük élőben Tchaikovsky Onegin című három felvonásos operáját. A háttérben Debra Lou Hardert hallhatják, a Metropolitan Opera rádióadásainak házigazdáját. Én Bolla Milán vagyok. Szerkesztő kollégám Ottmár Dávid és a hangmérnök Pap Sándor nevében is tartalmas kikapcsolódást kívánok ahhoz a műhöz, melyben igazi eszményét a bensőséges, de erőt teljes drámát a legtökéletesebben valósította meg Tchaikovsky. Debra Lou Harder pedig úgy fogalmazott, az Onegin megrendítő dráma, amely a szerelem igazáról, izgalmáról és az elutasítás okozta szívfájdalomról szól. Önök a Robert K. Johnson Alapítvány Metropolitan Opera nemzetközi rádióhálózatát hallják, az Annenberg Alapítvány, a Cornelia T. Bailey Alapítvány, a Neubauer Családi Alapítvány, a Vincent és Stabil Alapítvány a médiáért és a hallgatók hozzájárulásának köszönhetően. Közben a háttérben már halljuk, hogy a zenészek a zenekari árokban játszanak, készülnek az előadásra. Közben Debra Lou Harder, most is Ira Sif szakkommentátorral beszélget, és szó esik többek között arról, hogy bár Tchaikovsky főként ugye nagy zenekari műveiről, versenyműveiről és persze balettjeiről ismert, az Onegin meglepően intim és személyes hangvételű mű. Sif idéz egy levelet is, amelyben Tchaikovsky azt írja, hogy ha valaha tiszta szenvedéllyel és a szereplők iránti szeretettel írt zenét, akkor azaz Onegin. A komponálás során mély érzelmeket élt át, és azt kívánta, hogy a közönség is megérezzen ebből valamit. Az opera ősbemutatója egyébként 1879. márciusában volt a Moszkvai Kis Színházban. Ez a zeneszerző kérésére a konzervatóriumi növendékek előadása volt. A hivatalos premierre 1881. január 11-én került sor a Moszkvai Nagy Színházban, a Bálsójban. Az opera Alekszandr Puskin verses regényén alapul. Érdekesség, hogy Tchaikovsky először kinevette az ötletet, hogy operát írjon belőle, de később újraolvasta a művet, és egy álmatlan éjszaka alatt megszületett benne az elképzelés az operáról, hát hasonlóan a főhősnőhöz, Tatjánához, aki ugye éjszaka szerelmes levelet ír. Tchaikovsky egyébként azonosult Tatjánával és Lenszky alakjával. A librettót végül ő maga írta testvére segítségével, műfaját pedig így határozta meg, lírai jelenetek három felvonásban. Az opera tehát epizódokból áll, mégis egységes történeti ívet alkot. Ahogy említettem, az 1879-es moszkvai bemutatón konzervatóriumi diákok játszották a szerepeket, mivel Tchaikovsky kezdetben nem bízott a mű sikerében, később azonban a Bálsói Színházban nagy sikert aratott, és azóta a nemzetközi opera repertoár egyik fontos darabjává vált. Az operát jelenetekre tagolva adják elő ma este, a jelenetek között is lesz szünet a színpad átrendezése miatt. Az első felvonás első jelenetének cselekménye pedig a következő. Larinék vidéki birtokán a szokásos nyárvégének megfelelően telnek a napok. A két lány, az idősebb, álmodozó, rendre könyveket bújó Tatjana, és a fiatalabb, realista szemléletű Olga, valamint dadájuk, Filipovna, a jövőről tűnődve mulatják az időt. A mezőről hazatérőben arató munkások köszöntik énekkel és friss kenyérrel a háziakat, majd nem várt, de szívesen fogadott vendégek érkeznek. Lenszky, a költő, Olga jegyese, és új szomszédja, Onegin. Lenszky most is heves szerelemmel fordul választottjához, de a lány kacéran kitér udvarlása elől. Tatjánának megtetszik a művelt, fenkölt, modorú Onegin, aztán szépen nem sokára a látogatók elmennek. Ez tehát az első felvonás első jelenetének cselekménye, és ahogy említettem, ugye lesz majd utána egy kis szünet, technikai szünet. A nyitó jelenet zenéje egy rövid előjátékkal indul, melyben egy lefelé haladó téma jelenik meg, ez később Tatjana szerelmének sorsát jelképezi. Ez egy nagyon szeriden lefelé lépkedő dallam, a csendesen, könnyek nélkül elmondott panasz és a tisztaság zenéje. És aztán a szétlibbenő függöny mögül Larina asszony kúriája jelenik meg. A jelenet elején Tatjana és Olga színfalak mögött énekelnek egy duettet a szerelemről és vágyakozásról, amely fokozatosan kvártetté bővül, amikor anyjuk és a dajka is bekapcsolódik. Az idősebb nők beszélgetése fontos gondolatot hordoz. Szerintük az életben gyakran a megszokás veszi át a boldogság helyét. Ez a téma végig kíséri az operát. Ezután kórusjelenet következik, amely az orosz falusi élet hangulatát idézi meg, a parasztok aratását ünnepelnek, az egyik dal népdalon alapul, a másikat Csajkovszki írta, de szintén népies hangzású. Olga könnyed áriában mutatkozik be, ő vidám, játékos természet, szemben nővérével Tatjánával, aki inkább álmodozó és könyvmoly. A környezete kissé különcnek tartja Tatjánát, még az anyja is finoman megdorgálja emiatt. Amikor Tatjana arról beszél, hogy a regények szerelmi szenvedései mélyen megérintik, akkor már felcsendül az a zenei motívum, amely a közelgő szerelmét jelzi. Amikor megérkezik Anyagin, nincs egyetlen nagy drámai szerelem első látásra pillanat. Ehelyett egy kvártetben látjuk a szereplők gondolatait. Anyagin felfigyel Tatjana érzékenységére, míg Lenszky megkönnyebbül, hogy barátja inkább Tatjánát találja érdekesnek, nem pedig Olgát. Anyagin nyíltan unalmasnak tartja a vidéki életet, míg Lenszky épp ennek az ellenkezője, szereti a természetet és mélyen szerelmes Olgába. Az ő áriája egyszerű, tiszta dallamokkal fejezi ki őszinte érzelmeit, még akkor is, ha Olga talán kevésbé veszi komolyan ezt a szerelmet. És hát hallhatjuk majd, hogy Csajkovszki, mint egy festő, merész lendületével rajzolja fel a tájat, az udvarházat és a kitáruló mezőséget, és egy portrétista biztonságával ábrázolja a játékos Olgát, az álmodozó Tatjánát, a birtokot kormányozó nemzetes asszonyt, és hogy ezt követően néhány vonással jellemzi aztán a két vendéget, Lenszkyt, a lobbanékony, mindig lelkesedő költőt, és Anyagint, a kiábrándult világfit, aki már, hogy úgy mondjuk, túl van mindenen. Hát ennyit lehet talán elmondani most az első felvonás első jelenetének cselekményéről, és picit a zenéjéről. Most lássuk a szereposztást a megszólalás sorrendjében, az első felvonás első jelenetének szereposztását. Tatjana Asmi Grigorian szoprán, Olga Maria Baraková mezzoszoprán, Larina asszony Jelena Zaremba mezzoszoprán, Filipjevna Larisa Gyatyková mezzoszoprán, egy hang Rémi Martin tenor, Vladimir Lenszky, Stanislav de Barberak tenor, és Jevgenyi Anyagin, a címszereplő, Jurij Samoljov bariton. Közreműködik a Metropolitan Opera Ház énekkara, a karigazgató Tilmán Michael és zenekara. A koncertmester ezen az előadáson Benjamin Bowman, a karmester pedig Timur Zangiev, aki most mutatkozik be a MET közvetítések során, tehát a rádiós közvetítésekben ez az első alkalom neki. Az énekesekkel kapcsolatban talán az érdemes megegyezni, hogy Asmi Grigorian, aki ugye ma este Tatjánát énekli, ő 2024-ben aratott nagy sikert itt a New York-i Metropolitan Opera Házban, Puccini Pillangó kisasszony című operájában, és most Tatjana szerepében tér vissza. Jurij Samoilov bariton, aki a címszerepet Anyagint énekli, neki pedig a társulatban ez a debütálása a kifinomult Anyagin szerepében. We get the sense that while everyone loves Tatjana, she is a bit of an oddity. Közben talán érdemes megemlíteni a színpadképet is, röviden néhány mondatban. Ugye az előadás rendezője Deborah Warner, aki több díjat is nyert már, például Tony díjra is jelölték, és hogy idézzem a Telegráf újság kritikusát, az általa rendezett operával kapcsolatban Csajkovszki lírai romantikus művének gyönyörűen kidolgozott értelmezését kínálja Deborah Warner rendezése, amely egyébként a cselekményt Piotr Csajkovszki korába helyezi, tehát az 1879-es bemutató idejére. És amikor majd felmegy a függöny, akkor egy téli kert belső terében vagyunk, a hátsó falat magas ablakok és francia ajtók alkotják, amelyeket muszlim függönyök fednek, mögöttük pedig nyírfák láthatóak, a kerti bútorok masszívak és rusztikusak, ugyanakkor nagyon bájosak, ha lehet így fogalmazni. A 19. századi jelmezekben a nők hosszú, uszályos ruhákat viselnek, Tatjana virágmintás peplumos kabátkát és hozzáillő barna krémszínű hosszú szoknyát hord, míg Olga ruhája kék-fehér virágmintás. A férfiak világos nyári zakóban jelennek meg, Lenski öltözete kissé rusztikusabb, övvel átkötött szürke tunikát és barna csizmába tűrt világos nadrágot visel, anyagin elegánsabb, mellényt és nyakkendőt hord, valamint szalmakalapot. A mezőről érkező parasztok egyszerű munkaruhában lesznek, táncuk pedig rendkívül élénk, az egyik hölgyet, aki élénk piros szoknyát viselőt, többször is a levegőbe dobják a munkások. Hát hallgassuk akkor, pillanatokon belül elkezdődik tehát Csajkovszki Anyegin című három felvonásos operájának előadása élőben New Yorkból, a Metropolitan Opera Házból.
0: Lenski's more rugged over a belted gray tunic and tan trousers tucked into brown boots. Onegin's quite dapper over a vest with a cravat, and he wears a straw boater hat. The peasants are in simple working clothes. Their dance is extremely lively, with one of the ladies in a bright red skirt being tossed up into the air repeatedly. Here comes our maestro, Timur Zonkiev, to the pit. As the orchestra rises, and here is the opening scene of Tchaikovsky's Eugene Onegin, live from the Met.

0: Tatiana believes that in Eugene Onegin, she's finally met the man of her dreams. That was the opening scene.
1: Tatiana úgy érzi, hogy Onyeginben végre megtalálta álmai férfiát. Kedves hallgatóink, Csajkovszki Onyegin című operájából hallottuk az első felvonás első jelenetét. A szereposztás a következő, most csak a főbb szerepeket, szereplőket említem. Tatiana Asmi Grigorian, szoprán, Olga Maria Barakova, mezzoszoprán, Vladimir Lenszkij, Stanislas de Barbarak, tenor, és Evgenyi Onyegin, Jöré Szamojlov, bariton. És folytatódik hamarosan az előadás az első felvonás második jelenetével, melynek a cselekménye a következő, ugye a vendégek elvonultak, a házban lefekvéshez készülődnek, Tatjana azonban minduntalan visszaidézi a férfi emlékét, és egy váratlan elhatározással levelet ír neki. Ez a második kép tulajdonképpen egy nagy átkomponált jelenet. Tatjana szerelmes levelet ír Onyeginnek, a férfinak, aki váratlanul bukkant fel a világtól elzárt udvarházban, és aki a lány számára most mindent jelent. Ábrándott szerelmet, bűnös szédületet, megaláztatást és rajongó, boldog, szárnyaló felemelkedést. A zenei alapanyag a Nyitányból már ismert lehulló, aláereszkedő kromatikus dallam, amelynek azonban hamarosan felragyog melodikai ellentéte is, a boldogságért vívott harc emelkedő melódia vonala. Csajkovszki ebben a részben nem áriát ad, hanem szinte szimfonikusan felépített jelenetet. A muzsika együtt hullámzik egy lélek gyors hangulatváltatásaival, hogy végül az ifjúi bizakodást, a szemérmem, a félénkségen győzedelmeskedő szenvedélyt szólaltassa meg. És Tatjana, amint elkészül a levelével, át sem meri futni újra, gyorsan elküldi, odaadja dajkájának, hogy küldje el ezt a levelet. És hát mondhatjuk azt nyugodtan, hogy ebben az operában minden egyes szereplő szólama egy meghatározott motivikus csoporton alapszik.

0: Tatiana has impulsively sent an impassioned love letter to Eugene Onegin. That was act one, scene two of...
1: Tatiana tehát hirtelen szenvedélyes szerelmes levelet írt és küld Onyeginnek. Ezzel ér véget az első felvonás második jelenete. Filipjevna szerepében Larisa Gyatykova mezzoszopránt hallottuk, Tatjana szerepét pedig Aszmi Grigorián szoprán énekelte. Az első felvonás harmadik jelenetének cselekménye pedig a következő, megérkezik Onyegin. Szavai azonban lehűtik a lányt, nem szerelemre kész férfiként, inkább rokoni atyáskodással fordul felé, és arról igyekszik meggyőzni Tatjánát, hogy ne őt, hanem mást tüntessen ki figyelmével. Ez tehát a következő jelenet vagy kép cselekménye. Tatjana szerepében továbbra is Aszmik Grigoriánt hallhatjuk, majd Jevgenyi Onyegin szerepében pedig ma este Jurij Szamojlov bariton látható, hallható a Metropolitan Opera színpadán. A New Yorki Metropolitan Opera éneki zenekarát pedig továbbra is Timur Zangiev vezényli. A háttérben pedig Debra Lou Harder és Ira Sif arról beszélgetnek, hogy Tatjana és Onyegin találkozását bogyót szedő parasztlányok dalak keretezik, és vidámságuk még fájdalmasabbá teszi ezt az elutasítást.

0: Onegin rejects and admonishes Tatiana, leaving her heartbroken and mortified. We've heard Act One of Tchaikovsky's Eugene Onegin live from the Met, starring Yuri Samoylov, Asmik Grigoryan.
1: Onegin elutasítja tehát Tatjánát, aki összetörten és megalázva marad. Nem is válaszol neki, csak magában mondja, ó Istenem, micsoda megaláztatás. Ezzel ért véget az első felvonás, Tchaikovsky Onegin című operájának első felvonása, melyet élőben közvetítünk a New York-i Metropolitan Opera házból, és hát az első felvonás harmadik jelenete, ugye két világ, Onegin és Tatjana találkozása, két jellem, két pompásan megfogalmazott dallamképlet küzdelme is egyben, és ugye ez a két tematikai kör, a két világ, két élesen megkülönböztetett lélegzenéje nem olvad egyetlen harmóniává, így komponálta meg Tchaikovsky. A szereposztás pedig a következő, a teljes szereposztást említem. Tatjana, Asmik Grigoryan, szoprán, Olga Maria Baráková, mezzoszoprán, Larina asszony, Jelena Zaremba, mezzoszoprán, Filipjevna Larisa Gyatyková, mezzoszoprán, egy hang Rémi Martin, tenor, Vladimir Lenszky, Stanislas de Babriak, tenor, és Jevgenyi Onegin, Yuri Samoylov, bariton, a Metropolitan Opera ház ének és zenekarát Timur Zangiev vezényli. Kedves hallgatóink, most körülbelül 25 perc szünet következik, tartsanak velünk, utána várjuk, várom önöket újra, addig a szó szerkesztőnké.
2: Köszöntöm kedves hallgatóinkat élő opera közvetítésünk szünetében, a szerkesztőt, Ottmár Dávidot hallják. Piotr Tchaikovsky Onegin című operája, pontosabban lírai jelenet sora mellett, ahogy a zeneszerző kategorizálta alkotását, 5 közismert és 4 kevésbé ismert operát írt. A most következő nagyjából 23 percben ezekből a darabokból hangzik el rövid idézet, több esetben átiratban vagy feldolgozásban, illetve a teljesség igénye nélkül. Tchaikovsky Mazepája a szerelem, hatalom és árulás véres összefonódásának operája. A darab Alekszandr Puskin Poltava című elbeszélő költeményén alapul, bár a szerelmi szál elmélyítése érdekében Tchaikovsky maga toldotta meg a történetet egy új szereplővel, a szerelmes Andrejjel. A második felvonás szenvedélyes kettősének egy része saját Rómeó és Júlia szimfonikus költeményéből származik, illetve érdekességként elmondhatom még, hogy az 1884-es Szentpétervári bemutatót kegyetlen kritikák érték, de a zeneszerző testvére Mogyeszt eltitkolta előle az igazságot, attól tartva, hogy a hír végzetes lenne a zeneszerző számára. A Mazeppa harmadik felvonásából hallgatjuk meg Maria altatódalát. Saját átiratát Nata Milstein játsza hegedűn, a zongoránál Georges Plüdemacher.

Mária Altató dala hangzott el átiratban a Mazeppa című operából Nathan Milstein és Georges Plüdemacher előadásában. A Vakula, a Kovács kétszer is megjelenik Csajkovszki operai életművében. A Víg operát a komponista az Orosz Zenei Társaság pályázatára írta Nyikolaj Gogol karácsonyi története nyomán. Meg is nyerte a versenyt, az 1876-ban Szentpéterváron tartott bemutató azonban csúfosan megbukott. 9 évvel később teljesen átdolgozta a művet, és Cserevicski, vagyis magyarul a Cárnő cipellője címen mutatta be újra 1887-ben a Bolsoj Színházban. Ezt az előadást maga a zeneszerző Csajkovszki vezényelte. Ez volt egyébként egyik legelső fellépése karmesterként. Egy szeszélyes lány, egy ördögön lovagló Kovács és a Cárnő cipői, bájos opera. Most egy az opera dallamaira komponált fantázia részlete szól, Carl Foss alkotását Julia Severus játssza zongorán.

fantáziájának részletét. Az opricsnyik egészségemre, mondhatják az oroszul nem beszélők, így én is. A cár katonája, ez az opricsnyik magyar címe, nem tartozik Csajkovszki közismert operái közé. Mondhatjuk, a zeneszerző az idő előre haladtával már nem kedvelte 1874-ben bemutatott darabját, komolyan fontolgatta, hogy visszavonja, de mivel már eladta a kiadónak, erre nem volt lehetősége. Az opricsnyikok negyedik Iván rettegett titkos rendőrsége voltak, akik csak a cárnak tartoztak hűséggel. A főhős a hatalomért folytatott kétségbeesett harcában elárulja anyját és menyasszonyát is, végül pedig ő maga is elbukik. Sötét, végzetes hangulatú, milyen orosz opera. Natália Ariózója szól a cár katonája első felvonásából. Galina Gorcsakovát a Szentpétervári Kirov zenekar kíséri. Vezényel Valerij Gergiev.

Natália Ariózója hangzott el a Cár katonája című operából. Galina Gorcsakova énekelt, a Szentpétervári Kirov zenekart Valeri Gergiev dirigálta. Jeanne d'Arc, vagyis az orleáni szűz története már gyerekkora óta lenyűgözte Csajkovszkit. A librettót maga írta, ötvözve Friedrich Schiller drámáját, Jules Barbié művét, valamint Auguste Mermet szövegkönyvét, mindezt a francia nagyopera hagyományának megfelelően alkalmazva. A mű merész kísérlet volt monumentális tömegjelenetek és a történelmi események hű ábrázolása szempontjából. Ez az egyik ok, hogy ritkán adják elő a darabot. Legjobb tudomásom szerint Magyarországon nem is került sor a darab bemutatására. A másik ok, hogy az opera komoly kihívás elé állítja a címszereplőt énektechnikai szempontból. Bár, mint említettem, itthon még nem állították színpadra az Orleáni szűz című operát, magyar nyelven van felvétel az egyik áriából. Barlai Zsuzsa énekli Jeanne d'Arc áriáját az első felvonásból. A Magyar Állami Operaház zenekara kísér a karmester Lukács Ervin.

Barlai Zsuzsa és Lukács Ervin vezényletével a Magyar Állami Operaház zenekara tolmácsolta az Orláni Szűz című operából a címszereplő áriáját. Csajkovszki egyik legismertebb operája a Pik dáma, melyet 50 évesen alkotói pályájának csúcspontján írt. A zongora kivonat mindössze 2 hónap alatt készült el, a hangszerelés pedig gyorsan követte. A testvérének, Mogyesznek így vallott a műről: vagy szörnyű és megbocsáthatatlan tévedésben vagyok, vagy a Pik dáma valóban a mesterművem. A cselekményt Nagy Katalin korába helyezte, hogy kedvelt rokokó zenei stílusát is belefoglalhassa a műbe. A 3-as, 7-es, ász, végzetes kártyasora már a nyitány első ütemeiben vezérmotívumként megjelenik. Csajkovszki Pik dáma című operájából következik Polina románcának részlete átiratban. Ofélie Gaillard Gordoncán, Frédéric Chalán zongorán játszik.

Ophélie Gaillard Gordonka és Frédéric Chalán zongora előadásában hallottuk Polina románcát a Pik dámából. És hadd ejtsek még szót Csajkovszki utolsó operájáról, a Jolántáról, melyet az 1892-es szentpétervári bemutatón egy estén játszottak a Diótörő című balettel. A zeneszerző a korábbi megpróbáltatások utáni vágyott színpadi siker reményében tudatosan választott szokatlan operatémát. Egy vak lány szerelmi ébredését és csodás gyógyulását jeleníti meg a darab. A történet dán eredetű, Henrik Hertz egy felvonásos drámája nyomán készült, és ez az egyetlen Csajkovszki opera, amely valóban boldog befejezéssel zárul. A Jolánta rövid előjátékát halljuk. A Mariinszky Színház zenekarát Valerij Gergiev dirigálja.

0: Kedves hallgatóink, élő közvetítésünk első szünetében Pjotr Csajkovszki operáiból hangoztak el rövid részletek, helyenként átiratban, feldolgozásban és a teljesség igénye nélkül. Hamarosan folytatjuk az Onyegin közvetítését New Yorkból, a Metropolitan Operaházból, melyhez tartalmas kikapcsolódást kíván a szerkesztő Ottmár Dávid.
1: Műsorajánló. A lemezelő következő adásában az orosz-magyar Szergej Malov hegedűművész mutatja meg legkedvesebb felvételeit.
2: És ez annyira sokkal több, mint csak egy szép hegedű.
3: De hegedű
2: mert tudunk, hogy ez a Mozart saját hegedűje volt.
1: Lemezelő. Nem csak gyűjtőknek. Vasárnap 16 órakor a Bartók Rádióban. Vasárnap este Dobozi Borbála játszik csembalón. A Liszt Ferenc díjas csembaló művész, professzor emeritus, szeptemberben 45 éves pályafutását ünnepelte a BMC-ben. Ebből az alkalomból Bach két versenyműve mellett Georg Anton Benda egy ritkán hallható koncertóját és Joseph Haydn D-dur billentyűs versenyét tűzte műsorára, nagyszerű zenészpartnereket szólítva maga mellé a színpadra. Kamaramuzsika. Vasárnap 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban. '95 éve született Sebestyén János, csembaló és orgonaművész, rádiós szerkesztő, műsorvezető. A nemzetközileg is elismert Liszt és Erkel díjas művész alapította 1970-ben a Zeneakadémia csembaló tanszakát. Ezen kívül igen népszerű rádiós műsorai voltak, többek között az Egy rádiós naplójából és az Emlékek szárnyain című sorozatok. Sebestyén Jánosra emlékezünk, hétfőn 19 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Kapcsoljuk New Yorkot, a Metropolitan Operaházat.
4: Köszöntöm újra a kedves hallgatókat. A New Yorki Metropolitan Operaházból közvetítjük élőben Csajkovszki Onyegin című három felvonásos operáját. Hamarosan a második felvonás kezdődik majd. Én Bolla Milán vagyok. A szünetben pedig Jurij Szamjolovval készítettek interjút, méghozzá Joyce Di Donato operaénekes volt a kérdező. Jurij Szamjolov Onyegint formálja meg ma este. A beszélgetés elején az is kiderült számunkra, hogy Szamjolov épp egy almát eszik a szünetben, és aztán arról beszélt, hogy bár sokatszor énekli a szerepet, a Metben a debütálás ebben a szerepben különösen izgalmas számára, ugyanakkor nem kedveli Onyegin személyiségét. Érzelmileg fejletlennek és éretlennek tartja. Szerinte a figura nem gonosz, de nem is hős. Inkább esendően emberi és modern, aki elszakadt önmagától és a környezetétől, és csak később fájdalmas tapasztalatok révében ébred rá hibáira. És kiemeli még, vagy kiemelte még az interjúban Jurij Szamjolov az ellentétet Onyegin és Tatjana között, amely a történet során meg is fordul, ugye majd nagyra értékeli a közös munkát Aszmi Grigoriannal, aki Tatjánát alakítja, és vele valódi barátságuk segíti a hiteles színpadi kapcsolat megteremtését, mondta az interjúban. Arról még talán érdemes néhány szót mondani, hogy ugye ebben az operában minden egyes szereplő szólama egy meghatározott motívikus csoporton alapszik, amelyet azonban nem statikus változatlansággal, hanem nagyon is változó formában alkalmaz Csajkovszki, és ennek a módszernek a lényege Tatjana alakjának zenei ábrázolásában mutatkozik meg talán a leginkább szemléltető módon. Tatjana átalakulása a naív, ábrándozó leánykából, a kialakult jellemű és akaratú nővé, aki megtanult uralkodni az érzésein, és józanul aláveti magát az élet követeléseinek, amikor ugye az ábrándjai szerte foszlottak, úgyhogy az ő szerepe fő motivikus elemeinek kifejtésében tükröződik vissza. És az is érdekes, hogy nagy szerep jut az anyagimben a mindennapi élet ábrázolásának. A műnek ez a része a puskini idők vidéki és fővárosi életének számos festő jelenetében jut kifejezésre, ugyan ilyen idillikus kép volt például az opera elején a földesúri élet, és aztán a két bál, az egyik az majd most következik hamarosan, de akkor rá is térek a második felvonás első jelenetének cselekményére. Ugye egy nagy hangulatváltást hallhatunk majd, egy egészen más világba röpít minket, egy házi bálra. Tél van Tatjana születésnapjának ünneplésére, vidám társaság gyűlt össze Larináék vidéki kúriájában. A rokonok és a helyi notabilitások mellett feltűnik egy francia vendég is, Monsieur Tricky, egy katonatiszt, Trifon Petrovics Burjanov kapitány, no és persze itt van Anyagin és Lenszky is. Olga megint kacéran viselkedik, és egyre csak Anyaginnel táncol. Ez felkelti Lenszky féltékenységét, és mivel sem a lány, sem Anyagin nem adnak megnyugtató választ féltékeny megjegyzéseire, nyilvánosan megsérti, és párbajra hívja ki Anyagint. Anyagin, ön nem barátom többé. Ugye kezdődik az ária, ez a magyar fordítása, és aztán a párbaj időpontjául a másnap hajnali órákban egyeznek meg, és a jelenet végén pedig Lenszky elrohan Tatjana ünnepségéről, miután párbajra hívta ki Anyagint. Ez tehát az első jelenet, a második felvonás első jelenetének cselekménye. Közben a háttérben Debra Lou Harder és Ira Seif arról beszélgetnek, hogy a második felvonás drámai íve rendkívül megrázó. Az első felvonásban felépített helyzetek tragikus módon teljesednek ki, megmutatva, hogy az élet apró időzítési iróniái milyen pusztító következményekkel járhatnak. Csajkovszki mélyen kidolgozta a karaktereket. Lenszkyt eleinte szerelmes, impulzív fiatalemberként látjuk, de nem sejthető előre a sorsa. Anyagin pedig, akit Lenszky féltékenysége és a vidéki unalom irritál, könnyed flörtbe kezd Olgával, nem gondolva a tragikus következményekre. A bál jelenete keringővel indul, amely a felszínen könnyed, de feszültséget rejt belül. Ebben hangzik el a francia Tricky kis áriája is, egy kedves régi módi dal Tatjanáról, amely egy rózsabimbó virágzásához hasonlítja őt. Ezután azonban a konfliktus gyorsan kiéleződik Lenszky és Anyagin között, mindenki nagy megdöbbenésére. Lenszky egy megható áriában emlékezik vissza a házra és a barátságra, amelyet ott talált. Korábbi szerelmi dallama most szomorkás árnyalatot kap, ahogy ráébred arra, hogy a világ nem kedvez az őszinte érzelmeknek. A zene végül együttessé bővül, Tatjana rémülten figyel, Olga ártatlannak vallja magát, Anyagin pedig belátja, hogy túl messzire ment. És már hallhatjuk majd, hogy valóban ugye egy bálba csöppenünk bele a jelenet elején, egyenletes háromnegyedeket hallunk, még a keringő ritmus is kicsit olyan molyett, fakult frakkot öltött, és körös körül nyugdíjas öreg katonák, múltban élő öreg hölgyek, és persze a falusi fiatalság van jelen, amely úgy élvezi ezt a naív mulatságot, mintha egy udvari bál pazar fénye venné őket körül. Csajkovszki ugye korábban a lelkek mélyét kutatta, most Tricky a francia tánctanár bohóságaival mulattat Csajkovszki, majd a hangulatos mazurka tölti be a báltermet, e rózsaszín háttér előtt jelenik meg ismét a drámai hős, a két drámai hős, Anyagin, aki merő unalomból kicsit játszani akar Olgával, és Lenszky, aki olyan komolyan veszi a világot, hogy még a karneváli flört is élet-halál kérdésévé válik számára. Olga, akinek most fizetnie kell egy villanásnyi kacagásért, és Tatjana, akinek a bolond játékból semmi más nem jut, csak könnyek. Ugye Lenszky inzultálja tehát Onyegint, és egy pillanat alatt kiderül, hogy ez a jámborvilág, amely az imént még mazurka ütemre tipegett, vagy éppen mondjuk valcert lejtett, a foszlott egyenruháit mutogatta, és falusi franciasággal sejpítette bókjait. Ugyanez az idillikus világ ostobán, könyörtelenül, nagyon kegyetlen a becsület törvényeivel kényszeríti a két barátot arra, hogy a rosszul sikerült báli tréfáért egy párbajt vívjanak, ami hát aztán egy halálos párbaj lesz majd, és ugye a következő jelenet lesz majd a párbaj jelenet ebben a második felvonásban. Közben hallgatjuk, hogy mi történik New Yorkban. A New York-i kollégák még beszélgetnek. Én elmondom a szereposztást, a második felvonás első jelenetének szereposztását a megszólalás sorrendjében. Jevgenyi Onyegin, Jurij Samoljov, bariton, Vladimir Lenszky, Stanislav de Barbarak, tenor, Olga Maria Baraková, mezzoszoprán, Triqué, Monsieur Triqué, Tony Stevenson, tenor, Larina asszony, Jelena Zaremba, mezzoszoprán, és Tatjana Asmi Grigorian, szoprán. Közreműködik a Metropolitan Opera Ház ének és zenekara, vezényel Timur Zangiev. Ami pedig a színpadképet illeti, a bál a Larin birtok báltermében zajlik, amely meleg hangulatú, de nem fényűző. A vendégek ünnepi, vidéki öldözetben táncolnak, majd Tatjana ruhája nagyon visszafogott, barna-piros mintás fehér gallérral, nem az a típus, aki szeretne a figyelem középpontjába lenni, még a névnapján sem, és gyerekek is feltűnnek állatjelmezekben, akik egy kézzel készített Szent Tatjána feliratú táblát visznek. Hát hallgassuk akkor élőben New Yorkból a második felvonás első jelenetét az Onyeginből.
3: We are live from the Met.

Пустяков, уже неравнодушная, видит Бог.

Satisfatti, io tremulo.

0: Lenski rushes away from Tatiana's party, having challenged Onyegin to a duel.
1: Lenski elrohant Tatiana ünnepségéről, miután párbajra hívta ki Onyegint, ezzel ért véget a második felvonás első jelenete. Ugye élőben közvetítjük a New Yorki Metropolitan Opera házból Csajkovszki Onyegin című három felvonásos operáját, és hát nyugodtan mondhatjuk, az opera egyik zenei csúcspontja Lenski és Onyegin összetűzése, és az ezt követő együttes a második felvonás első képében, amit most hallhattunk. A másik csúcspont pedig majd Tatiana és Onyegin kettőse lesz a harmadik felvonásban. No, de ne szaladjunk ennyire előre. Elmondom a jelenet szereplőinek nevét a megszólalás sorrendjében. Jevgenyi Onyegin, Jurij Samoilov, bariton, Vladimir Lenski, Stanislav de Barbera, tenor, Olga, Maria Baraková, mezzoszoprán, Trikke, Tony Stevenson, tenor, Larina Asszony, Jelena Zaremba, mezzoszoprán, Tatiana Asmi Grigorian, szoprán, a Metropolitan Opera ház énekes zenekarát Timur Zangiev vezényli. És akkor következik most a második felvonás második jelenete, ez a híres párbaj jelenet, ennek a cselekménye a következő. A megadott időben csak Lenski és segédje, a kapitány jelennek meg. Lenski visszaidézi azokat a napokat, amikor boldognak érezhette magát, Olga iránt érzett szerelmét és barátságát Onyeginnel. Kijózanítja azonban késve érkező, volt barátja, mostanra ellenfele, párbaj ellenfele, és az ő hűvös magyarázkodása. A párbaj segédek, a másik oldalon Zarecki, kiosztják a pisztolyokat, az ellenfelek néhány lépésnyire eltávolodnak, majd szembefordulnak, és eldördülnek a lövések. Lenski holtan esik össze. Zarecki szerepében Richard Bernstein, basszus, Vladimir Lenski, Stanislav de Barberak, tenor, Jevgenyi Onyegin, Jurij Samoilov, bariton, a karmester továbbra is Timur Zangiev. A jelenet középpontjában Lenski híres áriája áll, amelyben a fiatalság elmúlt aranynapjait siratja, a zene egy fájdalmas, lefelé haladó moll dallamra épül, amely Tatiana levél jelenetének hangulatát idézi. A fiatal költő ekkor már érzi, hogy közeledik életének vége, és búcsút vesz szerelmétől. Ez egy rendkívül megrendítő pillanat. Erről beszélget a háttérben Debra Luhardor és Ira Sif. Ugye a jelenetet tovább erősíti a Lenski és Onyegin közötti kettős, amely szintén szívszorító. Mindketten magukban kérdezik, hogy juthattak ideáig. A zenei megoldás pedig különösen beszédes, bár ugyanazt a dallamot éneklik, szólamuk nem találkozik, egymást átfedve halad, ahogy a nők sem képesek valódi megértésre vagy kibékülésre. Hát hamarosan felgördül a függöny, és egy téli tájat láthatnak majd a Metropolitan Opera nézői. Kopárfák sziluettjei rajzolódnak ki, és a hajnal előtti égbolton csillagképek láthatók. A föld jeges, és egy kitölt fa fekszik rajta. Lenski hosszú, sötét kabátot visel, vastag prémgallérral, az áriája közben egy vékony könyvet szorongat, talán saját verseit, nem tudhatjuk. Amikor Onyegin megérkezik, akkor ő is hosszú, nehéz felöltőben van, a párbaj előtt azonban majd mindketten leveszik a kabátjukat, ennyit lehet tudni az előadásról. És hát valóban nagyon érdekes, hogy Lenski milyen változáson ment át az előző jelenethez képest. Ugye a báli jelenetben még féltékeny, fékezhetetlen, szenvedélyes szerelmesként lépett színpadra, és a tépelődéssel töltött éjszaka már egy más embert faragott belőle. Lenski monológia már egy halálra készülő ember hangja. Hallgassuk a második jelenetet a második felvonásból.

0: Neither Lenski nor Onegin truly wanted to duel. And now Onegin has killed his friend. That was the second act of Tchaikovsky's Eugene Onegin, live from the Metropolitan Opera.
1: Sem Lenski, sem Onyegin nem akart igazán párbajozni, de mégis párbajoztak, és Onyegin ugye megölte barátját, Lenskit. Ezzel ért véget a második felvonás. Kedves hallgatóink, Tchaikovsky Onyegin című operáját közvetítjük élőben a New Yorki Metropolitan Opera házból, a második felvonás szereposztása pedig a következő volt. Yevgenyi Onyegin, Yuri Samoilov bariton, Vladimir Lenski, Stanislav Slav de Barberak tenor, Olga Maria Barakova mezzoszoprán, Triké Tony Stevenson tenor, Larina asszony, Jelena Zaremba mezzoszoprán, Tatjana Asmi Grigorian szoprán, Zarecki Richard Bernstein basszus. A Metropolitan Operaház éneki zenekarát Timur Zangiev vezényli. Kedves hallgatóink, most egy rövidebb szünet következik, körülbelül 15 perc. Tartsanak velünk a szünetben, és a szó ismét szerkesztőnké.
2: Köszöntöm ismét kedves hallgatóinkat, élő közvetítésünk immár második szünetében, a szerkesztőt Ottmár Dávidot hallják. A következő mintegy negyed órában az eredeti Onyegin szerzője, vagyis Alekszandr Puskin más olyan műveiről teszek említést, melyekből zeneművek, sőt operák születtek. A leghíresebb mindenképpen a mai közvetítés tárgyát képező Tchaikovsky darab, az Onyegin, de számos más Puskin opuszt is érdemesnek, továbbá megvalósíthatónak gondoltak egyes zeneszerzők. Elsőként egy kevéssé emlegetett orosz komponista, Alekszandr Dargomiszkij operájából, a Kővendégből hangzik el idézet. A darab ugyan nem készült el teljesen, ám Cezár Kiui vállalta, hogy befejezi Dargomiszkij operáját, a hangszerelést pedig Rimszkij-Korszakov készítette el. A zeneszerző szinte szó szerint zenésítette meg Puskin művét, mellyel az volt a célja, hogy a zene teljesen a beszéd természetes ritmusát kövesse. Ez akkoriban forradalmi újításnak számított, és nagy hatással volt az orosz opera műfajára. Alekszandr Dargomiszkij a Kővendég című operájának bevezetése szól. A Moszkvai Nagyszínház zenekarát Mark Emler dirigálja.

Dargomiszki a Kővendég című operájának bevezetése hangzott el a Moszkvai Nagyszínház zenekara előadásában, Mark Emler vezényletével. Mozart és Salieri kapcsolata sokaknak elsősorban Milos Forman filmjéből, az Amadeusból lehet ismerős. A klasszikus zenevilága azonban operát is őriz ezzel a címmel. Nyikolaj Rimszkij-Korszakov Alekszandr Puskin drámájából készített rövid, mindössze 40 perces egyfelvonásost, mely a két zeneszerző legendás konfliktusát állítja középpontba. A történet az irigység és a zsenialitás kérdését boncolgatja. Rimszkij-Korszakov Mozart és Salieri című operájából következik egy rövid részlet. Tatjana Goldfarb zongorázik, a Balsói Színház zenekarát halljuk, a dirigens Samuil Samosud.

Rimszkij-Korszakov Mozart és Salieri című operájából hangzott el részlet, a zongora szóló Tatjana Goldfarb játszotta. Maradunk Nyikolaj Rimszkij-Korszakov zeneszerzőnél, akinek egy másik színes mesés operája teljesen más világba repíti a hallgatót. A Mese szaltáncáról című darabban varázslatok, átváltozások és csodák töltik meg a történetet. Rimszkij-Korszakov ragyogó hangszerelő volt, ugyebár Dargominszkij kapcsán is említettem a nevét, amely ezen operájában Puskin költészetét különösen festői módon jeleníti meg. A legismertebb részlet a dongó, amely virtuóz és fülbemászó mi volt amiatt, külön is életre kelt meg annyi átirat révén. A másfél perces darabot mi is átdolgozásban hallgatjuk meg, Geiger György trombitán, Maros Éva hárfán játszik.

Geiger György trombita és Maros Éva hárfa tolmácsolásában hallottuk a Dongót Rimszkij-Korszakov Mese szaltáncáról című operájából. Ismét egy ritkán játszott darab, Szergej Rachmaninov a Fukar lovag című operájából következik idézet. A sötét hangvételű opusz középpontjában a kapzsiság áll, egy báró betegesen ragaszkodik vagyonához, még saját fiát is eltaszítja. Rachmaninov költekező apjáról mintázta a főhőst, aki eltékozolta a család vagyonát, és aki ilyetén formán ugyanarról a jellemről tett tanúbizonyságot, amelyről Puskin mintázta saját főszereplőjét az eredeti műben. A zene sűrű, drámai, ez persze jellemző Rachmaninovra, mint azt más kompozícióiban, például zongora versenyeiben is tapasztalhatjuk. További érdekesség, hogy a műben az öt férfi szerep mellett egyetlen női szerep sincs. A BBC Filharmonikus zenekar játssza Szergej Rachmaninov a Fukar lovag című operájának nyitányát. Vezényel Gian Andrea Noseda.

0: Rachmaninov a Fukarlovak című operájának nyitánya hangzott el. A BBC Filharmonikus zenekara élén Gian Andreano Seda volt a karmester. Kedves hallgatóink, élő közvetítésünk második szünetében Alekszandr Puskin alkotások opera feldolgozásaiból szóltak idézetek. Hamarosan következik Csajkovszki Anyegin című operájának harmadik felvonása a New Yorki Metropolitan Opera házból, melyhez tartalmas kikapcsolódást kíván a szerkesztő Ottmár Dávid.
1: Műsorajánló. A zenei találkozások műsorában Bartók Béla 15 magyar parasztdal, régi táncdalok című művének feldolgozásaiba hallgathatunk bele. Az eredetileg zongorára írt sorozat most klarinét és jazz változatban is megszólal. Közben feltűnnek olyan hangszerek, mint a basszus trombita, cimbalom, fuhun és duda. Zenei találkozások. Eredeti vagy átirat? Vasárnap 17 óra 30 perckor a Bartók Rádióban. '95 éve született Sebestyén János, csembaló és orgonaművész, rádiós szerkesztő, műsorvezető. A nemzetközileg is elismert Liszt és Erkel díjas művész alapította 1970-ben a Zeneakadémia csembaló tanszakát. Ezen kívül igen népszerű rádiós műsorai voltak, többek között az Egy rádiós naplójából és az Emlékek szárnyain című sorozatok. Sebestyén Jánosra emlékezünk, hétfőn 19 órakor a Bartók Rádióban. A muzsikus legendák adásában Piero Cappuccilli baritonénekes életét és munkásságát idézzük fel.
2: Cappuccilli szkárpiája nem hörgő zsarnok volt, hanem sokkal veszedelmesebb. Hideg, elegáns, uralkodó alkat. Ez Puccininél sokkal hatásosabb is, mert a figurai nem pusztán egy gonosz rendőrfőnök, hanem szinte ragadozó úriember.
1: Muzsikus legendák. Kedden 18 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Kapcsoljuk New Yorkot, a Metropolitan Opera házat.
3: Köszöntöm újra a kedves hallgatókat, a New Yorki Metropolitan Opera házból közvetítjük élőben Csajkovszki Anyegin című három felvonásos operáját. Én Bolla Milán vagyok, hamarosan kezdődik a befejező harmadik felvonás, most a szünetben pedig a Vladimir Lenszkijt alakító Stanislav de Barbarakkal és az Olgát alakító Maria Barakovával készült interjú, ebből idézünk most.
4: On behalf of the entire public watching, we're very glad to see you standing.
5: Yeah, even though I'm alive.
4: Even though we know it's part of the story, Stanislas and Maria, it's so great, and congratulations on this just beautiful...
3: Maria Barakova Olgát egy könnyed, életvidám fiatal lánynak írja le, aki még csak most tanulja az életet. Úgy érzi, a karakter közel áll hozzá, ezért természetes számára a megformálása. Ugyanakkor hangsúlyozza, hogy Alekszandr Puskin művében minden szereplő, még a látszólag gondtalan Olga is, belső konfliktusokat hordoz, még ha ezek nem is mindig nyilvánvalóak. De Barbarak pedig Lenszkij szerepéről beszélve kiemeli a zene érzelmi mélységét. Szerinte Csajkovszki muzsikája közvetlenül fejezi ki a karakter érzéseit, különösen az áriában, ahol Lenszkij gondolatai és lelki állapota tárul fel. A szerepet most alakítja először, és izgalmasnak tartja, mert a figura egyszerre friss és összetett. Sok érzelmen megy keresztül, miközben a többi szereplőhöz való viszonyán keresztül fejlődik. Mindketten kiemelik, hogy ezek a karakterek milyen emberiek, és a zene segít ezt hitelesen közvetíteni a közönség felé. Talán így lehet összefoglalni azt, amit ők ketten nyilatkoztak az interjúban. És akkor térjünk rá a harmadik felvonásra, amit két részben játszanak. Az első jelenet, az első kép cselekménye a következő. 4 év telt el a párbaj óta. Tatjana időközben Gremin herceg felesége lett, és Szentpétervárot él fényes körülmények között. Éppen estét adnak, amikor váratlanul betoppan Anyegin. Most érkezett haza külföldi körútjáról, ahová a végzetes kimenetelű párbaj után indult, és meghívót kapván a herceg vendégeként érkezik. Megbabonázva nézi a házasszonyát, a gyönyörű nővé változott Tatjánát, az egykori vidéki kislányt. Ez az első jelenet cselekménye. Közben a háttérben Debra Lou Harder és Ira Sif szakkommentátor beszélgetnek, és többek között az is szóba kerül, hogy ugye a harmadik felvonás bálja éles ellentétben áll a korábbi Tatjana szerény ünnepségével, a korábbi bállal. Már a nyitó részfúvós fanfár és a fényűző polonéz is ezt jelzi. Bár a környezet sokkal előkelőbb, de Anyegin viszont lényegében nem változott. Lenszky halálának terhét viseli, de továbbra is céltalan. Az áriájában arról elmélkedik, hogy elhagyta vidéki birtokát, részben unalomból, részben a múlt kísértetei miatt, ám az utazás sem hozott számára megnyugvást. A bálon egy élénk tánc után megérkezik Gremin herceg és Tatjana. Anyegin pedig megdöbben, Tatjana méltóság teljes, kifinomult nővé vált. A herceg egy lírai áriában val szerelmet feleségének, kiemelve annak nemességét és belső tartását. Éppen azokat az értékeket, amelyek Anyegin életéből hiányoznak. És ugye ekkor fordul a helyzet, Anyegin beleszeret Tatjánába, de nem veszi észre, hogy már túl késő. Zaklatott monológiában rádöbben érzéseire, miközben a zene visszautal Tatjana egykori levél jelenetére, jelezve, hogy a szerepek felcserélődtek. Erről beszélgetnek többek között. Matthew Boyden pedig azt írja a könyvében, ugye korábban már szó volt arról, hogy itt a szereplők micsoda jellemváltozáson mennek keresztül, és leginkább talán Tatjana. Ugye azt írja Matthew Boyden a könyvében, a harmadik felvonásra a szituáció alaposan megváltozott, ami már abból nyilvánvaló, hogy a férjes asszony Tatjana egy ekoszehez hangjaira lép be. Ilyen kozmopolita táncot Larináék vidéki udvarházában soha nem játszottak volna. Amikor szemben találja magát a férfival, már az ő alakja kerekedik felül, már mint Tatjanáé, és a szenvedély bűvölte kamaszként szóló Anyegin olyan módon tárja fel neki a szívét, aminek vajmi kevés köze van első felvonásbeli leckésztető stílusához. Ugye ott, amikor megalázta Anyegin Tatjánát, akkor tulajdonképpen az egy ilyen leckésztető stílus volt. És Tatjana zenéje is az opera elején bemutatkozó, érzékeny fiatal lánytól egészen idegen keserűséget hordoz. Tehát ezt fogjuk majd hallani most a harmadik felvonás első jelenetében. És hát valóban ez az utolsó kép, ami Gremin herceg házába vezet, egészen más, mint a második felvonásbeli bál. Ugye ott egy falusiasan egyszerű keringőt hallhattunk, itt pedig egy fenségesen szárnyaló polonéz csendül majd fel. Amott családi mulatság volt tulajdonképpen ez a születésnapi összejövetel mulatság ünnepség, itt pedig hát egy valóságos udvari bál. És Gremin herceg, ugye Tatjana boldog férje, a házasság csendes boldogságáról beszél, és Anyegin pedig megrendülve eszmél rá, hogy eldobta mindezt. Közönyből, pózból, vagy ifjúi hányavetiségből, vagy talán csak azért, mert a boldogság oly elérhető közelségben jelent meg előtte. És Anyegin egy utolsó ostromra készül, ha fogalmazhatunk így. Talán Tatjánában parázslik még valami a régi tűzből, gondolja, és most újra a magával sodró, szerelmesen áradó zene tesz itt vallomást. Ez a zene a régi Tatjánát idézi majd, a levélmonológ Tatjánáját, az első találkozás szerelmes ifjú nőjét, de ez a muzsika, hát fogjuk majd hallani, hogy azért egy egészen új árnyalattal gazdagodik majd, ha fogalmazhatunk így, de hogy tulajdonképpen mi lesz a folytatás, hát ez már igazából a harmadik felvonás második jelenetéhez tartozik, úgyhogy ezt majd ott hallhatjuk. És közben rá is térünk a harmadik felvonás első jelenetének szereposztására, most is a megszólalás sorrendjében mondom. Jevgenyi Anyegin, Yuri Samoilov, bariton, Tatjana, Asmi Grigorian, szoprán, Gremin herceg pedig, Alexandr Cimbáljuk basszus, a Metropolitan Opera ház ének és zenekarát továbbra is Timur Zangiev vezényli. És ugye említettem, hogy ebben az operában nem csak a szereplők személyisége változik, és ezt nagyszerűen mutatja meg különböző zenei eszközökkel Csajkovszki, hanem nagy szerep jut a mindennapi élet ábrázolásához is. És hát tulajdonképpen ennek a felidézett korszaknak az élet berendezéséből sok minden nagyon kedves volt Csajkovszki számára, és közel állott hozzá. Éppen ezért az opera ilyen jeleneteit gyakran hatja át valamilyen szeretetteljes lírai hangulat is. Ez a taps már Timur Zangijevet köszönti, egy fényűző szentpétervári palottát láthat majd a közönség, 8 hatalmas oszlopot, és akkor hallgassuk a harmadik felvonás első jelenetét.

0: Onyegin has fallen in love with Tatiana years after he rejected her. That was Act 3, Scene 1 of Tchaikovsky's...
1: Onyegin beleszeret Tatjánába, miután évekkel korábban elutasította őt, mondta Debra Lou Harder, ugye ezzel ért véget a harmadik felvonás első jelenete. Élőben hallhatjuk a New Yorki Metropolitan Operából. Onyegin szerepében Jurij Samoilov, bariton, Tatjana szerepében Aspi Grigorian, szoprán, Gremin herceg szerepét pedig Alexandr Cimbáljuk basszus énekelte. És elérkeztünk az opera végéhez, jön a harmadik felvonás második jelenete, ennek cselekménye pedig a következő. Onyegin heves udvarlását Tatjana visszafogottan fogadja, Gremin herceg felesége és hitvesi esküjéhez mind halálig hű marad. Hű a csendes boldogsághoz, a hullámoktól mentes kikötőkhöz, nem akar többé visszatérni a szenvedély nyílt vizeire, és Onyegin pedig megsemmisülten távozik. Ezzel ér véget tehát az opera. És akkor elmondom a második jelenet szereposztását: Tatjana, Aspi Grigorian, szoprán, és Jevgenyi Onyegin, Jurij Samoilov, bariton. A karmester továbbra is Timur Zangiev. A háttérben pedig Debra Lou Harder és Ira Sif arról beszélgetnek, hogy ebben a záró duettben, amit majd most hallhatunk, Tatjana rendkívüli lelki erőt mutat, szembesíti Onyegint korábbi elutasításával, és megkérdezi, miért kívánja őt most, miután akkor nem kellett neki. Mindketten gyászolják azt a boldogságot, amelyet elszalasztottak. És amikor Tatjana megkéri, hogy távozzon, Onyegin visszaidézi a régi levél szavait.

0: Onyegin collapses in despair as Tatiana rejects him with a final farewell. We've heard Eugene Onyegin by Tchaikovsky live from the Metropolitan Opera House in New York City.
1: What is spectacularly...
2: Onyegin kétségbe esetten összeomlik, miközben Tatiana végső búcsúval visszautasítja őt. Ezzel ért véget Tchaikovsky Onyegin című operája, amit élőben közvetítettünk a New Yorki Metropolitan Opera Házból. És hát hadd idézem Tchaikovskyt, aki a premier után azt írta, én, a hallgató, röstelem bevallani, könnyekig meghatódtam a zenétől, és nem sajnáltam az elismerést önmagamtól, a zeneszerzőtől. Hát remélem, hogy önök is meghatódva hallgatták élő opera közvetítésünket, a szereposztás pedig a következő volt: Jevgenyi Onyegin, földbirtokos, Jurij Szamojlov, bariton, Larina asszony, vidéki földbirtokos, Jelena Zaremba, mezzoszoprán, Tatjana, az idősebb lánya, Asmi Grigorján, szoprán, Olga, a fiatalabb lánya, Maria Baráková, mezzoszoprán, Filipjevna, dajka, Larisa Gyatyková, mezzoszoprán, Vladimir Lenszky, költő, Olga jegyese, Stanislav de Barberák, tenor, Gremin herceg, Olekszandr Cimbáljuk, basszus, Zarecki, Lenszky párbaj segédje, Richard Bernstein, basszus, Burjanov kapitány, Ben Brady, bassbariton, Triké, Larina francia vendége, Tony Stevenson, tenor. Közreműködött a Metropolitan Opera Ház énekkara, a karigazgató Tilma Michael és zenekara, a koncertmester ezen az előadáson Benjamin Bowman volt, vezényelt Timur Zangiev. Önök a Robert K. Johnson Alapítvány Metropolitan Opera Nemzetközi Rádióhálózatát hallották, az Annenberg Alapítvány, a Cornelia T. Bailey Alapítvány, a Neubauer Családi Alapítvány, a Vincent és Stabil Alapítvány a médiáért és a hallgatók hozzájárulásának köszönhetően. Közben a színpadon meghajolnak a művészek, nekik szól a taps és az ováció a Metben. Mi pedig egy hét múlva, május 9-én szombaton 19 órától felvételről közvetítjük Vincenzo Bellini az Alvajáró című operáját a Metből, Aminat, Nadine Sierra, Elvinot, Xavier, Anduaga formálja meg, a Met együtteseit pedig Riccardo Frizza dirigálja. 2025. október 18-án készült az előadás felvétele. Ezt hallhatják tehát május 9-én szombaton. Tartsanak velünk akkor is. Mai műsorunkat pedig újra meghallgathatják honlapunkon, a mediaclick.hu/Bartók oldalon, ahol további érdekességeket is olvashatnak műsorainkkal kapcsolatban. Ezzel búcsúzunk, munkatársaim, a szerkesztő Ottmár Dávid és a hangmérnök Pap Sándor nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Következő műsorunkig részlet szól Mozart Ezdur vonós négyeséből az Amadeus Quartet tolmácsolásában. A pihenni térőknek jó éjszakát, amíg fent maradóknak további kellemes rádiózást kívánunk. Bolla Milánt hallották.

0: Mozart 428-as köhőjegyzék számú Ezdor vonós négyesét játszotta az Amadeus Quartet.
1: Műsorajánló. Vasárnap este Dobozi Borbála játszik csembalón. A Liszt Ferenc díjas csembaló művész, professzor emeritus, szeptemberben 45 éves pályafutását ünnepelte a BMC-ben. Ebből az alkalomból Bach két versenyműve mellett Georg Anton Benda egy ritkán hallható koncertóját és Joseph Haydn D-dur billentyűs versenyét tűzte műsorára, nagyszerű zenész partnereket szólítva maga mellé a színpadra. Kamaramuzsika. Vasárnap 19 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban. A Prolog következő műsorában Gustav Albert Lortzing Undine című négyfelvonásos operáját ajánlja szíves figyelmükbe László Ferenc.
2: Lortzing remek naturburs és bon viván volt, és vállalt tenor meg bariton szólamokat egyaránt. Játszva jutott a művészi produkcióhoz, és számára az alkotás később is csak játék, utánzás maradt.
1: Prolog. Izgalmas információk az opera előadás előtt, kedden 19 órakor, a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.

0: Jazz a Bartók Rádióban.
1: Köszöntöm a klasszikus és jazz hallgatóit. A szerkesztő Weisz Gábor nevében is Fenlegi Lénárdot hallják. Mai összeállításunkban a trió Olamár játszik. 2013. május 17-én a Magyar Rádió Márvány termében léptek fel Olá Zoltán, zongorista, Olá Péter Bőgős és Martonosi György zongorista, ők tehát a trió Olamár. Az utolsó két téma esetében közreműködik Herencsár Viktória cimbalmon. Minden esetben Olá Zoltán szerzeményei szólnak. A gondolatok a Bartók Zeneházban, Hunyadi utca 50 és Magyar gyűjtések. Az első két téma, a Hunyadi utca 50 a kerületben lévő Bartók Zeneházra utal, ahol néhány évet töltött Bartók Béla. A zeneházban átélt percek hatását próbálja visszaadni a szerzemény. Aztán Bartók legkedvesebb gyűjtőútjai Erdélyhez kapcsolódnak, a Kárpátok hegyei a formáció saját zenei élményeit is megidézi, a norvég erdők hangvétele lágy, romantikus, mint a hatalmas erdőkkel borított skandináv táj, a Bartók New Yorkban szomorú összefoglaló a hazakényszerű elhagyásáról, a New York nagyvárosi forgatagáról, betegségéről és korai haláláról, a koncert zárásaként pedig a Furulya szó hangzik el tétel cím szerint.

0: A mai klasszikus és jazzben a trió Olamár játszott. Az utolsó két témában hallottuk Herencsár Viktóriát közreműködni cimbalmon. A leghosszabb kompozíció volt a Gondolatok a Bartók zeneházban, Hunyadi utca 50 és Magyar gyűjtések címmel, majd a Kárpátok hegyei, aztán a norvégiai erdők, a Bartók New Yorkban és a Furulya szó hangzott el. Olá Zoltán zongorán, Olá Péter bőgőn, Martonosi György zongorán játszott, a zongorista szerzeményeit hallottuk. A hangmérnök Veszős Sándor, a zenei rendező Illényi Péter, összeállításunk szerkesztője Weisz Gábor volt. Így ért véget a mai klasszikus és jazz. Köszönöm a figyelmüket, Fellegi Lénárdot hallották.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Huszonhárom óra 55 perc. Híreink következnek.
2: A mikrofonnál a szerkesztő Jávor Miklós köszönti Önöket. Egy hét múlva tartja alakuló ülését az országgyűlés. A héten véglegessé vált a leendő Tisza kormány névsora is. A miniszterelnöki eskütétel után elhangzik a himnusz, a székely és az európai himnusz is. Az eseményt kivetítőkön közvetítik a Kossuth téren, ahol délután rendszerváltó ünnepet tartanak, amelyen Magyar Péter szól a megjelentekhez. Radnai Márka Tisza párt alelnöke az emberséges és működő Magyarországért felelős kormánybiztos lesz. Rost Andrea Kossuth díjas operaénekes pedig zenekultúráért felelős kormánybiztosként azért dolgozik majd, hogy a magyar zene múltja, jelene és jövője méltó figyelmet, támogatást és megbecsülést kapjon, jelentette be Magyar Péter leendő miniszterelnök. A filmvilág után a múzeumi és a színházi szakma is reformokat sürget az új kormánynál. A múzeumi dolgozók javaslatcsomagot fogalmaztak meg, amelyben intézményi önállóságot és kiszámítható bérrendezést sürgetnek. A Független Előadó Művészeti Szövetség pedig a színházi szakma átalakítását kezdeményezi. Egy nap alatt több mint 60 körözési ügyet zártak le a fővárosi rendőrök a héten. Egy összehangolt akcióban csaknem 2000 ügyet vizsgáltak át, majd 62 embert fogtak el, vagy állapították meg a tartózkodási helyüket. Több embert azért kerestek, mert nem vonult be a börtönbe a büntetés letöltésére, de voltak, akik ellen bűncselekmény vagy be nem fizetett pénzbírság miatt adtak ki elfogató parancsot. A megszokottnál 2-3 héttel korábban kezdődhet idén a magyar görög dinnye szezon. Szakemberek szerint a fólia sátorban termesztett gyümölcsöket várhatóan június közepétől lehet majd kapni az üzletekben. Magyarországon jelenleg csak nem 4000 hektáron, mintegy 1500 gazda foglalkozik dinnye termesztéssel. Áprilisban a megszokott csapadék mennyiségnek csak az 1/10 esett Magyarországon, írja a Hungaromet. Adataik szerint 10 mm-nél több csapadék csak a nyugati határszélen és a Dunántúl déli részén hullott, még több településen egyáltalán nem volt mérhető eső. Hozzátették, hogy az idei volt az egyik legszárazabb április 1901 óta. Marad a koranyárias, zavartalan napsütéses idő, csapadék továbbra sem várható, a szél a nyugati tájakon megélénkül, hajnalban 1-9, napközben 20-25 fok valószínű.
1: Híreket hallottak. Azoknak a kedves hallgatóinknak, akik velünk tartanak, Notturno címmel klasszikus zenei összeállítást sugárzunk reggel 6 óráig Németi Attila műsor vezetésével. Azoktól pedig, akik pihenni térnek, a szózat hangjaival búcsúzunk.

Jó estét, kellemes éjszakát kívánok, kedves hallgatóink! Németh Attila köszönti Önöket munkatársai Katona Márta és Papp Sándor nevében is. A magyar táncok szerzője Johannes Brahms a romantika egyik nagy alakja, óriási sikert ért el ezekkel a népszerű rövid darabokkal. A sorozat eredetileg négykezes zongorára készült. Az első 10 darab 1869-ben jelent meg, nagy sikerrel. Aztán további táncokkal bővült, összesen 21 darabból áll a ciklus. A művek alapja nagyrészt magyaros stílusú, dallamkincs, főként cigányzenéből merítve. Mi most az első táncot hallgatjuk meg.

Brahms első magyar táncát játszotta a svájci ifjúsági zenekar. A darabok hangulata rendkívül változatos, a líraitól a szenvedélyesig terjed, a ritmusok pedig gyakran a csárdás jellegzetes, lassú, friss váltakozását idézik. Paolo Benedetto Bellinzani démonszonátája következik.

Paolo Benedetto Bellinzani Démol szonátáját Lea Sobe és az izlandi Haldur Bjarki Arnason előadásában hallottuk. Domantas Balzas a 20. századi litván zene egyik jelentős alakja volt. Litvániában született, ott is végezte zenei tanulmányait. Fényidézés című kórusműve szól.

fényidézés. Domances Balszász kórusművét a Jauna Muzika Kamara kórus énekelte. Ez a komponista főleg vokális műveket írt, és műveiben gyakran ötvözte a modern zenei nyelvezetet a litván népzenei elemekkel, nagyon sok filmzenét is komponált. Nadia Boulanger 3 darabja következik.

Három tételt hallottunk Gordonkára és Zongorára. Nadia Boulanger volt a zeneszerző, aki zeneszerzőként is remekül dolgozott, de mint tanár legendává vált. Most Almási Zoltán szimfoniettája következik a Notturnóban.

Almási Zoltán szimfoniettáját hallottuk, aki Lviv városában született 1975-ben, hegedű művészként végzett, és a modern ukrán zenei élet egyik aktív alkotója. Egyébként Nadia Boulanger műveit is ő dolgozta át. Mi pedig hallgassuk meg Samuel Coleridge Taylor négy afrikai táncát.

Samuel Coleridge Taylor négy afrikai táncát hallottuk az elmúlt percekben. Taylor angol származású zeneszerző volt, 1912-ig élt, a londoni Royal College of Music növendéke, majd tanára volt. Francis Poulenc-től következik a G-moll koncertó.

Poulin Gémol koncertóját Alina Nikitina és a Winterthuri Zenei Kollégium zenekara adta elő. Ez a zeneszerző dalciklusokat is folyamatosan komponált, olyan költők műveit zenésítette meg, mint Apollinaire, Jean Cocteau vagy Federico García Lorca. Chopin ezdur keringőjét halljuk.

Chopin ezdur keringőjét Ingrid Flitter játszotta, aki korunk keresett zongora művésznője. 73-ban született Buenos Airesben, a Zeneakadémiai tanulmányai során rengeteg versenyen nyert első díjat. Aztán Márta Argerics előtt játszott, aki mindenben támogatta később őt. Maurice Raveltől következik az F-dur kvartett.

Ravel F-dur kvartettjét, a Spirea vonós négyes adta elő. Ezt a kvartettet Ravel mesterének, Gabriel Fauré-nak ajánlotta, aki nem mindenben értett egyet vele a kompozíciót illetően, például azt mondta, a negyedik tétellel elégedetlen, mert túlságosan rövid. Hát mi is hallgattuk volna még egy picit. Kedves hallgatóink, két óra van.

A svájci ifjúsági zenekar koncertje következik, amelyen Johannes Schläfli vezényelt. Elsőként Rossinit Tell Vilmos című operájának nyitánya hangzott el. Rossini a Tell Vilmos előtt mára visszavonulását fontolgatta, és ez köztudott volt. Pedig hát nyilván föltette magának a kérdést, hogy elpártol-e tőle a közönsége. Sok éven át volt az európai opera királya, és nem viselte volna el, ha egyszerűen leírják őt. Meyerber azt írta, hogy ha ez az ember a Tell után is folytatja a komponálást, még mindig ő lenne a színpad koronázatlan királya. Ő korunk Jupitere, mindannyiunkat a tenyerén tart.